0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem. Minden csütörtök délután 4 órától.

Örömmel köszöntöm Önöket. Egy érdekes könyvvel foglalkozunk, aminek én egy még érdekesebb főcímet adtam, a vendégből lett áldozat. Azért adtam ezt a címet, mert ez valóság a könyvben, a könyv tartalma szerint. Ugyanis egy különleges dolog történik a könyvben, ezzel még foglalkozunk később, de bevezetésképpen hadd mondjam el, hogy azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népe, és Isten csak őket fogja megvédeni, azok az emberek azt gondolták, hogy Isten meghívta őket egy vacsorára. És egy különleges dolog történt velük, amikor elmentek erre a vacsorára, a példabeszéd szerint, akkor ők lettek a teríték az asztalon. Tehát fordult a kocka, nem tudom, hogy így járt-e már valaki közülünk, ha járt volna, akkor biztos, hogy nem lenne itt. De most képzeljük, hogy elmegyünk egy olyan törzshöz, ahol azt gondoljuk, hogy majd mi ezt valami mást, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy üdvözlünk itt, és hát majd a vacsora az önből fog készülni. Úgyhogy kanibáloknál ez sűrűn előfordul, van, és egy ilyen történet egyébként, ami nagyon tetszett nekem egyszer, amikor egy ilyen törzs megtért a Biblia hatására, és a nyugati útépítők ott elkezdtek utat építeni, akkor elkezdték a törzs tagjainak mondani, hogy ne hallgassatok a Bibliára, mert nem kell arra hallgatni, és akkor azt mondta az egyik, a törzs egyik tagja, hogy dehogy nem, jó könyv az a Biblia, jó könyv. És amikor már több egyszer elmondta, akkor elmondta ez a törzs tag, hogy hát tudja uram, hogy ha nem hallgatnék a Bibliára, akkor tudja, mit csinálnék én most magával? Megenném, mert ezt szoktuk tenni korábban, és a Biblia hatására hagytuk el. Gondolja, hogy tegyen félre a Bibliát? Akkor azt mondta, hogy ne. Jobb, hogyha olvassa a Bibliát. Tehát a vendégből lett áldozat Sofóniás könyve. A könyvnek a felépítéséről annyit mondanék, hogy hát korban, hogyha elhelyezzük, akkor itt egy táblázat, ami jól ábrázolja, hogy a proféták és a királyok hogyan következtek egymás után. Itt van Sofóniás, ugye Manassé uralkodásának a vége felé teheti a táblázat Sofóniás, és a déli országrésznek a profétája volt Sofóniás proféta. Lehet látni, hogy már a vége felé tart, itt Júdának a történelme, ugye ez itt a deportálás, ahogyan Júdának a népét elviszik, ekkor már azt is láthatjuk, hogy Izrael tulajdonképpen megszűnt létezni, az északi országrész az megszűnt létezni, úgyhogy már csak a déli országrész volt. Azért is fontos ezt így összefüggésében látni, mert jól ismerhették Izraelnek a történelmét a júdaiak, tudhatták azt, hogy ha Isten ellen lázadnak, akkor annak igen szomorú következménye lehet. Ugye itt a deportálás lett a következménye, azonban ők sem tanultak belőle, bár itt a fehér királyok jelzik, hogy időnként volt egy jó királya Júdának, egy istenfélő királya, azonban mégis lehet látni, hogy ugyanazon az úton haladtak, mint az északi országrész, nem félték az Isten, és amikor proféták jöttek, ugye közöttük Sofóniás, ezek mind-mind hát nem barátságos üzenettel jöttek a néphez, hanem intő üzenettel, azért, hogy felhívják a nép figyelmét, hogy ideje visszatérni a helyes útra, ideje Istentől valójában félni. Úgyhogy a Sofóniás könyvének a címe az kétféleképpen került magyar nyelvre fordításra. A Károlyi fordítás úgy mondja, hogy Sofóniás, Sofóniás, a Szent István társulat fordítása azt mondja, hogy Sofóniás, és a Biblia tanácsnak a fordítása pedig Zofóniásként adja vissza a proféta nevét. A Héber kánonban Cöfányának nevezik a prófétát, és ez annyit jelent, hogy Jahvé elrejt, vagy az Úr megőrizett, vagy megőrzött, ez a jelentés a névnek, és emögött a név mögött is egy sajátos esemény húzódik meg, méghozzá a proféták üldözésének a kora, amikor a proféták és Istenhez hűséges embereket üldözték, és a proféta neve az mit jelenthet vajon, hogyha ezt így ebbe az összefüggésbe helyezzük el. A sok áldozat között, akik áldozatul estek az üldözésnek, őt Isten megőrizte. Ugye erre utal, lehet, hogy a születésére utal ez, vagy nem tudjuk pontosan, de valószínű, hogy az üldözéssel kapcsolatos. Tehát Sofóniás jelentése a Biblia hebraikában, a Héber Bibliában, amit találunk, a Szefánia, az Úr elrejt, vagy az Úr megőrzött ez a jelentése. A proféta érdekes módon négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását, és ennek is van teológiai jelentősége. Hogyha az első verset olvassuk, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, Sofóniásnak a Kusi fiának, aki a Gedáliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak az Ammon fiának idejében
uralkodott, tehát négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását. Ez nagyon érdekes, mert ez szokatlan dolog, viszont valószínű, hogy megvan az oka ennek, hogy miért vezeti vissza négy nemzedékre. Egyrészt azért, mert ez királyi nemzedék, ugye Ezékiás leszármazottja, Sofóniás, tehát királyi családból származik, nemesi családból származik, és így ő első kézből tudja azt, hogy mi folyik az országban, különösen a felső 10 000 rétegeiben, vagy köreiben, hogy mi az, amit cselekszenek az uralkodók, a vezetők, jól ismeri a népnek és a vezetőknek a bűneit. Ezért jogosult, amikor, mint próféta fellép, hogy állást foglaljon és ítéletet mondjon Isten megbízásából a nép bűnei fölött. Zsidó származását is feltehetőleg próbálja erősíteni, ugyanis az ő édesapjának a neve Kúsi, az nem zsidó név, hanem sokak szerint etióp név. És feltehetőleg védekezésre kényszerült Sofóniás, és ezért ő bizonygatja azt, hogy ő valóban júdeabeli származású, nem pedig valamilyen külföldi vér csorog az ereiben. Ezért vezeti tovább, hogy ő valójában kitől is származik, mert Kúsinak a neve az nem egy szokványos zsidó név, és emiatt valószínűleg sokan kételkedtek az ő zsidó származásában. Hogyha megnézzük azt, hogy mikor lépett fel, kik uralkodtak, melyik évében kezdett el szolgálni a királynak, akkor azt látjuk, hogy 25 éves lehetett Sofóniás, a próféta akkor, amikor elkezdte az ő szolgálatát, méghozzá Jósiás királynak az idejében, még a jósiási reformok elé tesszük azt az időszakot, amikor ő ezt a könyvet megírta, vagyis hogy ezt az üzenetet közvetítette Izraelnek. Krisztus előtt 639-től 609-ig tesszük az ő szolgálati idejét, ez az időszak, amikor ő Izraelben szolgált. A korát, amint mondtam, a reformok elé tesszük, azért is, mert itt még nem tükröződnek vissza az üzenetben a reformnak a hatásai. Könyvének címiratán kívül többször nem fordul elő a neve, és a proféciában sincsen semmilyen életrajzi utalás, és máshol sem találkozunk az ő nevével, bár vannak hasonló nevű emberek, akikkel találkozunk, vagy személyek, akikkel találkozunk az Ószövetségben, azonban ővele nem találkozunk többet, tehát nem tudunk többet magáról a prófétáról. A könyvről egy pár szót hadd mondjak, hogy mi is jellemzi a könyvet. Eredetiségét és egységét nem kérdőjelezik meg, általában elismerik, persze ez olyan dolog, hogy mindig vannak olyan szélsőségesen kritikus tudósok, akik bizonyos kérdéseket tesznek fel, de általánosságban elfogadottnak tekinthetjük a könyvet. Ez azért is érdekes, mert ugye a 18.-19. század Biblia kritikája szinte minden újszövetségi és ószövetségi könyvet megkérdőjelezett a hitelességét illetően. Úgyhogy például az újszövetség könyveiből, majd később még tanulni fogják, volt olyan időszak, amikor csak 3 könyvet fogadtak el a Biblia kutatók és kritikusok hitelesnek, azt mondták a 27 könyvből, hogy 24 az nem hiteles könyv. Annyira erős volt a Biblia kritika, de az utóbbi időknek a feltárásai, legyen az régészeti feltárás és kutatások, amikor tekercseket kutatták, sorra megszégyenítették ezeket a kritikákat, úgyhogy most már jelentős bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kezünkben tartott Biblia az valóban hiteles könyv. Ugye nagy segítséget nyújtott ebben többek között a kumráni tekercsek megtalálása és más ilyen források, amelyek az eredeti tekercseket hozták felszíre, és rámutattak arra, hogy tulajdonképpen a Biblia, különösen az Ószövetség iratai, azok az évszázadok során, azok úgy lettek átörökítve az utóbbi nemzedéknek, hogy jelentős változásokat nem hajtottak végre azokban. Ez azért érdekes, mert nagyon sokáig ugye azt tanították még a mi iskoláinkban is, hogy a középkorban írták a Bibliát, vagy átírták a Bibliát, vagy meghamisították. Ezt nyugodtan el lehet vetni. Az a könyv, amit a kezünkben tartunk, az hiteles. És amikor kisebb változtatásokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy mi volt a zsidók számára a kisebb változtatás a Bibliában. A kisebb változtatás az egy pont eltérés, itt-ott egy írásjel eltérés, egy szó eltérés az már nagy változtatás. A Biblia másolók, amikor másolták a Bibliát, akkor úgy másolták, hogy minden betűt megszámoltak az eredetiben, és minden betűt megszámoltak a másolatban. Megszámolták, hogy melyik a középső betű az eredetiben, és melyik a középső betű a másolatban. Nem lehetett eltérés a kettő között.
megszámolták azt is minden oldalon, hogy mennyi a betűk száma, hogy ne legyen eltérés az eredeti és a másolat között. Rendkívül pontosan végezték el a másolatokat, és ha valamelyik másolat nem felelt meg az elvárásoknak, akkor azt meg kellett semmisíteni, annak érdekében, hogy ne maradjon fel hamisítvány. És így a Bibliának a könyvei, hogyha azokat megvizsgáljuk tudományos eszközökkel, akkor a tudományosság igényesség alapján azt lehet mondani, hogy jelentősen megbízhatunk a rendelkezésre álló iratokban, így Sofóniás könyvében is. Mind a konkrét ábrázolásban, mind a sötét jövő előrevetítésében kitűnik, és nem csak nyelvi szempontból, hanem művelődés történetileg is figyelmet érdemel. Ugye Sofóniás nagyon komoly üzenettel lép fel, nagyon kritikusan lép fel. Nem tudom, hagyd kérdezzem, ki az, aki olvasta ezt a könyvet? Ketten, hárman olvasták, érdemes elolvasni, akkor élethűbb az, amit most mondok, jobban el tudják helyezni, de hogyha elkezdik olvasni, akkor látják, hogy rengeteg kritika van Izraelre nézve ebben a könyvben, és ez nagyon érdekes azért, mert nagyon sok olyan dologra világít rá a könyv, ami a kornak a történetét is feltárja előttünk, mert sokat beszél vallásokról, vallási befolyásokról, hagyományokról, amelyek ebben a korban Izrael népét jellemezték, sőt a könyv azt is feltárja előttünk, hogy Izrael az igaz Isten imádatán túl még milyen vallásokhoz kötődött, és milyen vallásokból importált a saját vallási világába különféle elemeket, mert ezeket külön-külön mind megrója a Sofóniás próféta, és ezzel nagyon jó képet ad arról, hogy abban a korban milyen vallási élet volt Izraelben. Fő mondani valója teológiai szempontból elsősorban etikai és eszkatológikus természetű. Etikai vagy erkölcsi, azt is lehetne mondani, ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatát vizsgálja Izraelnek ez a könyv, és ez alapján feddi meg, és eszkatológikus természetű azért, mert előre tekint, hogy Isten ezt a szakaszt egyszer le fogja zárni. Véget fog vetni ennek a helyzetnek, ami jellemzi most Izraelt, és ítélet fog következni Izrael népére. Küzd a hibák, a bűnök, a vétkek ellen, és a föld szegényeihez is szól, és igazságra és alázatra buzdítja a népet. Ezt a második fejezet harmadik versében olvashatjuk például, hogy keressétek az Urat, mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Ez jelzi azt, hogy még van lehetőség, de az már annyira kevés, hogy még ha keresik sem biztos, hogy oltalmat nyernek az Úr haragjának a napján, az ítélet előtt. Az eszkatológus szempontok alapján a központi gondolata a könyvnek az, hogy Isten vagy Jahve az föltétlen úr, egyedülálló úr és király. Nincs más, aki vele vetekedhetne. Ugye a könyv több helyen megfeddi Izraelt, mert azt gondolják, hogy Isten nem cselekszik. Nem tud cselekedni. Hol van az Isten? Nem változnak a dolgok. Ugye néha talán ez ma is elhangzik egyesek részére, amikor szenvedünk, akkor kérdezzük, hogy hol van az Isten. És az ember, hogyha nem látja Istent cselekedni, akkor is és ma is talán jogosan is időnként felteszi a kérdést, hogy tényleg van Isten az égben, aki elkezd cselekedni. Ez a könyv rávilágít arra, hogy Isten valóban cselekszik, csak türelmes. Tehát nem azért nem cselekszik, mert nem tudna cselekedni, nem tudna beavatkozni Izrael népének életébe, amikor az alázatosok és a szegények szenvednek az elnyomók miatt, nem azért nem avatkozik be az Isten, mert nem tudna, vagy nem figyel oda, hanem azért, mert türelmes, várja, esélyt ad, és itt elmondja az a második fejezet, harmadik vers, hogy mire, az, hogy keressék az Urat, és alázzák meg magukat az Istenről, hogy hát, ha elkerülik az ítéletet. Mert Istennek nem telik öröme abban, hogyha elpusztítja az embert. Igyekszik várni arra, hogy hát, ha megtér. Lehet, hogy már csodálkoztak azon, amikor az Ószövetséget olvassák, hogy milyen gonoszság és kegyetlenség van az Ószövetségben. Nem tudom, hogy figyeltek-e már erre, hogy annyi vérengzéssel találkozunk, és feltesszük a kérdést, hogy még az Isten is mint ebbe beszállna, nem? Ő adja ki a parancsolat, gyermekeket is ki kell írtani, mind. Az állatokat is mind. Még a terhes anyákat is mind el kell pusztítani. És sokan, amikor ezt olvassák, azt mondják, hogy milyen lehetetlen és kegyetlen az Isten, hogyan lehetséges az, hogy ebben az Isten is részt vesz, és nem, hogy arra tanít el az embereket, hogy szeressék egymást, hanem arra tanítja az embereket, hogy írtsák egymást. És nagyon sokan ezért azt mondják, hogy
Különbség van az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Itt azonban, ha megértjük ennek a hátterét, akkor rájövünk, hogy abszolút nincsen különbség az Ószövetség Isten és az Új Szövetség Istene között. Ugyanis a következő dolog történik következetesen az Ószövetségben. Ezt egy példával szemléltetném, amikor Isten Ábrahámnak ígéri a palesztin térséget, azt mondja, hogy neked adom ezt az országot. De Ábrahám bevonulta abba az országba is, ott országot kapott. Nem, hát mi történt vele? Meghalt, annélkül, hogy igazából beteljesedett volna az ígéret. Miért halt meg Ábrahám? Ha Isten neki megígérte, miért nem adta neki oda? A Bibliára egyértelmű választ ad. Azt mondja Ábrahámnak, ha Mózes első könyvét olvassák, a 15. fejezetben, itt a 15. és 16. versben, azt mondja, miután az ígéretről beszél, te pedig elmégy a te atyáidhoz, mondja Isten Ábrahámnak, békességgel eltemettetel jó vénységben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Azt mondja Ábrahámnak, előre megmondja, neked adom ezt a földet és a te magodnak. Azonban te meghalsz, mielőtt oda bemennétek. És mi az indoka annak, hogy miért nem megy be Ábrahám? Szóval, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Tehát Isten még mindig esélyt adott az emoreusoknak, hogy megtérjenek. Szerette volna, hogyha megtérjenek. És ez a gondolat tükröződik vissza a második fejezet harmadik versében is, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld lakosai. Tehát jön Sofóniás, és figyelmeztet Izraelt, hogy ugyanaz lesz a sorsotok, mint a emoreusoknak, akik nem tértek meg, a négy nemzedék leélte az életét, és akkor mi történt? Jött a honfoglalás, és azt mondja akkor Isten a zsidóknak a honfoglaláskor, hogy ne hagyjatok csak egyet sem élve, mert betölt, ezt nem így mondja ki, de akkor egyértelmű az összefüggésből, betölt a gonoszság az emoreusoknak. És olyan gonoszszá vált a nép, mint Sodoma és Gomora volt, amit Isten azt mondja, jobb, ha elpusztítom, és békésebb lesz a világ nélkülük, mint velük. Egyébként ezzel mi is így vagyunk, hogyha valaki nagyon gonosz, ugye vannak ilyen emberek, akiknek öröm a gyilkosság, nemrég hallottam, hogy volt valaki, akit börtönbe zártak, elítéltek valami 40 évre, és azt mondta, ha kiszabadulok, úgyis az lesz az első, hogy embert ölök. Erre mit mond az átlag ember? Sose szabaduljon ki, mert az igazságérzetünk az, ez olyan gonosz, hogy ezt már ne engedje senki szabadlábra, nem? És ilyen az Isten is, amikor ez a gonoszság egy bizonyos szintet elér, akkor végrehajtja az ítéletet már itt a földön, és ez az ítélet lebeg itt Izrael feje fölött is, ha a gonoszságot nem hagyják el, akkor be fog teljesedni az ő sorsuk is. Azért, mert Isten az szuverén Isten és mindenható Isten, és nem szükséges az, hogy őt valaki erősítse, nincs szüksége segítségre, ő végrehajtja az ítéletet, egy szerencséje van az embernek, az micsoda. Az Isten az kegyelmes és türelmes, és hosszan tűr érettünk, mondja már az Új Szövetség, nem akarván, hogy valaki elveszten, hanem mindenki megtérésre jusson. Tehát a Biblia azt is tanítja, hogy nem érdemes játszani az idővel. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, ez igaz az Istennel való kapcsolatra is, erre hívja fel a figyelmet Sofóniás is. A történelmi helyzetet szeretném összefoglalni röviden. Vallási romlás jellemzi a népet. Az Úr igaz imádás helyett és mellett, még a szent helyen, a templomban is folyik kánaanita Baál kultusz. Hogy mi is ez a Baál kultusz? Lehet, hogy a végén a marad idő, még egy-két képet tudok vetíteni a Baál kultuszról, hogy hogyan is nézett ki a Baál kultusz. Egy teljesen erkölcstelen kultusz volt, amit a paráznosság, a házasságtörés jellemzett. És hol gyakorolták ezt? A templomban. A zsidó templomban. Ugye lehet, hogy hallottak már róla, hogy volt Makabeusok korában, ugye volt egy olyan incidens, amikor azzal provokálták a zsidókat, hogy disznót vágtak a templomban. És óriási felzúdulás volt. Tudjuk, hogy a sertés az tisztátalan a zsidók számára. És ez olyan provokáció volt, hogy ebből egy lázadás tört ki. De itt már nem ezt teszik, nem tisztáltan állatot visznek a templomba, hanem tisztáltalan vallást visznek a templomba, a Baál kultuszt. Ez pedig azt jelenti, hogy ott különféle természeti kultuszokat, dolgokat gyakoroltak, így a termékenység istenét imádták, és ez hozzátartozott mindenféle föltelmes dolog. Ezen túl azonban gyakorolják az Asszíriából politikai érdekekből átvett csillagimádást is,
Az asszírok akkor ugye uralták ezt a térséget, a fővárosa Ninive volt, Sofóniás könyve kötődik Ninive városához közvetlenül, és van egy profécia Ninive városáról Sofóniás könyvében. Az asszíroktól mindenki félt, és félelemből az ember nagyon sokat megtesz, nem? Amit egyébként nem tenne meg. Milyen sokat? Időnként, hogy ne veszítsük el a munkahelyünket, mert félünk attól, hogy munkanélkülünk. Elvállalunk olyan dolgokat, amiket egyébként nem vállalnánk el. Sőt, időnként olyan kompromisszumokba is belemegyünk a félelem miatt, amit később megbánunk. Ugyanígy volt ez Izraellel is. Asszíria egy rendkívül kegyetlen hatalom volt. Az asszírokra a véres hódítás volt a jellemző. Olyan kegyetlenek voltak a katonáik, hogyha egy várost elfoglaltak, akkor a városvezetőit elevenen megnyúzták, és a bőrüket kiszegezték a várfalra. Ezek voltak az asszír katonák. Mindenütt a vér omlott, ahol ők voltak, így nem csoda, hogy félelemből a zsidók is vallást változtattak. Egyébként a félelem az általában vallásváltoztatásra készíti az embert. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, mit mond még az ateista is? Ja Istenem, most segíts, nem? Legtöbb ember ezt kérte. Nem az a kérdés, hogy milyen vallásúak vagyunk, hanem hogy mikor. Ugye, mert szituáció függő sokszor a vallás. A legtöbb ember a nagy bajban igenis szeretné, hogy legyen Isten, mert ha már nincs máshoz fordulni, akkor jó lenne, ha lenne Isten. Eddig a zsidók is, mivel az asszírok erősebbnek tűntek Istennél, és úgy gondolják, hogy jobb az asszírokkal békességben élni, mint az Istennel, ezért átvették az asszíroknak a kultuszát, amit meg is fed Sofóniás a könyvben, hogy csillagokat imádtok, és ez az asszír vallási kultusz volt. És érdekes, hogy pontosan ennek következtében Asszíria, amivel felfúvalkodott volt, a zsidók is behódoltak az asszíroknak, és azt gondolták, hogy Asszíria erősebb, mint a mi Istenünk. Azt mondja Isten, most akkor játszunk nyílt lapokkal. Ki az erősebb? És ki mondja a proféciát Ninive városa fölött? Hogy el fogja pusztítani, ezt a proféciát tanulmányozni fogjuk, és ha megnézzük, hogy mi teljesedett be, akkor lehet, hogy rájövünk arra, hogy ki az erősebb. A kard, a hatalom, a pénz, vagy pedig az Isten. Ez a történet erről is szól, hogy ki a hatalmasabb és ki az erősebb. Úgyhogy ha úgy érzik, hogy valaki nagyon hatalmas és nagyon erős, akkor jó tudni azt, hogy ez mind csak időleges dolog. A kérdés az, hogy meddig. Mert van valaki, aki csendesen és türelmesen várakozik, de amikor hatalomról, erőről van szó, akkor nincs senki, aki őt überelni.

hogy egy nagy mágiát raktak, elkezdődött egy rituális szertartás, és ez úgy néz ki, hogy táncoltak a tűz körül, mellette valószínű, hogy alkoholtartalmú italt is fogyasztottak, szólt a zene, ami valószínűleg egy monoton ritmusú zene volt, és mindez addig ment, amíg valaki transzba nem esett, vagy lehet, hogy többen is, de az áldozatot meg nem hozta, és az áldozat ez az volt, hogy egy édesanyja előre futott, és a gyermekét bedobta a tűzbe. Ez volt a Moloch kultusz. Úgyhogy emiatt például Tírus városát bünteti meg Isten a Moloch kultusz miatt. El kell képzelni, hogy micsoda keverék volt itt. Veszük a Baál kultuszt, erkölcstelenség, a csillagjóslást, ugye, és mellette pedig a Moloch kultuszt. Hát hogy nézett ki ennek a népnek az élete? El tudják képzelni? Nem csoda, hogy ilyen kemény prófétai üzenetet küld Isten ennek a népnek, Izraelnek, hisz hogyha elmennénk, hát nem éreznénk magunkat biztonságban. Talán a feleségeinket nem éreznénk biztonságban, ha ott lennék. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor olvassák a könyvet, és azt gondolják, hogy nagyon kemény az üzenet, akkor gondoljanak arra, hogy ha önök lennének Isten helyében, lehet, hogy még sokkal keményebben oda csapnának, mint ahogyan Isten azt teszi. Mert mi még sokkal türelmetlenebbek vagyunk, és erősebbek, keményebbek lennénk, ha meg lenne a hatalmunk hozzá, nem? Időnként. De eljön az ideje annak is, hogy Isten is ezt megteszi. A hit belső megüresedése is bekövetkezett, tartalmatlanná vált az Isten tisztelet, ugye Jahvétól eltávolodtak, és ennek a következménye az lett, hogy a hit meggyengülésével eltűnt a hit erkölcse is. Ugyanis a hit az egyben erkölcsi vonzatokkal is rendelkezik, és így Izraelre nézve egy rendkívül erkölcsös élet volt az, amit Isten javasolt nekik. Annyira erkölcsös és tiszta élet volt, hogy azt mondta Isten, ha azokat a rendeleteket megtartjátok, amelyeket én adtam nektek, úgy egészségügy és erkölcsi rendeleteket, akkor egyrészt egy betegséget sem bocsátok rátok azokból, amiket teszem fel Egyiptomra bocsátottam, és mik voltak ezek a betegségek, lehet, hogy már hallottak róla, ugye szívinfarktus, érrendszeri betegségek, daganatos betegség, ezek mind jelen voltak Egyiptomban, és azt mondja Isten, hogy ezeket nem bocsátom rátok, másrészt, hogyha az erkölcsi rendeléseket, amelyeket adtam, figyelembe veszitek, akkor olyan életforma alakul ki Izraelben, hogy mindenki azt mondja majd rólatok, hogy milyen bölcs és értelmes ez a nép. És milyen bölcs és értelmes ennek a népnek az Istene. Mert Isten a rendeléseket nem azért adta a népnek, hogy büntesse őket, hanem hogy felemelje őket. Ugye időnként az ember küzd Istennek a rendeletei ellen, azonban itt Izrael népéből látjuk, hogy a legjobb mindig az volt Izraelnek, ha Isten tanácsait követték. Bármikor arról attól eltértek, jobbra vagy balra, akkor annak mindig nagyon súlyos büntetés volt a következménye, és ez a büntetés ez nem abban állt, hogy Isten megbüntette őket, hanem abban, hogy a bűneiknek a következménye sokkal szörnyűbb volt, mint hogy el tudták volna képzelni. Egy rendezetlen, össze-vissza élet alakult ki, rengeteg szenvedés, rengeteg sírás és nyomor csak a bűnök következtében, és tragédiába hullott az embereknek az élete, akkor, hogy eltértek Isten tanácsától. Így az erkölcsi hanyatlás is bekövetkezett, a jog és igazság gyakorlása helyett erőszakoskodás, anyagiasság, nyerészkedés rontotta meg a közéletet. Milyen rossz lett volna abban a korban élni, nem? Milyen jó, hogy ma ez nincs így, nem? Ugyanott vagyunk, nem? Ha belegond, ugyanott vagyunk, és miért? Fel kell tenni ezt a kérdést is. Én azt gondolom, hogy itt már rá kell döbbenni arra, hogy nem csak időleges, sofóniás kori problémákról beszélünk, hanem általános emberi problémákról, az egészség terén, az emberi kapcsolatok terén, az elkölcs terén, ugye, az önzés terén, általános emberi problémák. Ki neveli az embereket jobbra? Ha azt mondjuk, hogy mint ahogy Nietzsche mondja, hogy meghalt az Isten, ugye megöltük őt, mondja ő, bár ő ezt másképp gondolta, mint sokan értelmezik, a lényeg az valóban az, hogy az emberek megölték az Istent, de azt gondolod, hogy lámpása, ugye, amikor járta az utcákat is kerest, hogy hol van az Isten? Azt mondja, az emberek megölték az Istent, és elküldték közülünk. Nem lehet érezni, tapasztalni, hogy ő itt van közöttünk. Nem az Isten halt meg, hanem Istennek a jelenléte halt ki az emberiség közül. A jósága, a szeretet nem látható sehol. Emiatt szenvedett ő is. De az ember, hogyha eltávolodik Istentől, azt mondja, nincs Isten, akkor öntörvényűvé válik. Ki mondja meg az embernek utána, hogy mi a jó és mi a rossz? Nincs senki, akit félne. Ugye? Mint a gonosz bíró,
a példázatban, Jézus példázatában, Istent nem félek, embert.

Isten nem tisztek embert, nem félek, ugye, és cselekszi azt, amit ő akar. Tehát ez jellemezte azt a helyzetet, és itt már azt gondolom, hogy magunkról is beszélünk egy picit. Sofóniás üzenete által Isten leleplezi ezt a romlást és hűtlenséget, és a vétkeseket elragadja a föld színéről. Tehát ez az ítéletnek a lényege. A bűnösöket, a vétkeseket, akik nem hajlandóak megjobbítani az utaikat, Isten eltörli a föld színéről. Haragja feltartóztatlan, természeti és nemzeti katasztrófákban lesz nyilvánvalóvá. Ne gondolja senki, hogy meg fog attól menekülni. Azt mondja, hogy aranyatok és ezüstötök sem menthet meg benneteket. Tehát semmilyen gazdagság mögé nem lehet elbújni. És ez az ítélet, ez egyértelmű. Azonban azt is elmondja, hogy Istennek az ítélete nem csak az emberekre sújt le, nem csak Júdára sújt le, hanem az egész világra, sőt a természetre is. Az első fejezet harmadik verse utal erre, azt mondja, hogy elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Mikor történt, hogy Isten az embert kiirtotta a föld színéről? Özönvízkor. Érdekes, hogy az Ószövetséget ha figyeljük, akkor azt látjuk, hogy vannak nagy események, amelyek vissza és visszatérnek, újból és újból. Ezek a nagy paradigmái, a nagy történetei az Ószövetségnek. Mik ezek a nagy történetek? Ilyen a teremtés története, a bűneset, az Exodus története, ugye? És itt láthatjuk, hogy a vízözön története is itt megelevenedik. De a vízözön után mi volt ismét? Akkor már visszatér egy ismert történet, az újjáteremtés története. Akkor Isten ismét újjáteremtette a világot. Ugyanebben a képben beszél itt is, mint hogyha egy vízözön pusztítaná a földet, tehát már érezzük, hogy nem csak Júdáról van szó, hanem az egész világról. Tehát ez már eszkatológikus, teljesen globális méretű katasztrófát jelent. Már a világ végéről van szó. Már azt is mondhatnánk, hogy ha mindez a jellemző, amiről beszéltünk Júda kapcsán, az ma is igaz, akkor itt a világ pusztulásáról van szó. Azonban minden nagy pusztulás után mi következett be? Újjáépítés. Tehát amikor halljuk a pusztulást, akkor tudnunk, hogy Istennek a célja az nem a pusztítás, hanem az újjáépítés. Azonban ahhoz, hogy egy új házat építsek a régi helyen, mit kell csinálni a régivel? Ugye le kell dózorolni, vagy le kell bontani, és Isten pont ezt, hogy elpusztítok mindent. De nem azért, mert ő élvezi a pusztítást, hanem majd később látni fogjuk ezt, hogy az újjáépítést akarja elkezdeni, mert minden, ami volt, az már annyira romlott, hogy nem tud vele mit kezdeni. Isten nem javítgatni akarja, nem mi is erről álmodunk, hogy egy régi házat veszünk. De jó lenne, hogyha nem javítgatni kellene, hanem építetnék egy újat. És azt, hogy nem akarom foltozni, én megtehetem, de régit megsemmisítem, és újat hozok létre. Nem hárítja el az ember még embert, ezt nem hárítja el az ember még megtérésével sem. Második fejezet, harmadik vers, amit már olvastunk. Azt jelenti, hogy Isten ezt elhatározta, ezt eldöntötte, ez be fog következni. Jó, hogyha az ember megtér, de nem biztos, hogy ezzel elhárítja ezt a veszedelmet. A kérdés az, hogy akkor a megtérésnek mi az értelme, hogyha a veszedelmet nem tudom elhárítani. Erről a fejezet végén kapunk majd még több információt, és erre a kérdésre választ is. Utána az Úr napját szemlélteti, félelmetes nap lesz, és itt tulajdonképpen a többi gondolatot folytatja, amit úgy Jeremiás felvetnek, Ámos felvetnek, bár Jeremiás később volt, ugye, de Ámos volt az, aki előtte ezt megfogalmazta, és folytatja Ámos gondolatmenet. Meglepően új metaforát használ, Jahvé napja az olyan, mint egy ünnepi lakoma. Amikor Isten meghívja az embereket a lakomára, ahol azok, akik magukról azt gondolták, hogy vendégek, hirtelen áldozatok lesznek. Ez a megdöbbentő fordulat, vendégből lett áldozat. Isten népe azt gondolta, hogy Istennek védelmezni kell őket a többi népek előtt. Mert Isten megvéd bennünket a pogányok elnyomásától. És mi következik be? Ahelyett, hogy Isten védené őket, mit tesz Isten? Ellenük fordul és megsemmisíti őket. És ez a megdöbbentő fordulat, a vendégből lett áldozat. Isten célja azonban az, hogy saját igazságosságát univerzális keretek között védelmezze és megőrizze. Izrael népe azt gondolta, mi vagyunk Istennek a népe, úgysem árt nekünk, még a hibázunk sem. Isten azt mondja, ha rossz útra tértetek, én az igazságot azt megoltalmazom a saját népemmel szemben is.
Így Izrael biztonságban érzi magát, azt gondolja, hogy ő Isten népe, egyszer csak szemben találja magát Istennel. Itt a 6., 7. és 8. versben olvassuk el: hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. Hoppá, azt mondja, áldozatot készített az Úr. De az áldozat, ez nem a nép javát szolgálja, hanem azt, hogy kit szentelt meg áldozni valóként. Az ő hivatalosait, akik hivatalosak voltak az áldozatra. Hát az áldozatra ki szokott hivatalos lenni? Ugye áldozat után időnként lakomát tartottak, ugye barátok, vendégek, és akkor bemutatták az áldozatot, és utána örültek. De egyszer csak a barátot ugye viszik áldozatként az oltára, azt mondja Isten, hogy megszentelt az ő hivatalosait. Szóval is lészen az Úr áldozatának napján, megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek. Mondja Isten, hát Isten megfenyíti az uralkodókat és a zsidókat. A könyv az a szövetség gondolatából indul ki, pontosan ezért sejti, hogy Isten ítélete Júda felett határtalan méreteket ölt majd, mert a vétek is, a szövetség elleni bűn is határtalan méreteket öltött. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Isten ítélete nem Isten népének a végét jelenti, hanem itt megjelenik egy nagyon ismerős gondolat, a maradék gondolata, ami végigvonul az egész Ószövetséged tulajdonképpen. Egy maradék által Isten helyreállítja, és végül megszenteli a népet. Isten a maradék megmentését azt elhatározta, és ez visszatükröződik itt a könyvnek az utolsó szakaszában. Azt látjuk, hogy ez a maradék egy alázatos és Istennek szentelt életű nép lesz, ezt a 12. verstől olvassuk, szóval és marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Mi a kulcsa annak, hogy valaki a maradékhoz tartozzon? Bízzon az Isten nevében, és nem tudom, hogy tudják, hogy az a szó, hogy hit, tulajdonképpen ennek a görög változata, a pisztis, az a Bibliában, az Új Szövetségben sok helyen úgy van lefordítva, hogy bizalom. Tehát hit és a bizalom ugyanazt a görög szót jelenti, ez a pisztis szót, tehát hit és a bizalom ugyanaz. Tehát a hit az, ami döntő, ahogy Luther mondta, a mi Istenünk, az Isten mindent a hittől tett függővé. Aki hisz, mindent megnyert, aki nem hisz, mindent elveszített, mondja Luther Márton. És itt is ez tükröződik vissza, hogy ez az a pont, amin keresztül az embernek az örök sorsa is eldől, erre világít rá Sofóniás, hogy aki bízik az Istenben, az Úr nevében, azt ő megtartja. De mit is jelent az a maradék gondolata, amit itt megemlít? Azt látjuk, hogy a világ történelme során mindig csak a maradékot tudta Isten elfogadni. Azt látjuk, hogy megteremti Ádámot, Évát, az emberek elkezdenek szaporodni, és mi lesz az emberiséggel? Rossz útra tér. Hogy rossz útra tért, látjuk, hogy amikor eljön Noé kora, akkor mit mond az Isten, hogy hány igaz ember talált a Földön? 8. Igazából csak Noét, többi csak a családja volt. Milyen szerencsések voltak, nem? Hogy Noé volt az igaz ember, és a többivel mi lett? Isten elpusztította őket az özönvízben. A maradék az tulajdonképpen 8 emberből áll. És azt gondolnánk, hogy Noé családja megtanulta a leckét, és az utódai csak igaz és tiszta emberek voltak, nem? De amikor eljutunk Ábrahám korára, pár generációval Noé után már mit látunk? Hitetlen az egész világ ismét. Megint csak egy maradék van, Isten elhívja Ábrahámot, mint maradékot. Végre van egy népen, mondhatná az Isten. Pátyolgatja őket, megáldja őket, elviszi őket Egyiptomba, segít őket. Mégis mi lesz a néppel? Elkezdenek szaporodni, sokasodni, megmondja nekik, hogy a te magotokból jön majd a messiás. Ha jön, akkor majd ismeritek fel, engedelmeskedjetek neki. Jön a messiás, Jézus, és mi történik a néppel? Alig várják, tisztelik, imádják, megfeszítik, megölik. Ki öli meg? Pont az, aki maradék volt valamikor. Itt ez a maradék gondolata, ugye? És amikor Jézusnak a tanítványai jönnek, akkor igazából azt látjuk, hogy a zsidók közül igen kevesen fogadták el Jézus Krisztus, de még a tanítványok is szétrebbentek, amikor Jézus ugye a Getsemáné kertjében elfogadásra kerül. De milyen jó, hogy a kereszténység, amikor elindult, akkor megértette, hogy mi a lényeg, és a kereszténység az már egészségében csak az Isten akaratát követi. Így látják? A világon 20 000 féle felekezet van. Hol a maradék?
Azt mondom, nem az egyházakat kell keresni, hanem mit kell keresni? Hol a maradék? Nem? Hogyan tartozhatok azokhoz, akik ugye nem cselekesznek hamisan, hanem Istenben bíznak. Tehát ma kérdése az nem az, hogy hol a tömeg, ugye, mert azt látom, a tömeggel tartani mindig veszélyes volt. Korábban a tömeggel tartottunk volna, beléptünk volna a bárkába? Aligha. Hogyha Ábrahám korában a tömeggel tartottunk volna, akkor beléptünk volna az, ígéretnek a népe közé. Aligha. Hogyha tömeggel tartottunk volna a Jézus keresztre feszítésekor, mit kiáltottunk volna? Feszíts meg! Hát nem az a kérdés, hogy merre megy a tömeg, hanem a kérdés az az, hogy mit akar az Isten. És a hit pedig azt jelenti, hogy én elfogadom Isten akaratát, bízom benne, rábízom az életemet is. És kérem, hogy adjon erőt, hogy cselekedni is tudjam az ő akaratát. Itt ez a maradék gondolata, és ez a maradék, ez egy kiváltságos nép, amelyekre Isten minden áldását ráárasztja. És a maradék ígérete az itt van, a marasztok között egy nyomorult és szegény népet. És nem az előkelőkből jön ki a maradék, hanem aztán a nyomorultakból és a szegényekből. Azért, mert talán, ha szegények az emberek, sokkal nyitottabbak az Istenre. Sokkal fogékonyabbak arra, hogy keressék az Isten akaratát. Amikor jól megy a dolgunk, akkor kevésbé keressük őt. Amikor az orvos azt mondja, hogy baj van, kedves páciens, most már nem tudom, hogy mit tudok tenni önért, akkor mit csinálunk egyből? Ugye rögtön elkezdjük keresni az Istent. Tehát mindig, a nyomorultak között mindig magasabb az aránya az Istenfélőknek, mint a jólétben élők között. Jézus ezt úgy fogalmazza meg, nehezebb a gazdagnak bemenni az Isten országába, de a tevének átjutni a tűfokán. Úgyhogy, ha Istent akarják ismerni és szeretni, akkor miért kell imádkozni? Nyomorúságért, bajért, problémáért, nem? Ki az, aki ezt szereti? Most kérdezem, jó az, ha problémánk van, vagy rossz, hogyha problémáink vannak? Nem jó. Pedig Jakab 1-2 azt mondja, teljes örömnek tartsátok, a különféle kísértésekbe estek. Nehézségeink vannak, kísértéseink vannak. Azt mondja, hogyha megálljuk a helyünket a kísértésben, akkor a hitünk erősödik. Ugye? Tehát Isten kezében, Istennek nem eszköze, nem Isten teremti a rosszat a mi életünkben, de felhasználja azt. És ki is mondja az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A görögben ez szebben hangzik, azt mondja, akik Istent szeretik, azok bármilyen helyzetben is vannak, Isten jó véghez viszi az ő életük. Ne azzal vigasztaljuk magunkat, ez nekem valahogy jó, amiben vagyok, mert azt úgysem tudjuk őszintén mondani időnként, nem? Hanem bármilyen helyzetben vagyok, abból a helyzetből Isten egy jó megoldáshoz vezet engem. Ezt mondja ez a gondolat, amit itt olvasunk a Bibliában. A maradékra az a jellemző, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, azt mondja, nem lesz, aki felrettentse őket, és azt mondja a 15. versben, megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van. Nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Simon. És Sion, az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örülte rajta örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Egy idilli állapotot mutat Isten a maradéknak, hogy milyen módon gondot visel ő majd a népről. Tehát a kiváltság igazából az, ha valaki a maradékhoz tartozik. Mint Ésaiás, Sofóniás is találkozik az Istennel, az ő dicsőségével, és ez átalakítja őt, felismeri, hogy Isten előtt nincsen helye semmilyen emberi felfúvalkodottságnak, hanem az ember egyet tehet, ami bölcs, az Isten előtt azt, ha megalázza magát. A büszkeség az ember ősi bűne, ezt olvassuk ki Sofóniásból, amitől Júda sem mentes, Ammon és Moab sem mentes, de még Ninive sem mentes, így ezekre a városokra ítéletet mond Isten. A 3. fejezet 12. versében, vagyis hogy 11. versében ítéletet mond Isten Ninive fölött, azt mondja, Ninivénél a büszkeség felemelkedése a pusztulásba taszította a várost, én vagyok és nincs kívülem más, mondta Ninive, egy világváros, egy hatalmas város, aki így gondolkodik és cselekszik, nem menekül meg Isten ítéletétől. Csak az menekülhet meg a jövendő ítélettől, és élheti túl azt, aki Istennél keres menedéket, az ítélőbírónál is rábízza magát. A könyv felépítése, az első rész az ítélethirdetés, a második rész is ítélethirdetéssel foglalkozik, utána jön az üdv ígéret, az üdvösségnek az ígérete. Először a népeknek, Izraelnek és Jeruzsálemnek. De a
pátriárkák koráról sokan felvetik a kérdést, hogy mese vagy valóság. Így Ninive városáról is ezt feltették, hogy valóban létezett Ninive városa. A Biblia sokat beszél róla. Tudjuk, hogy Jónás is odafutott. Ugye nagyon sok ilyen hely volt és város volt, amiről azt mondták, hogy csak a Biblia beszél, ez nem létezett. És így kétségbe vonták a Biblia szavait, továbbá kétségbe vonták, hogy amit a Biblia mond, azok a szokások, azok a vallások, azok valóban léteztek. Hát nézzük meg, hogy mi is jelenik meg itt a kutatásnál. Ez itt a Pergamoni Múzeumban van, Berlinben, amikor Kelet-Berlinben volt. Ez itt Babilonból egy részlet, az Istál kapunak egy részlete. Egyébként a legújabb felfedezések azonban igazolják a Bibliának a hitelességét, amikor megtalálták Hammurabi törvényoszlopát, Nimrodot, Babilon városát, Ninivét kiásták, Kala városát, Korszabad úrvárosát kiásták. Mind-mind bibliai helyszínek, ahol a régészet megerősítette azt, amit a Biblia mond arról a korról. A Mezopotámia gyorsan a figyelem középpontjába került, ebben a térségben volt Ninive is, és nagyon sokan elindultak, hogy ott ásatásokat végezzenek, mert szerették volna megtalálni Ninive városát. Dombok jelezték a romvárosok helyét, ugyanis akkor, ha leromboltak egy várost, azt nem építették újjá, hanem a romokra építkeztek. És így mindig, ahányszor lerombolták a várost, mindig a város ugye szintje magasodott, egyre növekedett, úgyhogy ezek a dombok jelezték, hogy ott városok voltak. 1811-ben Dics kezdi meg az ásatásokat, itt ékírásos táblákat talál, hengereket, használati eszközöket, és akkor felébred az érdeklődés Ábrahám hazája iránt. Úr Babilon, Ninive, de tudjuk, hogy Ábrahám innen származik ebből a térségből, és maga a zsidó nép is innen származik. Babilonnak a helyszínét tudták, hogy hol van, Tel Babil, ugye azért is tudjuk, hogy Nagy Sándor is itt halt meg, Babilon városának a falai alatt, nem tudom, hogy ismerik-e a történetét, ez is bibliai történet, ugye Nagy Sándorról jól tudjuk, hogy a legnagyobb hadvezér volt a földön, aki valaha élt. Pár év alatt meghódította az egész térséget. Amikor odaérkezett Babilon városa alá, akkor azt mondta, amikor meglátta Babilont, óriási város volt, 22 kilométer volt a falaknak a hossza, a legnagyobb vár, amit valaha ember épített. Érdekességként mondanám, mert az aténi várfal az 7 kilométer hosszú, a római várfal az valami 4,5 kilométer hosszú. Tehát ahhoz képest a egri várfalát már nem is mondom, hogy milyen hosszú. Mekkora volt Babilon, ha 22 kilométer volt a várfal hosszúsága. És akkor meglátta ezt a várost, mármint a romjait Nagy Sándor, és azt mondta, hogy én ezt a várost felépítem, és világvárossá teszem. Azonban előtte vagy 200 évvel azt mondta Isten, hogy ez a város többet soha nem fog felépülni. Nagy Sándor azonban azt gondolta, hogy mindent megvalósíthat. És hol halt meg Nagy Sándor? Nem tudom, tudják-e. Babilonnál. Ahogy ő megfogalmazta, hogy felépíti a várost, mit csinált? Isten akaratával szembe ment. Ugyanaz történt vele, mint a zsidókkal. Fellázadt Isten, azt mondja, én újra írom a proféciákat. És 2-3 héten belül Nagy Sándor meghalt. Teljesen váratlanul. Hogy nehéz és veszélyes dolog az Isten ellen lázadni. Erre történelmi tények vannak. És ha valaki nem nagyobb, mint Nagy Sándor, akkor meg se próbálja. Innen a városát azonban nem tudták, hogy hol van. Feledésben merült a városnak a helyszíne. Úgyhogy nagyon sokan elkezdték azt keresni. 1836-ban kiadták Richnek a feljegyzéseit, naplóját, és itt megemlít egy dombot, ezt úgy hívtak, hogy Tel Nebi Junus, Jónásnak a dombja. És mond nekünk ez valamit, mert tudjuk, hogy Jónás melyik városba ment profétálni. Ahogy Ninive Tarzusba akart, de igazuk van, tehát csak provokálok egy picit, hogy Ninivébe kellett volna, hogy menjen, de Tarzusba akart menni, de aztán végül csak Ninivébe kellett neki menni. Úgyhogy ez volt a Jónás dombja, és tudjuk, hogy Jónás felült egy dombra, hogy lássa a város pusztulását. És azt mondták, hogy ez a domb volt az, majd mutatni fogom. A helyiek megtiltották az ásatást azért, mert szentnek tartották a dombot, ugyanis ők is Jónás szentként tisztelték. 1842-ben Botta volt az, aki társatásokat indít a közelben, de ott nem tudott ásni, és akkor egy járókelő Korszabadra hívta fel a figyelmét, és amikor elkezdte ott az ásatásokat, azok eredményesek voltak. Röviden összefoglalom, kiadja a Ninive Monumentjai című könyvét, azt gondolta, hogy Ninivét találta meg, azonban ez nem volt igaz. Később rájöttek arra, hogy ez nem Ninive városa volt, hanem Dur-Sharrukkint találta meg, és itt volt második Szargon palotája, amiről be tudták ezt azonosítani.
Az első megfejtett ékírásos táblákon Sargon nevét találták meg. Itt beszámol a király a szamáriai hódításokról, ami azért érdekes, mert ugye a Biblia erről beszámolt korábban, és egyszer csak most képzeljük el, hogy 2600-800 évvel később ásatást végeznek a tudósok, táblákat találnak, elkezdik olvasni, és mit olvasnak? Ugyanazt, ami a Bibliában van. Mit mondtak? Ez a hiteles könyv, nem? Érdekes. Ezzel nem lehet vitatkozni. Különösleges ásni. Ezt azért nem mondták, mert igen, sokat ástak, de nagyon érdekes dolog, egyébként van erről egy konkrét sorozatom is, hogy a régészet hogyan erősítette meg a Biblia hitelességét, és az emberek szeretik, meg sokan látogatják, mert erről nem beszéltek nekünk az előző rendszerben. Az ellenkezőjéről azonban igen sokat. Itt a történetét leírja samáriai hódításnak, és azért is érdekes, mert Sargont a Biblia megnevezi, azonban nem tudták bizonyítani a Biblia tudósok, hogy ilyen uralkodó létezett korábban. És emiatt kritizálták a Bibliát, mert a Biblia ilyenről beszél. Itt azonban, ez csak feltárásnál, azt mondják, hogy hát megtaláltuk most már kőbe vésve is Sargon nevét. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy nem értem a Bibliát, mert nem tudok valamit elfogadni, vagy megmagyarázni, akkor lehet, hogy nem azt kell mondani, hogy ez nem igaz, ami a Bibliában van, hanem azt kell mondani, hogy még egy picit várni kell, amíg megtaláljuk a másik oldalról is az igazi bizonyítékokat. Úgyhogy tovább nézzük a történelmét Ninivének. Akkad dinasztria idején Manistisó felépíti híres Istár templomát, és ezt megemlíti Hammurabi is az ő kódexében. Később asszír uralkodó Szanherib fővárosává építi ki, és ezt megemlíti a Genezis, tehát Mózes első könyve 10. és 11. fejezete is. Itt lehet látni, hogy Ábrahám úrvárosából Ninivén keresztül Háránba, de Aleppó térségébe és Egyiptomba vándorolt, ez itt Ninive városa. Itt lehet látni a Tigris folyó partján épült Ninive városa, és ez pedig a feltárt Ninive, annak a nyomai, mármint amit kiástak abból. Ninive a hatalmas asszír birodalom fővárosa, amiről itt olvastunk Sofóniás könyvében is. Ez a Nergál kapu, Ninive városának a Nergál kapuja. Ha ezt megnézzük, akkor elképzelhetjük, hogy milyen szép városok voltak akkor, nem? Itt művészet volt, ahogy építkeztek. Nem csak funkcionális, hogy nagy köveket kifaragtak, oda rakták, mint az Egrivárnál. Ez tényleg szép város volt. Tehát adtak a szépségre. És hogyha elmondom, ez miből épült, akkor lehet, hogy még jobban csodálkoznak. Többségében égetett téglából, kisméretű téglából építkeztek akkor. Egy várfal felépítés, ez ki tudja hány millió tégla kellett. És mégis elvégezték azt. Ott nem volt annyi szikla és kő, mint Egyiptomban. Úgyhogy Ninivéről többször beszél az ige, így beszél Sofóniásnál is. Ez a második, itt azt mondja, jaj a vérontó városnak. Amikor azt mondom, hogy vérontó város, akkor mire gondolhatnak, ugye? A válfalra szegezett ember bőre, amit ugye a niniviek tettek, az asszírok, amikor hódítottak. És itt az ítélet elhangzik, Isten ítélete, hogy szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengére állítalak. Aki csak lát, menekült tőled, és ezt mondja, Tóth Ninive, ki sajnálja? Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? Mondja Náhum, de ugyanezt Sofóniás is megjósolja. 612-ben a médek és babiloniak elfoglalják Ninivét, 200 évvel később olyan romhalmaz volt már Ninive helye, hogy Xenofon, amikor azt látta, hogy itt egy romváros van, kérdezgette az embereket, hogy milyen város volt itt, akkor már azt mondják neki, hogy Mespila méd város volt itt. Az emberek elfelejtették 200 év alatt, hogy az Ninive romja, amit ott találtak, hogy ennyire a feledésbe merült a város. Lukián azt írja, aki egy római történetíró volt, hogy senki sem tudja már, hol volt egykor Ninive. Teljesen feledésbe merült egy óriási város, és eltűnt a szem elől, és a 19. században ásták azt ki, amikor az ásatásokat végezték. Ugye Lajard volt az, aki feltárt a Kala városát, az egyik legősibb bibliai város. Az is érdekes, amit ott találtak. És ő volt az, aki feltárta Senna Debir palotáját, aki Szargonnak volt a fia, és ekkor már tudta, amikor a palotát feltárták, hogy ez a palota, ez Ninive városában van, és ez azt jelenti, hogy Ninivében van. Úgyhogy itt a Nebi Junus, Jónásnak a hegye, amit nem engedélyeztek, hogy ott társatásokat végezzenek, és innentől kezdve ugye megtalálták Ninive városát. És ha megnézzük a proféciát, beteljesedett a profécia, amit mondott
a prófét, akár Náhum, akár Sofóniás, valóban megszűnt létezni Ninive városa, Isten elpusztította. Úgyhogy itt a feljegyzés, a Sanheribnek a feljegyzése, Asszíria királya írta, időszámításunk előtt 686-ban, és ezen beszámol hódító hadjáratairól is. Ugyanarról, amiről Királyok második könyvében olvashatunk, hogy Sanherib Asszíria királya Júda összes erődített városa ellen felvonult és bevette azokat. Tehát ugyanazt mondja itt Sanherib feljegyzése, mint amit a Biblia is mond. Amit Sofóniás előrejelzett, hogy megszégyenít Isten nevét, azt nem beteljesedett. Egy kommentárban találtam egy érdekes idézetet, és ezzel szeretném zárni. Érdemes megszívlelni ezt az idézetet, mert úgy gondolom nagyon mély tanulságot takar. Isten nagy feladatai és az emberiség ügyei nem az ördög támadásai következtében hiúsulnak meg, hanem a lassú, maga alatt mindent elnyomó jéghegyhez hasonlító senkik ezrei és tízezrei alatt. Isten ügye nem abban hiúsul meg, hogy azt túl fontosnak tartjuk és neki lendülünk, hanem abban, hogy valaki agyon üli azt. Ezt a Sofóniás könyvének egyik kommentárjában találtam. Ugye ez a könyv, Sofóniás könyve arról szól, hogy bár Izrael Isten népének vallotta magát, és azt mondta, hogy ő ragaszkodik Istenhez, azonban a templomban a kultuszt, az Isten tiszteletet már végezték, mellette más kultuszokat is elfogadtak, és ezzel meghiúsult mindaz, amit Isten akart. És az, hogy meghiúsult, az nem Isten kudarca volt, nem Isten váltotta ki, hanem az emberi tehetetlenség, az, hogy az emberek nem cselekszik azt, amit tenniük kellene. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és én azt kívánom mindenkinek, hogy a megfelelő időben megfelelőképpen felismerje, hogy mit kell cselekedni, és elkezdje a sorsot, ami esetleg ennek a városnak a sorsa volt.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunk első felében ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, a 35. Zsoltár alapján Csalódás az emberekben címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszám fog felcsendülni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Úgy érezzük, van elég erőnk ez a mai témánkhoz? A 35. Zsoltár. Bekopog Dávid az ajtónkon, és egyfolytában panaszkodni fog. Én nem tudom, hogy önöknek ma hányan panaszkodtak már, hogy ki az, aki már nem egy telefont rakott le, hogy hú, ezt is végig kellett hallgatnom, de ma aztán egy valódi panasz áradat fog ránk zúdulni. Azért hadd mondjam el azt, hogy ez a mai témánk, hogy csalódás emberekben, ez az egyik legfontosabb kérdése az életünknek. Csalódtunk már, és csalódni fogunk. Csalódások után vagyunk, és csalódások előtt vagyunk. Sőt, van, hogy nem mi mások, hanem mi vagyunk azok az emberek, akikben majd mások fognak csalódni. Szóval az egész életünk egyik leggyakoribb helyzetével van dolgunk. Na de mit is panaszkodott annyi Dávid? Hallgassuk meg a 35. Zsoltár verseit.
1: Dávidé, perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik vesztemet tervezik. Legyenek olyanok, mint a polyva a szélben, az Úr angyala űzze őket. Legyen útjuk sötét és csuszamlós, az Úr angyala kergesse őket. Mert ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, és ok nélkül ástak vermet lelkemnek. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt a rablójától. Hamis tanúk állnak elő, olyat kérdeznek tőlem, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek nekem a jóért, hogy megrövidítsék életemet. Pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, bőjtel gyötörtem lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mintha barátom, testvérem volna, úgy forgolódtam körülötte. Mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Ők pedig örültek, amikor megotlottam, és összegyűltek. Idegenek gyűltek össze körülöttem, akiket nem ismertem. Gyaláztak engem, és nem nyugodtak. Az ingyen élők léha csúfolkodások közepette fogukat vicsorították rám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között, magasztallak téged. Ne örüljenek rajtam hazug ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és ne kacsincsanak össze. Mert nem beszélnek békességgel, hanem álnok dolgokat koholnak azok ellen, akik békések a földön. Föltátották rám szájukat, és hahotázva azt mondják. Láttuk saját szemünkkel. Láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot, ó Uram, Istenem, az én ügyemben. Ítélj meg engem igazságot szerint, ó Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, ha-ha-ha. Vágyunk teljesült, ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak mind, akik örülnek, hogy bajban vagyok. Szégyen és gyalázat borítsa el azokat, akik fölfuvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon.
0: Mintha csak egy hétköznapi jelenet lenne egy társasházban. Kilépek az ajtón, pont amikor kilép a szomszéd. Rám néz és azt mondja, hát képzeld, mi történt velem. És már ömlik is a szájából a keserűség, a szomorúság. Az ember gyakran ilyen szomszédja a mennyei atyának is. perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal, ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre, mondja a kétségbe esett, megterhelt, csalódott ember, aki emberekben, embertársaiban csalódott. Nem akármilyen batyút hord a hátán Dávid. Talán a mi hátizsákunkból sem hiányzik sok esetben az, amit ő itt felsorol, bántás, ellenem harcolnak. Szegezd dárdát, rekezd el üldözői múltját, mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, vajon milyen nekünk az, amikor hátba támadnak bennünket? Milyen az, amikor anélkül, hogy megmondanánk szemünkbe nézve? Na, Dávid nem kevésszel érte meg ezt. Katonái árulták el, családjából fordultak ellene. Pontosan tudja, hogy mik ezek a gondok, és nincs neki más villámhárítója, mint hogy Isten elé megy, és elmondja Istennek, jól teszi. Jól tesszük, ha mi is inkább ehhez folyamodunk. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Mondja Dávid a megoldást, a megoldás képletet, tele nyugtalansággal, békétlenséggel, indulattal. Vajon mi meddig és milyen szívesen hallgatnánk a szomszéde fajta szavait? Istenünk jó szomszéd. Pontosan látja, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és mennyire nehezen dolgozza fel az érzelem világunk, a bántást, a hátbatámadást, ha megaláznak bennünket, vagy ha hazudnak nekünk. Hamis tanuk állnak elő, mondja Dávid, és félrevezetik az embereket. Vagy hálátlanok, azt mondja, amikor ők betegek voltak, én mindent megtettem értük, mintha barátom, testvérem volna, sőt, mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Van nehezebb teher a hálátlanságnál? Amikor úgy érezzük, hogy a szeretetünk, amit mindenestől adtunk a másiknak, felesleges volt, hiába való, és csak a bolondját járatták velünk. Sőt, Dávid arról is beszámol, hogy ezek az embertársai kárörömmel gyűltek össze, amikor megbotlott és elesett. Káröröm mennyire tud ez fájni? Persze más esetekben mondjuk, hogy a káröröm a legtisztább öröm, mert nincsen benne semmi önzés. De milyen furcsa is az emberi gondolkodás. Föltátották rám szájukat, és hahotázva mondták, láttuk a saját szemünkkel, hogy milyen szánalmas, milyen esendő, milyen botladozó ember volt. Ráadásul még ki is gúnyolják. Szóval, amikor már túl vagyunk egy-két csalódáson, bántás, hátbatámadás, hazugság, hálátlanság, káröröm, gúny, akkor mehetünk az Istenhez, de már menet közben menjünk minél hamarabb, mert ezek a terhek nagyon nehezek, és mondjuk neki, de mit mondjunk, vajon tanulhatunk itt Dávidtól? Dávid azt mondja a 9. versben, hogy lelkem pedig vígad majd az Úrban, és örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat, a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt, a rablójától. Az ember számára csak ez lehet a vígasz és a reménység, hogy Istenben megtalálhatom a békét és az örömöt a bántások idején is. Istenhez mehetek akkor is, amikor az emberek elhagynak és elfordulnak tőlem. Igen, az emberek elhagynak és elfordulnak. Mivel minden embernek, vagy ahogy a mondás mondja, minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért sokszor a legváratlanabb, vagy pont a legalkalmatlanabb pillanatban hagynak magunkra minket, ne haragudj, most nem számíthatsz rám. Már megint mit kínlódsz, hagyjál már ezzel, nincsen nekem elég gondom, azt gondolod? Szóval lehet, hogy csalódnunk kell majd emberekben. De mehetünk az Istenhez, és menjünk az Istenhez. Vajon szabad az Istennek keseregni? Szabad az Istennek panaszkodni? Szabad bekopogni a szomszédhoz, kinyitni az ajtót, és ne haragudj, ezt most el kell mondanom, és egyébként nem tudom, megfigyeltük, ez a hosszú panasz Zsoltár 28 versből áll. Valaki megáll az ajtónk előtt, és 28 mondjuk percen keresztül mondja. Az Isten bírja ezt. Az Isten kibírja, elviseli, elhordozza. Mi csak mondjuk, ő hallgat és néz ránk. Megvárja a végét. Most ott sem jut szóhoz. Ebben a zsoltárban Isten nem szólal meg. Isten igazából nem is tudja teljesen megsegíteni Dávidot, Dávid is csak elképzeli, hogy majd, ha megszabadítasz, akkor én leszek a legboldogabb, majd, ha megszabadítasz, és jól megalázod őket, és jól megmutatod nekik, hogy te vagy az én Istenem, és nekem van igazam, olyan érzése van az embernek, mintha ez a zsoltár igazából nem is fordulna győzelemre, mert a panaszon és a szabadítás követelésén kívül szinte másból nem is áll ez a zsoltár. Még jó, hogy Dávid nem ezt az egy zsoltárt írta, hanem másutt célba ér. Van, amikor az imánk csak egy nagy kibeszélés, csak egy nagy szívkiöntés az Isten előtt. Végül is a zsoltár végén elhangzik, hogy vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják, hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik, nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon, de a zsoltár nem ér célt, illetve azt gondoljuk, hogy nem ér célt. Dávid elmondta, és ebben azért benne van egy-két győzelem, ha ezek még nem is teljesek. Először is, hogy nem valaki másra zúdította rá maga elégedetlenségét. Ez már győzelem, hogyha kibírjuk, hogy nem valakinek a zsákjába átpakoljuk az összes terhünket, minden bántást, támadást, hálátlanságot, kárörömönt, gúnyt, ami csak rosszul esett nekünk. A második dolog, hogy Istennek elmondta, Istenre rábízta, őszintén elmondta. Az Istennek mondott szavaink nem mindig hallelujázó énekek, nem mindig nagyszerű prédikációk, imádságok. De az Istennek mondott szavaink mindig lehetnek őszinték, és az őszintességhez hozzátartozik az is, ha vele beszélünk a panaszainkról. Amikor Isten meghallgatja a mi furcsa beszédünket, akkor csöndesen, elnézve minket, végighallgatva bennünket, meg fogja találni az utat és a módot, mivel mi eltaláltunk hozzá, bekopogtunk az ajtaján, meg fogja találni az utat és a módot, hogy valahogy elterelje a figyelmünket önmagunkról és a sebeinkről. Ó, Uram, meddig nézed, szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánuktól? Mondjuk el neki, bízzuk rá, menjünk hozzá, láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Néha úgy érezzük, úgy érezhetjük, hogy az Isten messze van a mi problémáinktól. Néha azt mondjuk mi is, mint Dávid, kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot. Istenem, alszol, nem látod, mi folyik itt? De ott van a zsoltár végén az a néhány előremutató mondat. Az a mustár magnyi hit. Vígadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Tudom, Istenem, hogy egyszer majd azt mondják mások is, nagy az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgái előmenetelében. És Istenem, el akarok oda jutni én is, hogy nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet, a te szépségedet, a te jellemedet, jóságodat, kegyelmedet minden napon. Talán egy kicsit sok volt most ez a panasz, Istenem. Talán most kiborult, kibudjant belőlem minden. Talán szégyellem is, hogy 27 vers után mondom először azt, hogy olyan szép vagy. Olyan jó, hogy vagy. És ez egész csak rólam meg a rossz emberekről szólt. De Istenem, olyan jó, hogy te vagy az Isten, aki ezt is imának nevezed. Olyan jó, hogy te vagy az az Isten, aki a bajainkkal és a mi bajosságunkkal együtt szeretsz bennünket. Olyan jó, hogy újra és újra meglátom a te szépségedet, az emberi gonoszsághoz mérten és a magam kicsiny törékenységéhez mérten. Olyan jó, hogy ez a szépség az én reményem, a te jellemed. Olyan jó, hogy tanulhatom minden nap rád bízni magamat. Még akkor is, hogyha adott esetben ez a rád bízni magamat azt jelenti, hogy kiborulós imát mondok. Boruljunk ki, de ne magunkban, ne pusztán másoknak. Menni az Istenhez, emberekben való csalódásainkat nem gyűlölködéssel levezetni, nem másokon törleszteni vagy bosszút ápolni a szívünkben, nem mások felé panaszkodni, jaj, de sokszor megtettük már. Nem másokat terhelni meg ezzel, menni az Istenhez, és lehet, hogy csak a végére jutunk oda szinte kapaszkodás szerint, hogy ó Uram, a te igazságod és dicsőséged, az az én reményem, minden nap, minden nap, minden nap. Minden nap menjünk az Istenhez, úgy, ahogy vagyunk, öntsük ki előtte szívünket. Nála vezessük le, felé osszuk meg indulatainkat, előtte osszuk meg félelmeinket. Legyen ő az, akire ilyenkor felnézünk, és belefolytjuk a szót, meg se tud szólalni, csak mondjuk, nem baj. Az ő fülei nem fáradnak el hallgatni a mi küzdelmeinket. Örül, hogy végre kikötöttünk nála. Örül, hogy végre vele beszélgetünk. Örül, hogy végre segítséget kértünk.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy hogy lehet az, hogyha egy családon belül van 2, 3 vagy 4 gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak, akik visszahúzódók, vannak, akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak, akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak, akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak, van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy

család adhat a gyermeknek az, hogyha egy olyan körülményt biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, annélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. Nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, a erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk, ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent, ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen előnyei vannak egy kolerikus személyiségnek, egy kolerikus vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él, tehát ami a szívén, az a száján. Mindenkivel egyformán tud barátságos lenni, mindenki látja azt, hogy akivel most itt szóba áll, az egy milyen típusú ember. Céltudatos, erős akarata van, öntudatos, világosak az indítékai, amiket gyakran meg is fogalmaz. Nem lehet egykönnyen eltéríteni attól, amit ő elképzelt. Egy aktív ember, és spontán ötletei vannak. Tehát nagyon sok jó tulajdonsága van a kolerikusnak, de vannak gyengéi is. Gyengéi közé tartozik az, hogy hirtelen haragú, szeret megbotránkoztatni másokat, néha önző, néha türelmetlen, máskor konok. Ha a gyermekünk kolerikus, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a tulajdonságok előjönnek nála. Nézzük meg a szangvinikust, ez a másik nagyon erőteljes típusú ember. Ő egy vidám, kiegyensúlyozottnak tűnő, kedves lény előtt megnyílnak az ajtók és a szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelidíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük. Sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz. Ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontban lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetreméltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista.
alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankolikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó melankolikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája, introvertált, tehát inkább befelé él, nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszálhasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak, talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrán leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes. Ha valamit megígér, akkor azt tűzön vizen igyekszik véghez vinni. Megfontolt, őrá szokták azt mondani, hogy de rendes ember, nem lehet könnyen kihozni a sodrából, de vannak gyengéi is. Néha makacs, néha dacos, néha elfekszik egész nap az ágyon, tehát lusta, inkább lassú, mint gyors. Mindent olyan óvatosan kezd el, megnézi, megvizsgálja, megszagolja, hogy vajon belemehet ebbe. Nincs benne hajtóerő. Nagyon sokszor hiányosak az indítékai. A négy temperamentum soha se fordul elő valakiben 100%-osan, hanem ez úgy keveredik. De mindegyiknél van egy domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Kör is ananász tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epez, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ez nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, ugye le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat. Egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz. Sárgás színt pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos. Gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítő kell, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. A keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. Ezt összeturmixoljuk pár másodpercre.

ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu. Hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukoricakeményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, a pirítódiót durvára vágjuk. Ennek nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel húst nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Ha készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, aztán készül hozzá a finom köret, a bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret, nagyon értékes, hiszen sok rostot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur, az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy körülbelül negyed óra, 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készül, hogy berakjuk. Fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet veszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két darab, két kisebb vagy egy nagyobb vörös hagymát, körülbelül 25 dek a bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez körülbelül 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük, először nagyobb lángon, amíg felford, és miután felford, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányuk különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment, nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mind Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlag életkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlag életkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

0: Nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, Önök a keresztút adását követik. Mai vendégem a nevelésről és arról, hogy mit jelent a nevelés, fog beszélni az egyházi tevékenységben. Meghívott vendégem a hetednapot ünneplő Adventista Egyház, Észak-Erdély Egyház területének nevelési osztályigazgatója, Dan Robinson lelkipásztor. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Hogy érzed magad ebben a tevékenységben? Úgy tudom, hogy egy éve teljesíted ezt a szolgálatot, felmérted, gondolom, a területet, és azért arra is gondolok, hogy volt egy bizonyos alkalmatosság, amit éreztél te is, és amit nyilván, hogy láttak a testvérek is, amikor elhívást kaptál. Hogy érzed most magad ebben a munkában?
1: Köszönöm a Jóistennek, és hálát adok néki, hogy nap mint nap erőt ad, és tudom végezni ezt a szép munkát. El tudom mondani azt, hogy vannak kihívások is, de olyan szép, amikor látod kisebbeket, nagyobbakat fejlődni, és látod, hogy meg tudják ismerni a Jóistent, szépen tudnak viselkedni, és ez nagy áldás számomra. Igen, nem gondoltam volna a nevelésre, úgy értve, hogy ez nagyon pászol az én életemre, vagy az én ugye tevékenységeim alapján, hogy valaki úgy érezze, hogy nagyon-nagyon is pászol. De most úgy érzem egy év után, hogy a Jóisten mindig oda helyezi az életünket, csoda vezeti az életünket, ahol szükség van ránk. És ő megadja az áldást is, megadja mindazt, amire szükségünk van, hogy el tudjuk végezni azt a munkát.
0: Örvendek annak, hogy ezt a munkakört elvállaltad, és köszönjük, hogy teljesíted ezt. A mai alkalommal erről a tevékenységedről fogsz beszámolni, elmondani néhány gondolatot, hogy miben is áll az Észak-Erdély Egyház terület keretében a nevelési osztály munkája, tevékenysége, milyen munkát végeztek, milyen projektek vannak, milyen társ projektek, amelyekben részt vettetek, és örömmel fogadom a gondolatokat, amelyeket készítettél.
1: Igen, én úgy érzem, és biztos így is van, hogy a nevelés nem csak a gyerekeket illeti, tehát nem csak gyerekekről van szó, amikor a nevelésről beszélünk, hanem felnőttekről is. Persze mi a gyerekekre is gondolunk, és főleg ott tevékenykedünk, és meg szeretnék említni néhány érdekes projektet, néhány érdekes tevékenységet, ami által bátorítjuk a gyerekeket, hogy közelebb jussanak Jézus Krisztushoz, hogy jobban megismerjék a megváltót. Az egyik ezekből a projektekből, tevékenységekből a Biblia ismereti olimpiász. És olyan hálás vagyok a Jóistennek, hogyha tavaly például 132 gyerek vett részt a Biblia olimpiászon, Biblia ismereti olimpiászon, akkor az idén 211 gyerek jelentkezett. És ez egy nagy áldás, gondolom, nem csak számomra, hanem főleg a gyerekek és a szülők számára. Miért? Mert tanulmányozzák a Szentírást, mert olvassák a Szentírást, és hogyha valaki olvassa, tanulmányozza a Szentírást, ez azt jelenti, hogy Isten lelke ott van, és érinti az ő lelkét, az ő szívét, az ő életét.
0: Nyilván ez az alkalom is egy népszerűsítési alkalom, ez egy olyan projekt, amit ismer az egyházunk, de hogyan lehet motiválni a családokat, a szülőket, a gyermekeket, és ugye, hogy szinte megduplázódjon, vagy meg is duplázódott a résztvevők száma egy év alatt, ez szerintem egy rekord teljesítmény, amit nehezen lehet tartani, de ha lehet, akkor abban tényleg nagy áldás van. Hogy tudjátok motiválni a családokat, a gyerekeket?
1: Hát a legnagyobb ajándék, amit ígérünk a gyerekeknek, az egy szép tábor. Az idén, mivel hogy közeledünk a 30 évhez, tehát amióta létezik ez a Biblia ismereti olimpia, úgy gondoltuk, hogy szép lenne és jó lenne, hogy ajándékozzuk meg a gyerekeket, azok, akik ugye eljutnak az országos szintre, egy 4 napos görögországi kirándulással. Tehát ez lesz a legnagyobb ajándék, amit felajánlunk a gyerekeknek. Persze az egyházterületi szintre jutóknak ott is bátorítjuk őket egy kis ajándékkal, vagy nagyobb ajándékkal, mikor, hogy sikerül. De tulajdonképpen a mi célunk az, hogy igen, értsék meg a szülők, hogy ha együtt vannak a gyerekek, hogyha más gyerekekkel is találkoznak, az már egy nagy áldás. Azért, mert megbarátkoznak, azért, mert megismernek másokat is, és hogyha igen, a Biblia vonja ilyen irányba, hát az fantasztikus. Még egy érdekes kép. Az országos szint résztvevők, tehát az első és a negyedik csoportig, első, második, harmadik és negyedik csoport, a nulla csoport, ahogy mi nevezzük, azok a harmadik és a negyedik osztályosok, azok kisebbek. Azoknak például az idén külön szerveztünk egy országos szakaszt, és nagyon hálásak vagyunk a Istennek, hogy 350 résztvevő volt ezen a szakaszon. És itt bemutathatom az észak-erdélyi fiataljaink, gyerekeink okleveleit. Hálásak vagyunk, mert jól teljesítettek.
0: Mondhatjuk azt, hogy a legkiválóbb fiatalokról van szó, akik éreztek arra elhívást, hogy az Úr dolgaiban kutassanak és tanulmányozzanak. Mit láttál, hogy mi motiválta őket túlmenőleg azon, hogy közösségi alkalom volt, és ott lehettek ezen a megméretetésnek is nevezhetjük, hiszen tudásról van szó.
1: Igen, az érdekes, hogyha általában a fiatalok telefonon meg, mit tudom én, milyen hálózatokon vannak, közösségi hálózatokra gondolok. Mikor utazunk, ugye Brasov fele, vagy még onnan visszafele is, a gyerekek, tudod, mivel foglalkoznak? A Bibliával. Kinyitják a Bibliát, és hogyha az egyik föltesz egy kérdést, akkor hárman fölemelik a kezüket, gyorsan szeretnének válaszolni. És úgy láttam, hogy a Szentírás, persze az a tábor is, meg amit még ajándékba adunk nekik az egyházterülettől, ez is motiválja őket. De úgy vettem észre, hogy nem csak ez motiválja, hanem az, hogy ők olvashatják az Isten szent igéjét, és persze, hogy együtt lehetnek, barátkozhatnak, megismerhetnek más fiatalokat is. Igen. Folytatnám a nulla csoporttal. Az idén egy szép és áldásos alkalmunk volt, azért, mert együtt szerveztük az Észak, a Dél és a Bánság, a három egyházterület, és nagyon áldásos alkalmunk volt Székelyon, igen. Több mint 130 gyerek és szülő együtt voltunk egy hétvégen, és ott magasztaltuk a Istent a természetben. Ezek a kisgyerekek is nagyon, nagyon nagy örömmel és boldogan tanulmányoztak a Szentírást. Voltak olyanok is közöttük, testvérek, ezekre gondolok, akik nem tudtak olvasni. Ők csak hallották, hogy az édesanyja, ugye, meg a nagyobbik testvérük készült az olimpiászra. És arra kértek meg, hogy nem lehetne egy olyan megegyezés közöttünk, hogy ők is karikázzák be azokat a válaszokat. És nagyon nagy meglepetésben volt részünk, mert azok a kisgyerekek csak hallották Isten igét, nem tudnak se írni, se olvasni. Fölolvastuk nekik a kérdéseket, persze a nagyobbaknak voltak előkészítve ezek a kérdések, és nagyon jól válaszoltak. És ez egy szép élmény volt számunkra, mert a kisebbek is, ugye látván a nagyobbakat, igen, motiválva vannak, és szeretnék, hogy tanulmányozzák, és hallják Isten szent igéjét. Itt van egy lista a diakról, ugye én nagyon értékeltem, ugye a mi egyház területünk gyerekeiről van szó, hogy igen, 100 és 96 pont között 24 gyerek sikerült, 24 gyereknek sikerült eljutnia, persze 32, 95, 91 között, és 90, 86, 27, 85 és 80 pont között pedig 28 gyereknek. És úgy, ahogy már említettem, 4 napos utazás Görögországba, egy szép kirándulás lesz, és úgy gondoltuk, hogy nem csak a kirándulás lesz, hanem például, ha valaki nem tud eljutni, nem tud eljönni bizonyos okok miatt, akkor azoknak is nyújtunk egy kis ajándékot.
0: Ez országos szintű megszervezésben kerül sorra, ez a görögországi kirándulás, vagy egyházterületi szintű?
1: Országos, 236 gyerek a 350-ből részt fog venni ebben a szép kirándulásban.
0: Azért az komoly szervezést igényel, és odaadást, egy ilyen programot megszervezni, hát kitartást kívánok, ennyi gyermekkel szükség van rá.
1: Köszönjük szépen. Nem lesz egyszerű, de tudjuk, hogy a Isten velünk lesz, igen, és egy áldásos kirándulásban lesz részük. Beszeretném mutatni nagyon röviden, hogy milyen módon is szervezzük, vagy hogyan történik a bibliaismereti olimpiáz. Például a 2027-es programra is gondolunk, tehát miről, vagy miből készüljenek. Bátorítjuk a gyerekeket, hogy olvassanak. Először olvassák a Szent Igét. Másodszorban tanulják meg kívülről a szövegeket, tehát bizonyos szövegeket meg kell memorálni, ugye, hogy tanulják meg azokat, és hogy maradjon az ők szívükbe, az ők lelkükbe. És harmadsorban a rendszeres tanulmányozást is bátorítjuk. Tehát tanulják a témákat, a bibliai témáit, erről a témáról, hogyan, például a 10 parancsolatról, és akkor fel vannak ott sorolva a biblia szövegek, és azokból is készítünk kérdéseket. 2027-2028 évre bátorítjuk a gyerekeket, hogy tanulmányozzák a Márk evangéliumát, a kisebbek az apostolok cselekedetei első fejezettől 8. fejezetig, és a nagyobbak az egyes csoport 2. és 3. és 4. Persze azt is elmondhatom, hogy 25 évig minden fiatal részt vehet ezen a Biblia ismereti olimpiászon. És persze a nagyobbaknak János első levele és Sámuel első könyve. Tehát, hogyha ezeket a fejezeteket, a könyveket elolvassák és készülnek, akkor biztos áldásos lesz.
0: Létezik valamilyen előre elkészített anyag is, amit a Biblia mellett használni lehet, esetleg lehetséges kérdéskörök, vagy útmutatók azért, hogy a felkészülés mondjuk irányított legyen, és az információ, amit el kell sajátítsanak, az biztosabb legyen számukra.
1: Igen, tehát a My Bible applikációban is, alkalmazásban is vannak kérdések. Mi készítettünk kérdéseket román nyelven is, magyar nyelven is, és a gyerekek igen, olvassák az első fejezetet, például Márk evangéliumából, miután befejezték, kinyitják az applikációt, és ellenőrizhetik, hogy lássák, megértették jól, vagy tényleg megjegyezték mindazokat a részleteket, ami nagyon fontos. És az a szép és az az érdekes benne, hogy azokból a kérdésekből, amik azokból is lesznek a tesztben, amik megjelennek a My Bible-ban. Most arra készülünk, hogy egy alkalmazást, egy újabb alkalmazást készítsünk a gyerekeknek, olyan értelemben, hogy ne készüljenek csak egy héttel, két héttel a teszt előtt, hanem már szeptembertől, ahogy megkezdjük az iskolát, ez ezáltal az alkalmazás által ők megtehetik. Tehát ott lesznek felosztva azok a fejezetek, vagy beosztva azok a fejezetek, amik megvannak már, amit már megemlítettem, és ezek szerint lesz egy kvíz is, lesz egy kis játék is a kisebbeknek, tehát hogy jobban megjegyezik, és jobban meg tudják érteni, hogy mi történik a Szentírásban, és valahogy kombináljuk ugye a Szentírást, tehát a papírt, a Szentírást és a technológiát, mivel hogy a fiataljaink ugye nagyon közel vannak a technológiához.
0: Mikor várható ennek az alkalmazásnak az elindítása?
1: Még nem tudjuk pontosan, de igyekszünk minél hamarabb elkészíteni. Lassan már folyamatban vannak a tárgyalások, ugye azokkal, akik el fogják készíteni, de egy pontos dátumot még nem tudunk. De igyekszünk, és szeretnénk minél hamarabb elkészíteni. Igen, még lenne egy módszer, egy projekt, egy tevékenység, amin keresztül bátorítjuk a fiatalokat, hogy tanulmányozzák Istennek szent igéjét. Ez pedig az adventista vallás olimpiáz. Ez hogy működik? A minisztérium, nevelési minisztérium fejleszt ezt a programot, ők szervezik az egyház által, és persze itt a tananyag változhatatlan. Ugye nem változik minden évben, de tudjuk, hogy a gyerekek csak egy évet vannak hatodikosak, és így tovább. Akkor, hogyha a gyerek például hatodikos, akkor ott van az ő tananyagja a hatodikos osztálynak. Minden osztálynak megvan külön-külön. Azt szeretném itt hozzátenni, hogy ha valaki részt szeretne venni ezen a vallásolimpiászon, akkor arra bátorítjuk, hogy szeptember, októberben legkésőbb tegye le azt a kérelmet a titkársághoz, hogy ő szeretne a vallás, az adventista vallást, ugye, vagy a vallásórán részt venni. Megteheti a gyülekezetbe, ugye hétvégén, szombaton, vagy megteheti, hogy egy tanár, hogyha több gyerek van abban az iskolában, akkor egy tanár, egy lelkész elmegy és megtartja velük azt az órát. De feltétlen és nagyon fontos ezt a kérelmet letenni az év elején, hogy igen, én szeretnék adventista vallást tanulni, és akkor részt vehet a vallás olimpiászon. Egy szép tapasztalatot szeretnék megosztani. Itt egy adventista iskolában tanulnak ezek a gyerekek. Az egyik családban nagy gondok voltak, a szülők el akartak válni, és a gyerekek halván ezt a negatív, nehéz tapasztalatot az egyik gyerektől, úgy gondolták, hogy nagyon fontos és nagyon értékes, hogy együtt érezzenek azzal a gyerekkel. És mit tettek? Ott az osztály közepén térdet hajtanak, ugye, és imádkoznak. Leborultak és imádkoztak, hogy a Jóisten lépjen közbe abban a családban, és segítse azt a családot, és ezáltal bátorítsák ezt az osztálytársukat. Tehát ilyen dolgok, ilyen szép dolgok történnek a mi intézményeinkben, az óvodákban, iskolákban, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek mindezekért a tapasztalatokért. Röviden megemlítném a Maranatha Adventista Teológiai Liceumunkat. Nem is olyan rég volt egy nagyon szép eseményünk, egy koncert, egy hangverseny. Tudomásom szerint az első ilyen típusú esemény, ami illeti a mi intézményünket. Miért? Mert részt vettek az óvodától a liceumig minden egyes gyerek.
0: A koncert ideje alatt
1: felléptek. Így van, felléptek, és egy nagyon szép eseményünk volt. Körülbelül olyan 800 személy volt jelen az eseményen. Nagyon-nagyon szép esemény volt, és hálátunk a Jóistennek, hogy igen, anyagi támogatást is kaptunk, mivel hogy ott A Maranatánál van egy szép tervünk, egy picit később visszatérek erre a nagy projektre is. De igen, hálásak vagyunk a Jóistennek az anyagi támogatásért.
0: Két szóra, ha visszatérhetünk a Maranata Liceumra, akkor hogy mit is jelent ez, miben áll ez? Valami rövid leírást, hogyha adnál erről a liceumról. Nem igazán volt szó még itt a keresztutadásában erről az intézményről, ami igen fontos a térségünkben, azt gondolom.
1: Igen, hálát adunk a Jóistennek, hogy az utóbbi pár évben nagyon szépen fejlődött. Jelenleg sok diák tanul a liceumunkban, de mielőtt megemlítném, hány diák körülbelül mit is választhatnak azok, akik szeretnének jönni a liceumban, megemlítném azt, hogy igen, keressünk embereket. Keressünk embereket, hívő embereket, adventista tanárokat, azok, akik szeretettel és örömmel átadják a gyerekeknek a magyart, a matematikát, fizikát, stb. Tanításokat, hanem olyanok, akik megértik, hogy milyen fontos Istenről is beszélni. És úgy gondolom, hogy mindjárt be fogok számolni, hogy körülbelül hogyan fejlődött a mi liceumunk az utóbbi pár évben. De itt meg lehet látni, ugye lehet látni, hogy körülbelül milyen tanárok küldhetik el az információkat, itt vannak a képernyőn, telefonszám, meg e-mail, és hogyha valaki érdeklődik és szeretne ott tanítani, szeretettel és örömmel várjuk. Ki is jöhet a Maranatába? Mindenkit szeretettel fogadunk, van óvodánk, van elemi iskolánk, tehát elemi osztályok, és az a nagy öröm számunkra, hogy 2027-től ugye lesz és van egy új előkészítő osztály. Tehát eddig egy volt, és most szeptembertől kezdődik ugye a második. Ez azt jelenti, hogy van érdeklődés. Szülők kérték és jöttek felénk, hogy igen, szeretnék, hogy az ők gyerekük itt a mi liceumunkba folytassa ugye a további igen, tanulmányokat. A gimnázium úgy áll, hogy jelenleg 6. és 7. osztály van, és ugyancsak mostantól kezdődik, vagy fogja kezdeni a 7. osztály. Eddig nem volt a 7. és a 8. Ugye fejlődünk. És ami illeti a liceumunkat, a liceumot, az a teológia ugye szakirány, és van ott reál szakirány is, a természettudományok. Sokan jelentkeznek, sokan szeretnének tanulmányozni, csak egy annyit szeretnék itt röviden megemlítni, mi illeti a teológiát. Az idén 41 személy iratkozott, vagy szeretett volna jönni a mi liceumunkba. Tehát van érdeklődés. Persze vannak szép tevékenységeink is. Picit később visszatérek, hogy mit jelent körülbelül manapság a liceum, hány diák van, és körülbelül hány közülük adventista, és több ilyen részletekre. Be szeretném mutatni most a tevékenységeinket. Mi történik a nevelési osztálynál, ugye nem csak a liceumnál, hanem a mi egyházterületünk benn is. Rendszeres felméréseket végzünk, ugye, és főleg az aracsip szokott meglátogatni, például a marosűvári óvodánknál már ellátogatott, és nagyon értékelte, hogy milyen módon tanítjuk őket, és hogyan mutatjuk be Istent ugye a gyerekeknek, ezt nagyon-nagyon értékelték. A Máramaros szigeti óvodánál is már volt, ugye a Maranátánál várjuk, most az idén fog következni az óvodai szint akkreditálása, és persze igazgató tanácsüléseink is vannak minden óvodánál, azért, hogy bátorítsuk őket, hogy lássuk, hogy ott mi történik, és hogyan történnek a dolgok, tanácsoljuk őket.

0: ott tartunk, hogy lassan-lassan meg lesz az építkezési engedély, és reméljük, hogy minél hamarabb el fogjuk kezdeni a munkálatokat, az építkezési munkálatokat. Halmiba is van egy szép óvodánk, 50 gyerek tanul a mi intézményünkben, egy kis falu, de hála Istennek vannak emberek, akik megértették és értékeik, hogy körülbelül mi történik a mi óvodánkban. És a Maranatánál megvásároltunk egy 10 áras telket, és készülünk a bővítésre. Persze pénzügyileg is támogatja az egyházterület az intézményeket, az engedélyezés és akkreditációs díjt mi álljuk teljesen, tehát szeretnénk fejleszteni az intézményeinket, és az időszakos felmérést ott 20%-át körülbelül. Missziós projektekre is adunk bizonyos összegeket azért, hogy minél több és szebb missziós projektek legyenek szülőkkel, gyerekekkel, felnőttekkel, és így tovább. Itt egy érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Úgy gondolom, hogy nem volt ilyen áldásos körülmény soha Romániában, ami illeti a nevelést, és ami illeti a nevelési intézményeket. Miért? Mert 2023-tól errefele, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne nyitni egy óvodát, az engedélyezés pillanatától az állam már finanszírozza azt az óvodát. Eddig úgy volt, tehát 2023-ig, hogy igen, eltelik 3-4 év körülbelül, és addig fizetések, rezsiköltségek, stb. Hát kifizeti, kiállja. Hát a helyi gyülekezet, vagy aki szeretné ezt folytatni, vagy megnyitni ezt a projektet, vagy arról a projektről gondolni. Na most változott, és úgy gondolom, hogy itt az az alkalom, hogy igen, használjuk ki ezt a lehetőséget, mert hiszem azt, hogy ha a gyerekek ott vannak, 5 napon keresztül, és nem mi megyünk hozzájuk, hanem ők jönnek hozzánk, hát ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy mi tanítsuk őket, hogy mi vezessük őket Isten fele, és felfedezzék, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Megemlítném a nagyobb projekteinket is. Az a mi tervünk, és ez a filozófiánkhoz is tartozik, hogy minden megyében, tehát ami illeti az egyház területet, az északi egyház területet, legyen egy oktatási intézményünk. Vannak olyan megyék, ahol még nincs egy sem.
1: Legyen szó óvodáról, iskoláról.
0: Óvoda vagy iskola, igen, de legalább egy intézmény. És hozzátenném, hogy nagyon bátorítsuk azokat a gyülekezeteket, ahol megyeközpontban ugye élik az életüket, és van egy gyülekezet, hogy ott is nyissanak legalább egy óvodát. Legalább egy óvodát. Olyan szépen hozza a szülőket, a gyerekeket, nem csak azért, hogy mit tudom én, ott legyenek egy más óvodában. Tehát az adventista óvoda, az adventista intézmények nem csak úgy mondva más intézmények, tehát még van egy intézmény, egy plusz intézmény, nem, hanem ezekben az intézményekben a gyerekek és a szülők megismerhetik Jézus Krisztust. Itt megemlítném az adventista iskolát, így tervezzük, hogy nézzen ki a Moiszei iskola. A következő a szigeti, a Máramaros szigeti iskola. Itt a következő képen láthatunk egy telket és egy épületet. Ugye itt a Halmi iskolára is gondolunk, ott is szeretnék fejleszteni és bővíteni, és valahogy bátorítni, hogy fejlődjön, és körülbelül így képzeljük el az új épületet.

0: Persze, szükségünk van anyagi támogatásra is, de körülbelül 270 ezer euróról lenne szó, hogy ezt az épületet meg tudjuk vásárolni. Jelenleg a gyülekezet udvarán és az egyik melléképületében tanulnak a gyerekek. De szeretnénk fejlődni, és szeretnénk folytatni iskolával is. Itt egy kis makett arról, hogy körülbelül hogy képzeljük el a maranátai fejlődést. És körülbelül így egy ilyen épületre gondolunk, hogy bővítsük azt, ami már létezik. Megemlítném azt is, hogy a mi egyházterületünkben 9 intézmény létezik. A legnagyobb a Kolozsvári Liceum, és amellett van 8 óvodánk. Tehát egy iskola és 8 óvoda. És a méleti országszinten 56 intézményünk van az országban. És hálát adunk a Jóistennek, hogy igen, több mint 6000 diák tanul a mi intézményeinkben. Na most rátérnék a Maranátára is, ugye kérdezted, hogy körülbelül hogy és mint. Ami illeti az egyház területünket, több mint 750 gyerek tanul a 9 intézményben. Tehát több mint 750, és lassan-lassan ezer fele tartunk. Ami illeti a Maranátát, 440 tanuló diák van ott. És még hozzá fogunk tenni legalább 70-t, tehát lassan-lassan meg fogjuk haladni az 500-at. A mi nagy tervünk az, hogy ha meg lesz az új épület, lassan-lassan közeledjünk az ezer gyerekhez, ezer tanulóhoz. Az óvodáinkban körülbelül 310 gyermek van, a Betleni, a Kolozsvári, tehát a liceum mellett még van egy óvoda, a Halmi, Moisszé, a Naszodi, a Marosújvári, a Szaponcai és a Maros-szigeti óvodában. Vannak sajnos mindenféle gyerekeink, és nem olyan téren mondom el ezt, hogy zavar bennünket, hogy jönnek felénk, hanem mi értékeljük, hogy úgy gondolják, hogy a mi intézményünk tud nyújtani segítséget az ilyen sajátos nevelésű, igényű gyerekek számára is. Ez számunkra egy öröm, úgy mondva, hogy felénk jönnek, és nem mennek egy bizonyos, mit tudom én, intézmény fele. De ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy igen, nem a legegyszerűbb ilyen gyerekekkel is foglalkozni. Öröm számunkra, hogy tudunk nyújtani segítséget, és értékeljük azokat a szülőket, akik megértik, hogy igen, vannak ilyen gyerekek is, vannak olyan gyerekek is, és köszönjük mindazoknak a szülőknek, akik támogatnak és felénk küldik a gyereküket. Na most ez az érdekes, hogy a 440 diákból, gyerekből, tanulóból csak 111 adventista. Itt hangsúlyoznám azt a gondolatot, hogy igen, mi nem teszünk különbséget, ha ortodox, baptista, pünkösdista vagy adventista. Bárki szeretettel jöhet a mi intézményünkbe, és ez a szám, ugye, tehát egy harmada, ugye, az csak adventista. A többiek tulajdonképpen, egy negyede, bocsánat, a többiek nem adventisták. És még hozzátenném azt is, hogy a pedagógusok, a tanárok, ugye 16 adventista és 37 tanár van a mi liceumunkban. Tehát 37-ig, 16-tól 37-ig nem adventisták. És ez egy előny is lehet, hogy igen, ott a 16 tanártól, 16 adventista tanártól megismerhetik és láthatják Jézus Krisztust az ők magaviseletükben. Igen. Itt megemlítnék még egy érdekes története. Ez a halmi óvodáról szól. Hogyha ott a gyülekezet körülbelül 50 tagú, igen, az az 50-50 valahány gyerek, mely tanul ott a mi óvodánkban, hoz magával, és itt a következő képen lehet látni, hoz magával legalább még egy annyi szülőt is. De itt, ahogy láthatjuk, a gyülekezet tele van. Ez azt jelenti, hogy igen, ők jönnek hozzánk. A gyerekük által, és a gyerek által mi megosszuk velük az örök evangélium jó hírét. És ez számunkra egy nagy áldás és nagy öröm, mert ugye, ahogy már említettem, egy dolog az, hogy szervezek egy eseményt egy nap, két nap, egy hétig, ugye, egy evangelizációs sorozatot. Eljönnek az emberek, és elmennek. De az óvodában nem csak egy hét, nem csak két hét, nem csak egy hónap, nem csak két hónap, hanem pár évig ott vannak velünk, és tanulmányozzák Isten szent igét. Minden reggel énekelnek, minden reggel van áhítat, minden reggel találkoznak a jó Istennel, és az a tanár, az a tanítónő, az óvónő tanítja őket, és oda vezeti a kis szívüket, a lelküket, hogy felfedezzék, hogy megtalálják az igazi megváltót. És olyan jó tudni azt, és olyan jó tapasztalni, hogy igen, ezek a kisgyerekek elmennek haza, és azt mondják a szülőnek, apa, most imádkozunk. Azt mondja az egyik szülőrendőr, szülő hazament a gyerekkel, és azt mondja, nézd meg, itt van az ebéd, kérlek ebédet, és azt mondja a kisgyerek, apu, várjál, ne szaladj, először imádkozunk, és te is itt kell maradj, imádkozunk, és csak utána fogom megenni azt az ételt, amit készítettél számomra. Vagy mások azt mondják, tudod, azt hallottam, azt tanultuk az oviba, hogy nem mindenféle hús tiszta, nem mindenféle hús jó ugye az ember számára, hogy azt elhasználja. És ugye a szülő azt mondja, jó, de honnan tudod? És a gyerek azt mondja, nézd meg, itt írja, a Bibliában. Nagyobbak persze, nem az óvodásokra gondolok. De igen, vannak ilyen szép tapasztalataink is. Szeretnék még egy gondolatot megemlíteni. Albert Einstein mondta valamikor, és azt mondta, hogy a jó tanár nem csak tudást ad át, hanem önálló gondolkodásra nevel. Ez a mi célunk. Ezt szeretnénk megvalósítani a mi gyerekeinkkel. Hogy a tanáraink által ne csak ugye utánozzák azt, amit valamikor láttak, hanem hogy tudják elhatározni, ugye, hogy volt Dániel, ugye, hogy volt József. Már nem volt ott a szülő. De az oktatás, a tanítás, amit otthon az édesapja és az édesanyja ugye átadott, az megmaradt, és aszerint döntött el, hogy ez helyes, vagy ez helytelen. És az utolsó idézetet, ami White Helen írásaiból van, a következő: a nevelés és a megváltás műve egy és ugyanaz. Ez fantasztikus. A nevelés és a megváltás. Tehát tulajdonképpen a nevelés által mi oda vezetjük a gyerekeket, hogy igen, megismerik Jézus Krisztust, átadják az ők életüket, és nap mint nap szép példát mutatnak minden kollega, embertársak, szülők, nagyszülők iránt. Igen, ez egy szép, nagyon szép gondolat, és ez motivál, és ez bátorít, hogy menjünk tovább. Bár vannak kihívások, vannak lehet nehezebb pillanatok is, de tudjuk, hogy igen, mi itt vagyunk, a megváltás műve terén. És hogyha még elmondhatnák valamit, az a következő. Minden egyes iskolánkban nincs több, mint 50% adventista gyerek. Ez mit, miről tesz valóságot, vagy miről beszél, miről van szó itt? Hát az, hogy minden egyes intézményünk egy missziós terület. Igen. Ott beszélhetünk a szülőkkel Istenről, ott beszélhetünk a gyerekekkel, és hogyha a gyerek jól érzi magát abban az intézményben, a szülő is föltesz egy kérdést, de miért érzi jól a gyerek? Vajon mi van ott? Vajon mi az a különleges? És én úgy veszem észre, hogy a mai társadalom valahogy felébredt, valahogy úgy látja, hogy az, amit tanít a világ, az nem jó. És ennek köszönhető, vagy ennek az eredménye az, hogy ilyen sok gyerek szeretne jönni a mi adventista intézményünkbe.
1: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyeket megosztottál, és látom, hogy elég tétellel, örömmel mondtad el mindezt ebből a munkából. Hát sok erőt kívánunk, és kitartást, mert valójában a nevelés és a megváltás az együtt halad. Egy és ugyanazon munka, nevelődünk, és Jézus Krisztus által megváltatunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a hívást erre a beszélgetésre, és további áldást és erőt kívánok a munkád során.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Dan Robinson lelkipásztor beszámolóját hallhatták a hetednapot ünneplő Adventista Egyház, Észak-Erdély Egyház területének nevelési osztály igazgatójától, aki bemutatta az iskolai tevékenységeket, az óvodai tevékenységeket, az intézmények számát, résztvevők számát Észak-Erdélyben, illetve a vallásolimpiáz, bibliaolimpiáz kérdéskörét is, amelyre bátorítunk minden kedves fiatalt, hogy vegyenek részt ezen a programon, hiszen szeptembertől, igaz, ebben az évben elindult és elindul ez a program. A 2027-es szezonra ajánlom, hogy minél többen iratkozzanak fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra!

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagaszt.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: 23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú.
1: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk tölt. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amibe beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okoz. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk vissza lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha a vég szomorúság vagy üresség érzéssel fog elvennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk, ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalmat, csalódást és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az élettől a kettőnk. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem. Nem ér semmit az élet. És bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól. Az életet öngyilkossággal menekülnek, vagy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk néz, akkor egész ilyen dolgoztál rajta, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani, és elkerülhetjük. Neil Nedley ír egy esetet Amandáról, aki a nagyon súlyos problémákon ment át, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie, meghízott, néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. De az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. rendkívül fontos, majd még időzünk áll. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedv. Jaj, és akkor olyan borús az élet, hogy nem olyan lenne sokkal jobb, ha megtanulnánk pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodt arca azt mondja, ez is jó lesz valaminek. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon megvélt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogyan össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a lóról. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereken lehetett végrehajtani. Mivel eltört a karja, nem volt épp. És nem hagyhatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna be. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy tűzzel tenni azt? Összeállnak a cseretet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, mit a lányoknak szokása mosogatni, de jóval megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyó eszköz. Én is lejthettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni. Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az édenkertben. Hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánytorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthetném őt meg. Ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten. Aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elnök erre a földre. Hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk. Amikor az alvásnak az ideje van, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja minden napnak, elég a magadat. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hát, hogy a holnap aggódj önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elmélkedjünk az Isten szeretetéről, elmélkedjünk a megváltás szépségeiről, az isteni gondviselésnek a csodáiról. Akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőre kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély létező gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorvadni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légző gyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légző gyakorlatokra. Éveken át emlegette, hogy fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légző gyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémám abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és mi beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. Azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokból, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik őket. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem esetnek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy léptekkel kellene előre mennem. Ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvis. Az Elvis-ot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angolul levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet a mi agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorítására sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra körül. Nem tudom, ismerőse. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drogáltal történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méreg tartalmát növelik, hogy a fájdalom érzetet csökkentsék. A testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyekről mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorús erekben, és egyáltalán a mi egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás. Sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést. Akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy jaj, de alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belépszorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. Akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítanak. Mindig, amikor ülünk bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon, fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói végse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk, felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringést, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges szükséges mély álomhoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringése jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor étel reményt teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg a egyik hegyet, holnap este a másikat, és az emésztő szervezetünk, az emésztőrendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiürül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk élni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, az Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy effekt. Amikor az aerobik divatba jött, akkor az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt lett. A szeneterápia igen fontos az ember életében. A mentális életünkre igen komoly befolyást gyakorol, tudományos vizsgálatok állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan személyek vannak, amitől a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak öltözködve, úgy van a hajuk, és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, hogy az ember azt mondaná, honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahova haza mennek, ott eltűnik ez? A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Tehát nem Bartókot, de Bartókot. És az úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei műveltségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Emberi füllel nem lehetett hallani ezt. Lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos hát, ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítsa, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatosan Istennek. Nem úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyra lesz a tudás. És az emberek felfedezik a teremtő csodáját, a teremtő hatalmát, hogy a ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokat. Tanuljunk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem, minden csütörtök délután 4 órától.

Örömmel köszöntöm Önöket. Egy érdekes könyvvel foglalkozunk, aminek én egy még érdekesebb főcímet adtam, a vendégből lett áldozat. Azért adtam ezt a címet, mert ez valóság a könyvben, a könyv tartalma szerint. Ugyanis egy különleges dolog történik a könyvben, ezzel még foglalkozunk később, de bevezetésképpen hadd mondjam el, hogy azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népe, és Isten csak őket fogja megvédeni, azok az emberek azt gondolták, hogy Isten meghívta őket egy vacsorára. És egy különleges dolog történt velük, amikor elmentek erre a vacsorára, a példabeszéd szerint, akkor ők lettek a teríték az asztalon. Tehát fordult a kocka, nem tudom, hogy így járt-e már valaki közülünk, ha járt volna, akkor biztos, hogy nem lenne itt. De most képzeljük, hogy elmegyünk egy olyan törzshöz, ahol azt gondoljuk, hogy majd mi ezt valami mást, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy üdvözlünk itt, és hát majd a vacsora az önből fog készülni. Úgyhogy kanibáloknál ez sűrűn előfordul, van, és egy ilyen történet egyébként, ami nagyon tetszett nekem egyszer, amikor egy ilyen törzs megtért a Biblia hatására, és a nyugati útépítők ott elkezdtek utat építeni, akkor elkezdték a törzs tagjainak mondani, hogy ne hallgassatok a Bibliára, mert nem kell arra hallgatni. És akkor azt mondta az egyik, a törzs egyik tagja, hogy dehogy nem, jó könyv az a Biblia, jó könyv. És amikor már több egyszer elmondta, akkor elmondta ez a törzs tag, hogy hát tudja uram, hogyha nem hallgatnék a Bibliára, akkor tudja, mit csinálnék én most magával? Megenném, mert ezt szoktuk tenni korábban, és a Biblia hatására hagytuk el. Gondolja, hogy tegyen félre a Bibliát? Akkor azt mondta, hogy ne. Jobb, hogyha olvassa a Bibliát. Tehát a vendégből lett áldozat Sofóniás könyve. A könyvnek a felépítéséről annyit mondanék, hogy korban, hogyha elhelyezzük, akkor itt egy táblázat, ami jól ábrázolja, hogy a proféták és a királyok hogyan következtek egymás után. Itt van Sofóniás, ugye Manassé uralkodásának a vége felé teheti a táblázat Sofóniás, és a déli országrésznek a profétája volt Sofóniás proféta. Lehet látni, hogy már a vége felé tart, itt Júdának a történelme, ugye ez itt a deportálás, ahogyan Júdának a népét elviszik, ekkor már azt is láthatjuk, hogy Izrael tulajdonképpen megszűnt létezni, az északi országrész az megszűnt létezni, úgyhogy már csak a déli országrész volt. Azért is fontos ezt így összefüggésében látni, mert jól ismerhették Izraelnek a történelmét a júdaiak, tudhatták azt, hogy ha Isten ellen lázadnak, akkor annak igen szomorú következménye lehet. Ugye itt a deportálás lett a következménye, azonban ők sem tanultak belőle, bár itt a fehér királyok jelzik, hogy időnként volt egy jó királya Júdának, egy istenfélő királya, azonban mégis lehet látni, hogy ugyanazon az úton haladtak, mint az északi országrész, nem félték az Istent, és amikor proféták jöttek, ugye közöttük Sofóniás, ezek mind-mind hát nem barátságos üzenettel jöttek a néphez, hanem intő üzenettel, azért, hogy felhívják a nép figyelmét, hogy ideje visszatérni a helyes útra, ideje Istentől valójában félni. Úgyhogy a Sofóniás könyvének a címe az kétféleképpen került magyar nyelvre fordításra. A Károlyi fordítás úgy mondja, hogy Sofóniás. Sofóniás, a Szent István társulat fordítása azt mondja, hogy Sofóniás, és a Biblia tanácsnak a fordítása pedig Zofóniásként adja vissza a proféta nevét. A Héber kánonban Cöfányának nevezik a profétát, és ez annyit jelent, hogy Jahvé elrejt, vagy az Úr megőrizett, vagy megőrzött, ez a jelentés a névnek, és emögött a név mögött is egy sajátos esemény húzódik meg, méghozzá a proféták üldözésének a kora, amikor a proféták és Istenhez hűséges embereket üldözték, és a proféta neve az mit jelenthet vajon, hogyha ezt így ebbe az összefüggésbe helyezzük el? A sok áldozat között, akik áldozatul estek az üldözésnek, őt Isten megőrizte. Ugye erre utal, lehet, hogy a születésére utal ez, vagy nem tudjuk pontosan, de valószínű, hogy az üldözéssel kapcsolatos. Tehát Sofóniás jelentése a Biblia hebraikában, a Héber Bibliában, amit találunk, a Szefánia, az Úr elrejt, vagy az Úr megőrzött ez a jelentése. A proféta érdekes módon négy nemzedékre vezeti vissza az ő származását, és ennek is van teológiai jelentősége. Hogyha az első verset olvassuk, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, Sofóniásnak a Kusi fiának, aki a Gedáliás fia, aki Amáriás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak az Ammon fiának idejében
uralkodott, tehát 4 nemzedékre vezeti vissza az ő származását. Ez nagyon érdekes, mert ez szokatlan dolog, viszont valószínű, hogy megvan az oka ennek, hogy miért vezeti vissza 4 nemzedékre. Egyrészt azért, mert ez királyi nemzedék, ugye Ezékiás leszármazottja, Sofóniás, tehát királyi családból származik, nemesi családból származik, és így ő első kézből tudja azt, hogy mi folyik az országban, különösen a felső 10 000 rétegeiben, vagy köreiben, hogy mi az, amit cselekszenek az uralkodók, a vezetők, jól ismeri a népnek és a vezetőknek a bűneit. Ezért jogosult, amikor, mint próféta fellép, hogy állást foglaljon és ítéletet mondjon Isten megbízásából a nép bűnei fölött. Zsidó származását is feltehetőleg próbálja erősíteni, ugyanis az ő édesapjának a neve Kúsi, az nem zsidó név, hanem sokak szerint etióp név. És feltehetőleg védekezésre kényszerült Sofóniás, és ezért ő bizonygatja azt, hogy ő valóban júdeabeli származású, nem pedig valamilyen külföldi vér csorog az ereiben. Ezért vezeti tovább, hogy ő valójában kitől is származik, mert Kúsinak a neve az nem egy szokványos zsidó név, és emiatt valószínűleg sokan kételkedtek az ő zsidó származásában. Hogyha megnézzük azt, hogy mikor lépett fel, kik uralkodtak, melyik évében kezdett el szolgálni a királynak, akkor azt látjuk, hogy 25 éves lehetett Sofóniás, a próféta akkor, amikor elkezdte az ő szolgálatát, méghozzá Jósiás királynak az idejében, még a jósiási reformok elé tesszük azt az időszakot, amikor ő ezt a könyvet megírta, vagyis hogy ezt az üzenetet közvetítette Izraelnek. Krisztus előtt 639-től 609-ig tesszük az ő szolgálati idejét, ez az időszak, amikor ő Izraelben szolgált. A korát, amint mondtam, a reformok elé tesszük, azért is, mert itt még nem tükröződnek vissza az üzenetben a reformnak a hatásai. Könyvének címiratán kívül többször nem fordul elő a neve, és a proféciában sincsen semmilyen életrajzi utalás, és máshol sem találkozunk az ő nevével, bár vannak hasonló nevű emberek, akikkel találkozunk, vagy személyek, akikkel találkozunk az Ószövetségben, azonban ővele nem találkozunk többet, tehát nem tudunk többet magáról a profétáról. A könyvről egy pár szót hadd mondjak, hogy mi is jellemzi a könyvet. Eredetiségét és egységét nem kérdőjelezik meg, általában elismerik, persze ez olyan dolog, hogy mindig vannak olyan szélsőségesen kritikus tudósok, akik bizonyos kérdéseket tesznek fel, de általánosságban elfogadottnak tekinthetjük a könyvet. Ez azért is érdekes, mert ugye a 18.-19. század Biblia kritikája szinte minden újszövetségi és ószövetségi könyvet megkérdőjelezett a hitelességét illetően. Úgyhogy például az újszövetség könyveiből, majd később még tanulni fogják, volt olyan időszak, amikor csak 3 könyvet fogadtak el a bibliakutatók és kritikusok hitelesnek, azt mondták a 27 könyvből, hogy 24 az nem hiteles könyv. Annyira erős volt a bibliakritika, de az utóbbi időknek a feltárásai, legyen az régészeti feltárás és kutatások, amikor tekercseket kutatták, sorra megszégyenítették ezeket a kritikákat, úgyhogy most már jelentős bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kezünkben tartott Biblia az valóban hiteles könyv. Ugye nagy segítséget nyújtott ebben többek között a kumrádi tekercsek megtalálása, és más ilyen források, amelyek az eredeti tekercseket hozták felszíre, és rámutattak arra, hogy tulajdonképpen a Biblia, különösen az Ószövetség iratai, azok az évszázadok során, azok úgy lettek átörökítve az utóbbi nemzedéknek, hogy jelentős változásokat nem hajtottak végre azokban. Ez azért érdekes, mert nagyon sokáig ugye azt tanították még a mi iskoláinkban is, hogy a középkorban írták a Bibliát, vagy átírták a Bibliát, vagy meghamisították. Ezt nyugodtan el lehet vetni. Az a könyv, amit a kezünkben tartunk, az hiteles. És amikor kisebb változtatásokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy mi volt a zsidók számára a kisebb változtatás a Bibliában. A kisebb változtatás az egy pont eltérés, itt-ott egy írásjel eltérés, egy szó eltérés az már nagy változtatás. A Biblia másolók, amikor másolták a Bibliát, akkor úgy másolták, hogy minden betűt megszámoltak az eredetiben, és minden betűt megszámoltak a másolatban. Megszámolták, hogy melyik a középső betű az eredetiben, és melyik a középső betű a másolatban. Nem lehetett eltérés a kettő között.
megszámolták azt is minden oldalon, hogy mennyi a betűk száma, hogy ne legyen eltérés az eredeti és a másolat között. Rendkívül pontosan végezték el a másolatokat, és ha valamelyik másolat nem felelt meg az elvárásoknak, akkor azt meg kellett semmisíteni, annak érdekében, hogy ne maradjon fel hamisítvány. És így a Bibliának a könyvei, hogyha azokat megvizsgáljuk tudományos eszközökkel, akkor a tudományosság igényesség alapján azt lehet mondani, hogy jelentősen megbízhatunk a rendelkezésre álló iratokban, így Sofóniás könyvében is. Mind a konkrét ábrázolásban, mind a sötét jövő előrevetítésében kitűnik, és nem csak nyelvi szempontból, hanem művelődés történetileg is figyelmet érdemel. Ugye Sofóniás nagyon komoly üzenettel lép fel, nagyon kritikusan lép fel. Nem tudom, hagyd kérdezzem, ki az, aki olvasta ezt a könyvet? Ketten, hárman olvasták, érdemes elolvasni, akkor élethűbb az, amit most mondok, jobban el tudják helyezni, de hogyha elkezdik olvasni, akkor látják, hogy rengeteg kritika van Izraelre nézve ebben a könyvben, és ez nagyon érdekes azért, mert nagyon sok olyan dologra világít rá a könyv, ami a kornak a történetét is feltárja előttünk, sokat beszél vallásokról, vallási befolyásokról, hagyományokról, amelyek ebben a korban Izrael népét jellemezték, sőt a könyv azt is feltárja előttünk, hogy Izrael az igaz Isten imádatán túl még milyen vallásokhoz kötődött, és milyen vallásokból importált a saját vallási világába különféle elemeket, mert ezeket külön-külön mind megrója a Sofóniás próféta, ezzel nagyon jó képet ad arról, hogy abban a korban milyen vallási élet volt Izraelben. Fő mondani valója teológiai szempontból elsősorban etikai és eszkatológikus természetű. Etikai vagy erkölcsi, azt is lehetne mondani, ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatát vizsgálja Izraelnek ez a könyv, és ez alapján feddi meg, és eszkatológikus természetű azért, mert előre tekint, hogy Isten ezt a szakaszt egyszer le fogja zárni. Véget fog vetni ennek a helyzetnek, ami jellemzi most Izraelt, és ítélet fog következni Izrael népére. Küzd a hibák, a bűnök, a vétkek ellen, és a föld szegényeihez is szól, és igazságra és alázatra buzdítja a népet. Ezt a második fejezet harmadik versében olvashatjuk például, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Ez jelzi azt, hogy még van lehetőség, de az már annyira kevés, hogy még ha keresik sem biztos, hogy oltalmat nyernek az Úr haragjának a napján, az ítélet előtt. Az eszkatológus szempontok alapján a központi gondolata a könyvnek az, hogy Isten vagy Jahve az föltétlen Úr, egyedülálló Úr és Király. Nincs más, aki vele vetekedhetne. Ugye a könyv több helyen megfeddi Izraelt, mert azt gondolják, hogy Isten nem cselekszik. Nem tud cselekedni. Hol van az Isten? Nem változnak a dolgok. Ugye néha talán ez ma is elhangzik egyesek részéről, amikor szenvedünk, akkor kérdezik, hogy hol van az Isten. És az ember, hogyha nem látja Istent cselekedni, akkor is és ma is talán jogosan is időnként felteszi a kérdést, hogy tényleg van Isten az égben, aki elkezd cselekedni. Ez a könyv rávilágít arra, hogy Isten valóban cselekszik, csak türelmes. Tehát nem azért nem cselekszik, mert nem tudna cselekedni, nem tudna beavatkozni Izrael népének életébe, amikor az alázatosok és a szegények szenvednek az elnyomók miatt, nem azért nem avatkozik be az Isten, mert nem tudna, vagy nem figyel oda, hanem azért, mert türelmes, várja, esélyt ad, és itt elmondja az a második fejezet, harmadik vers, hogy mire, az, hogy keressék az Urat, és alázzák meg magukat az Istenről, hogy hát, ha elkerülik az ítéletet. Mert Istennek nem telik öröme abban, hogyha elpusztítja az embert. Igyekszik várni arra, hogy hát, ha megtér. Lehet, hogy már csodálkoztak azon, amikor az Ószövetséget olvassák, hogy milyen gonoszság és kegyetlenség van az Ószövetségben. Nem tudom, hogy figyeltek-e már erre, hogy annyi vérengzéssel találkozunk, és feltesszük a kérdést, hogy még az Isten is mint ebbe beszállna, nem? Ő adja ki a parancsot, a gyermekeket is ki kell írtani, mind. Az állatokat is mind. Még a terhes anyákat is mind el kell pusztítani. És sokan, amikor ezt olvassák, azt mondják, hogy milyen lehetetlen és kegyetlen az Isten, hogyan lehetséges az, hogy ebbe az Isten is részt vesz, és nem, hogy arra tanít el az embereket, hogy szeressék egymást, hanem arra tanítja az embereket, hogy írtsák egymást. És nagyon sokan ezért azt mondják, hogy
különbség van az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Itt azonban, ha megértjük ennek a hátterét, akkor rájövünk, hogy abszolút nincsen különbség az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene között. Ugyanis a következő dolog történik következetesen az Ószövetségben. Ezt egy példával szemléltetném, amikor Isten Ábrahámnak ígéri a palesztin térséget, azt mondja, hogy neked adom ezt az országot. De Ábrahám bevonulta abba az országba is, ott országot kapott. Nem, hát mi történt vele? Meghalt, annélkül, hogy igazából beteljesedett volna az ígéret. Miért halt meg Ábrahám? Ha Isten neki megígérte, miért nem adta neki oda? A Bibliára egyértelmű választ ad. Azt mondja Ábrahámnak, ha Mózes első könyvét olvassák, a 15. fejezetben, itt a 15. és 16. versben, azt mondja, miután az ígéretről beszél, te pedig elmégy a te atyáidhoz, mondja Isten Ábrahámnak, békességgel eltemetetel jó vénységben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Azt mondja Ábrahámnak, előre megmondja, neked adom ezt a földet és a te magodnak. Azonban te meghalsz, mielőtt oda bemennétek. És mi az indoka annak, hogy miért nem megy be Ábrahám? Szóval, mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Tehát Isten még mindig esélyt adott az emoreusoknak, hogy megtérjenek. Szerette volna, hogyha megtérjenek. És ez a gondolat tükröződik vissza a második fejezet harmadik versében is, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld lakosai. Hát jön Sofóniás, és figyelmeztet Izraelt, hogy ugyanaz ezt a sorsotok, mint a emoreusoknak, akik nem tértek meg, a négy nemzedék leélte az életét, és akkor mi történt? Jött a honfoglalás, és azt mondja akkor Isten a zsidóknak a honfoglaláskor, hogy ne hagyjatok csak egyet sem élve, mert betölt, ezt nem így mondja ki, de akkor egyértelmű az összefüggésből, betölt a gonoszság az emoreusoknak. És olyan gonoszszá vált a nép, mint Sodoma és Gomora volt, amit Isten azt mondja, jobb, ha elpusztítom, és békésebb lesz a világ nélkülük, mint velük. Egyébként ezzel mi is így vagyunk, hogyha valaki nagyon gonosz, ugye vannak ilyen emberek, akiknek öröm a gyilkosság, nemrég hallottam, hogy volt valaki, akit börtönbe zártak, elítéltek valami 40 évre, és azt mondta, ha kiszabadulok, úgyis az lesz az első, hogy embert ölök. Erre mit mond az átlag ember? Sose szabaduljon ki, mert az igazságérzetünk az, ez olyan gonosz, hogy ezt már ne engedje senki szabadlábra, nem? És ilyen az Isten is, amikor ez a gonoszság egy bizonyos szintet elér, akkor végrehajtja az ítéletet már itt a földön, és ez az ítélet lebeg itt Izrael feje fölött is, ha a gonoszságot nem hagyják el, akkor be fog teljesedni az ő sorsuk is. Azért, mert Isten az szuverén Isten és mindenható Isten, és nem szükséges az, hogy őt valaki erősítse, nincs szüksége segítségre, ő végrehajtja az ítéletet, egy szerencséje van az embernek, az micsoda. Az Isten az kegyelmes és türelmes, és hosszan tűr érettünk, mondja már az Új Szövetség, nem akarván, hogy valaki elveszten, hanem mindenki megtérésre jusson. Tehát a Biblia azt is tanítja, hogy nem érdemes játszani az idővel. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, ez igaz az Istennel való kapcsolatra is, erre hívja fel a figyelmet Sofóniás is. A történelmi helyzetet szeretném összefoglalni röviden. Vallási romlás jellemzi a népet. Az Úr igaz imádás helyett és mellett, még a szent helyen, a templomban is folyik kánaanita Baál kultusz. Hogy mi is ez a Baál kultusz? Lehet, hogy a végén, ha marad idő, még egy-két képet tudok vetíteni a Baál kultuszról, hogy hogyan is nézett ki a Baál kultusz. Egy teljesen erkölcstelen kultusz volt, amit a paráznosság, a házasságtörés jellemzett. És hol gyakorolták ezt? A templomban. A zsidó templomban. Ugye lehet, hogy hallottak már róla, hogy volt a Makabeusok korában, ugye volt egy olyan incidens, amikor azzal provokálták a zsidókat, hogy disznót vágtak a templomban. És óriási felzúdulás volt. Tudjuk, hogy a sertés az tisztátalan a zsidók számára. És ez olyan provokáció volt, hogy ebből egy lázadás tört ki. De itt már nem ezt teszik, nem tisztátalan állatot visznek a templomba, hanem tisztátalan vallást visznek a templomba, Baál kultuszt, ez pedig azt jelenti, hogy ott különféle természeti kultuszokat, hogy dolgokat gyakoroltak, így a termékenység istenét imádták, és ez hozzátartozott mindenféle föltelmes dolog. Ezen túl azonban gyakorolják az Asszíriából politikai érdekekből átvett csillagimádást is,
Az asszírok akkor ugye uralták ezt a térséget, a fővárosa Ninive volt, Sofóniás könyve kötődik Ninive városához, közvetlen, és van egy profécia Ninive városáról, Sofóniás könyvében. Az asszíroktól mindenki félt, és félelemben az ember nagyon sokat megtesz, nem? Amit egyébként nem tenne meg. Milyen sokat? Időnként, hogy ne veszítsük el a munkahelyünket, mert félünk attól, hogy munkanélkül. Elvállalunk olyan dolgokat, amiket egyébként nem vállalnánk el. Sőt, időnként olyan kompromisszumokba is belemegyünk a félelem miatt, amit később megbánunk. Így volt ez Izraellel is. Asszíria egy rendkívül kegyetlen hatalom volt. Az asszírokra a véres hódítás volt a jellemző. Olyan kegyetlenek voltak a katonáik, hogyha egy várost elfoglaltak, akkor a városvezetőit elevenen megnyúzták, és a bőrüket kiszegezték a várfalra. Ezek voltak az asszír katonák. Mindenütt a vér omlott, ahol ők voltak, így nem csoda, hogy félelemből a zsidók is vallást változtattak. Egyébként a félelem az általában vallásváltoztatásra készíti az embert. Ha valaki nehéz helyzetbe kerül, mit mond még az ateista is? Ja Istenem, most segíts, nem? Legtöbben, mert ezt kérdezett. Nem az a kérdés, hogy milyen vallásúak vagyunk, hanem hogy mikor. Ugye, mert szituáció függő sokszor a vallás, a legtöbb ember a nagy bajban igenis szeretné, hogy legyen Isten, mert ha már nincs máshoz fordulni, akkor jó lenne, ha lenne Isten. Eddig a zsidók is, mivel az asszírok erősebbnek tűntek Istennél, és úgy gondolják, hogy az asszírokkal békességben élni, mint az Istennel, ezért átvették az asszíroknak a kultuszát, amit meg is fed Sofóniás a könyvben, hogy csillagokat imádtok, és ez az asszír vallási kultusz volt. És érdekes, hogy pontosan ennek következtében Asszíria, mivel felfúvalkodott volt, a zsidók is behódoltak az asszíroknak, és azt gondolták, hogy Asszíria erősebb, mint a mi Istenünk. Azt mondja Isten, most akkor játszunk nyílt lapokkal. Ki az erősebb? És ki mondja a proféciát Ninive városa fölött? Hogy el fogja pusztítani, ezt a proféciát tanulmányozni fogjuk, és ha megnézzük, hogy mi teljesedett be, akkor lehet, hogy rájövünk arra, hogy ki az erősebb. A kard, a hatalom, a pénz, vagy pedig az Isten. Ez a történet erről is szól, hogy ki a hatalmasabb és ki az erősebb. Úgyhogy ha úgy érzik, hogy valaki nagyon hatalmas és nagyon erős, akkor jó tudni azt, hogy ez mind csak időleges dolog. A kérdés az, hogy meddig. Mert van valaki, aki csendesen és türelmesen várakozik, de amikor hatalomról, erőről van szó, akkor nincs senki, aki őt überelni. Ez pedig maga az Isten. Ezért nagyon merész dolog vele szembeszállni, mondja Sofóniás. Tehát a vallási romlásban az játszott szerepet, hogy három idegen kultuszt a nép elkezdett követni. Baál kultuszt, az a csillagimádást és a molok kultuszt is, ami pedig Tíruszban volt jellemző. Tíruszt városáról is sokat ír a Biblia, és ott arról, hogy hogyan is nézett ki a molok kultusz. A molok istennek az imádata vad orgiákhoz kötődött, és ez a bálványimádat azt követelte meg a néptől, hogy gyermekeket áldozzanak neki. Mi azt jelenti, egy molok kultusz úgy nézett ki egy kultikus este, egy Isten tisztelet, idézőjelben mondom, az úgy nézett ki, hogy a történelmi feljegyzések szerint, hogy egy nagy mágiát raktak, elkezdődött egy rituális szertartás, és ez úgy néz ki, hogy táncoltak a tűz körül, mellette valószínű, hogy alkoholtartalmú italt is fogyasztottak, szólt a zene, ami valószínűleg egy monoton ritmusú zene volt, és mindez addig ment, amíg valaki transzba nem esett, vagy lehet, hogy többen is, de az áldozatot meg nem hozta, és az áldozat az volt, hogy egy édesanyja előre futott, és a gyermekét bedobta a tűzbe. Ez volt a moloch kultusz. Úgyhogy emiatt például Tírusz városát bünteti meg Isten a moloch kultusz miatt. El kell képzelni, hogy micsoda keverék volt itt. Veszük a Baál kultuszt, erkölcstelenség, a csillagjóslást, ugye, és mellette pedig a moloch kultuszt, hát hogy nézett ki ennek a népnek az élete, el tudják képzelni? Nem csoda, hogy ilyen kemény prófétai üzenetet küld Isten ennek a népnek, Izraelnek, hisz hogy elmennénk, hát nem éreznénk magunkat biztonságban. Pláne a feleségeinket nem éreznénk biztonságban, ott lennék. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor olvassák a könyvet, és azt gondolják, hogy nagyon kemény az üzenet, akkor gondoljanak arra, hogy ha önök lennének Isten helyében, lehet, hogy még sokkal keményebben oda csapnának, mint ahogyan Isten azt teszi. Mert mi még sokkal türelmetlenebbek vagyunk, és erősebbek, keményebbek lennénk, ha meg lenne a hatalmunk hozzá, nem? Időnként. De eljön az ideje annak is, hogy Isten is ezt megteszi. A hit belső megüresedése is bekövetkezett, tartalmatlanná vált az Isten tisztelet,
ugye Jahvétól eltávolodtak, és ennek a következménye az lett, hogy a hit meggyengülésével eltűnt a hit erkölcse is. Ugyanis a hit az egyben erkölcsi vonzatokkal is rendelkezik, és így Izraelre nézve egy rendkívül erkölcsös élet volt az, amit Isten javasolt nekik. Annyira erkölcsös és tiszta élet volt, hogy azt mondta Isten, ha azokat a rendeleteket megtartjátok, amelyeket én adtam nektek, úgy egészségügy és erkölcsi rendeleteket, akkor egyrészt egy betegséget sem bocsátok rátok azokból, amiket teszem fel Egyiptomra bocsátottam, és mik voltak ezek a betegségek, lehet, hogy már hallottak róla, ugye szívinfarktus, élenszeri betegségek, daganatos betegség, ezek mind jelen voltak Egyiptomban, és azt mondja Isten, hogy ezeket nem bocsátom rátok, másrészt, hogyha az erkölcsi rendeléseket, amelyeket adtam, figyelembe veszitek, akkor olyan életforma alakul ki Izraelben, hogy mindenki azt mondja majd rólatok, hogy milyen bölcs és értelmes ez a nép. És milyen bölcs és értelmes ennek a népnek az Istene. Mert Isten a rendeléseket nem azért adta a népnek, hogy büntesse őket, hanem hogy felemelje őket. Ugye időnként az ember küzd Istennek a rendeletei ellen, azonban itt Izrael népéből látjuk, hogy a legjobb mindig az volt Izraelnek, ha Isten tanácsait követték. Bármikor arról attól eltértek, jobbra vagy balra, akkor annak mindig nagyon súlyos büntetés volt a következménye, és ez a büntetés ez nem abban állt, hogy Isten megbüntette őket, hanem abban, hogy a bűneiknek a következménye sokkal szörnyűbb volt, mint hogy el tudták volna képzelni. Egy rendezetlen, össze-vissza élet alakult ki, rengeteg szenvedés, rengeteg sírás és nyomor csak a bűnök következtében, és tragédiába hullott az embereknek az élete, akkor, hogy eltértek Isten tanácsától. Így az erkölcsi hanyatlás is bekövetkezett, a jog és igazság gyakorlása helyett erőszakoskodás, anyagiasság, nyerészkedés rondotta meg a közéletet. Milyen rossz lett volna abban a korban élni, nem? Milyen jó, hogy ma ez nincs így, nem? Ugyanott vagyunk, nem? Ha belegond, ugyanott vagyunk, és miért? Fel kell tenni ezt a kérdést is. Én azt gondolom, hogy itt már rá kell döbbenni arra, hogy nem csak időleges, sofóniás kori problémákról beszélünk, hanem általános emberi problémákról, az egészség terén, az emberi kapcsolatok terén, az elkölcs terén, ugye, az önzés terén, általános emberi problémák. Ki neveli az embereket jobbra? Ha azt mondjuk, hogy mint ahogy Nietzsche mondja, hogy meghalt az Isten, ugye megöltük őt, mondja ő, bár ő ezt másképp gondolta, mint sokan értelmezik, de a lényeg az valóban az, hogy az emberek megölték az Istent, de azt gondolt, hogy lámpásra ugye, amikor járta az utcákat is kerest, hogy hol van az Isten? Azt mondja, az emberek megölték az Istent, és elküldték közülünk. Nem lehet érezni, tapasztalni, hogy ő itt van közöttünk. Nem az Isten halt meg, hanem Istennek a jelenléte halt ki az emberiség közül. A jósága, a szeretet nem látható sehol. Emiatt szenvedett ő is. De az ember, hogyha eltávolodik Istentől, azt mondja, nincs Isten, akkor öntörvényűvé válik. Ki mondja meg az embernek utána, hogy mi a jó és mi a rossz? Nincs senki, akit félne. Ugye? Mint a gonosz bíró a példázatban, Jézus példázatában, Istent nem félek embert, Isten nem tisztek embert, nem félek, ugye, és cselekszi azt, amit ő akar. Tehát ez jellemezte azt a helyzetet, és itt már azt gondolom, hogy magunkról is beszélünk egy picit. Sofóniás üzenete által Isten leleplezi ezt a romlást és hűtlenséget, és a vétkeseket elragadja a föld színéről. Tehát ez az ítéletnek a lényege. A bűnösöket, a vétkeseket, akik nem hajlandóak megjobbítani az utaikat, Isten eltörli a föld színéről. Haragja feltartóztatlan, természeti és nemzeti katasztrófákban lesz nyilvánvalóvá. Ne gondolja senki, hogy meg fog attól menekülni. Azt mondja, hogy aranyatok és ezüstötök sem menthet meg benneteket. Tehát semmilyen gazdagság mögé nem lehet elbújni. És ez az ítélet, ez egyértelmű. Azonban azt is elmondja, hogy Istennek az ítélete nem csak az emberekre sújt le, nem csak Júdára sújt le, hanem az egész világra, sőt a természetre is. Az első fejezet harmadik verse utal erre, azt mondja, hogy elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr. Mikor történt, hogy Isten az embert kiirtotta a föld színéről? Özönvízkor. Érdekes, hogy az Ószövetséget ha figyeljük, akkor azt látjuk, hogy vannak nagy események, amelyek vissza és visszatérnek, újból és újból. Ezek a nagy paradigmái, a nagy történetei az Ószövetségnek. Mik ezek a nagy történetek? Ilyen a teremtés története,
a bűneset, az Exodus története, ugye? És itt láthatjuk, hogy a vízözön története is itt megelevenedik. De a vízözön után mi volt ismét? Akkor már visszatér egy ismert történet, az újjáteremtés története. Akkor Isten ismét újjáteremtette a világot. Ugyanebben a képben beszél itt is, mintha egy vízözön pusztítaná a földet, tehát már érezzük, hogy nem csak Júdáról van szó, hanem az egész világról. Tehát ez már eszkatológikus, teljesen globális méretű katasztrófát jelent. Már a világ végéről van szó. Már azt is mondhatnánk, hogy ha mindez a jellemző, amiről beszéltünk Júda kapcsán, az ma is igaz, akkor itt a világ pusztulásáról van szó. Azonban minden nagy pusztulás után mi következett be? Újjáépítés. Tehát amikor halljuk a pusztulást, akkor tudnunk, hogy Istennek a célja az nem a pusztítás, hanem az újjáépítés. Azonban ahhoz, hogy egy új házat építsek a régi helyen, mit kell csinálni a régivel? Ugye le kell dózorolni, vagy le kell bontani, és Isten pont ezt, hogy elpusztítok mindent.

fedelmet nem tudom elhárítani. Erről a fejezet végén kapunk majd még több információt, és erre a kérdésre választ is. Utána az Úr napját szemlélteti, félelmetes nap lesz, és itt tulajdonképpen a többi gondolatot folytatja, amit úgy Jeremiás felvetnek, Ámos felvet, bár Jeremiás később volt, ugye, de Ámos volt az, aki előtte ezt megfogalmazta, és folytatja Ámos gondolatmenetét. Meglepően új metaforát használ, Jahvé napja az olyan, mint egy ünnepi lakoma. Amikor Isten meghívja az embereket a lakomára, ahol azok, akik magukról azt gondolták, hogy vendégek, hirtelen áldozatok lesznek. És ez a megdöbbentő fordulat, vendégből lett áldozat. Isten népe azt gondolta, hogy Istennek védelmezni kell őket a többi népek előtt. Mert Isten megvéd bennünket a pogányok elnyomásától. És mi következik be? Ahelyett, hogy Isten védené őket, mit tesz Isten? Ellenük fordul és megsemmisíti őket. És ez a megdöbbentő fordulat, a vendégből lett áldozat. Isten célja azonban az, hogy saját igazságosságát univerzális keretek között védelmezze és megőrizze. Izrael népe azt gondolta, mi vagyunk Istennek a népe, úgysem árt nekünk, még a hibázunk sem. Isten azt mondja, ha rossz útra tértetek, én az igazságot azt megoltalmazom a saját népemmel szemben is. És így Izrael biztonságban érzi magát, azt gondolja, hogy ő Isten népe egyszer csak szemben találja magát Istennel. Itt a 6., 7. és 8. versben olvassuk el, hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. Hoppá, azt mondja, áldozatot készített az Úr. De az áldozat, ez nem a nép javát szolgálja, hanem azt, hogy kit szentelt meg áldozni valóként. Az ő hivatalosait, akik hivatalosak voltak az áldozatra. Hát az áldozatra ki szokott hivatalos lenni? Ugye áldozat után időnként lakomát tartottak, ugye barátok, vendégek, és akkor bemutatták az áldozatot, és utána örültek. Egyszer csak a barátot ugye viszik áldozatként az oltára, azt mondja Isten, hogy megszentelt az ő hivatalosait. Szóval is lészen az Úr áldozatának napján, megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek. Mondja Isten, mert Isten megfenyíti az uralkodókat és a zsidókat. A könyv az a szövetség gondolatából indul ki, pontosan ezért sejti, hogy Isten ítélete Júda felett határtalan méreteket ölt majd, mert a vétek is, a szövetség elleni bűn is határtalan méreteket öltött. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Isten ítélete nem Isten népének a végét jelenti, hanem itt megjelenik egy nagyon ismerős gondolat, a maradék gondolata, ami végigvonul az egész Ószövetséged tulajdonképpen. Egy maradék által Isten helyreállítja, és végül megszenteli a népet. Isten a maradék megmentését azt elhatározta, és ez visszatükröződik itt a könyvnek az utolsó szakaszában. Azt látjuk, hogy ez a maradék egy alázatos és Istennek szentelt életű nép lesz, ezt a 12. verstől olvassuk, szóval és marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Mi a kulcsa annak, hogy valaki a maradékhoz tartozzon? Bízzon az Isten nevében, és nem tudom, hogy tudják-e, hogy az a szó, hogy hit, tulajdonképpen ennek a görög változata, a pistis, az a Bibliában, az Új Szövetségben sok helyen úgy van lefordítva, hogy bizalom. Tehát hit és a bizalom ugyanazt a görög szót jelenti, ez a pistis szót, tehát hit és a bizalom ugyanaz. Tehát a hit az, ami döntő, ahogy Luther mondta, a mi Istenünk, az Isten mindent a hittől tett függővé. Aki hisz, mindent megnyert, aki nem hisz, mindent elveszített, mondja Luther Márton. És itt is ez tükröződik vissza, hogy ez az a pont, amin keresztül az embernek az örök sorsa is eldől, erre világít rá Sofóniás, hogy aki bízik az Istenben, az Úr nevében, azt ő megtartja. De mit is jelent az a maradék gondolat, amit itt megemlít? Azt látjuk, hogy a világ történelme során mindig csak a maradékot tudta Isten elfogadni. Azt látjuk, hogy megteremti Ádámot, Évát, az emberek elkezdenek szaporodni, és mi lesz az emberiséggel? Rossz útra tér. Hogy rossz útra tért, látjuk, hogy amikor eljön Noé kora, akkor mit mond az Isten, hogy hány igaz ember talált a Földön? 8. Igazából csak Noét, többi csak a családja volt. Milyen szerencsések voltak, nem? Hogy Noé volt az igaz ember, és a többivel mi lett?
Isten elpusztította őket az özönvízzel.

maradék az tulajdonképpen 8 emberből áll. És azt gondolnánk, hogy Noé családja megtanulta a leckét, és az utódai csak igaz és tiszta emberek voltak, nem? Amikor eljutunk Ábrahám korára, pár generációval Noé után már mit látunk? Hitetlen az egész világ ismét. Megint csak egy maradék van, Isten elhívja Ábrahámot, mint maradékot. Végre van egy népen, mondhatná az Isten. Pátyolgatja őket, megáldja őket, elviszi őket Egyiptomba, segít őket. Mégis mi lesz a néppel? Elkezdenek szaporodni, sokasodni, megmondja nekik, hogy te magotokból jön majd a messiás. Ha jön, akkor majd ismeritek fel, engedelmeskedjetek neki. Jön a messiás, Jézus, és mi történik a néppel? Alig várják, tisztelik, imádják, megfeszítik, megölik. Ki öli meg? Pont az, aki maradék volt valamikor. Itt ez a maradék gondolata, ugye? És amikor Jézusnak a tanítványai jönnek, akkor igazából azt látjuk, hogy a zsidók közül igen kevesen fogadták el Jézus Krisztus, de még a tanítványok is szétrebbentek, amikor Jézus ugye a Getsemáné kertjében elfogadásra kerül. De milyen jó, hogy a kereszténység, amikor elindult, akkor megértette, hogy mi a lényeg, és a kereszténység az már egészségében csak az Isten akaratát követi. Így látják? A világon 20 000 féle felekezet van. Hol a maradék? Azt mondom, nem az egyházakat kell keresni, hanem mit kell keresni? Hol a maradék? Nem? Hogyan tartozhatok azokhoz, akik ugye nem cselekesznek hamisan, hanem Istenben bíznak. Tehát ma kérdése az nem az, hogy hol a tömeg, ugye, mert azt látom, a tömeggel tartani mindig veszélyes volt. Korábban a tömeggel tartottunk volna, beléptünk volna a bárkába? Aligha. Hogyha Ábrahám korában a tömeggel tartottunk volna, akkor beléptünk volna az ígéretnek a népe közé? Aligha. Hogyha tömeggel tartottunk volna Jézus keresztre feszítésekor, mit kiáltottunk volna? Feszíts meg! Hát nem az a kérdés, hogy merre megy a tömeg, hanem a kérdés az az, hogy mit akar az Isten. És a hit pedig azt jelenti, hogy én elfogadom Isten akaratát, bízom benne, rábízom az életemet is, és kérem, hogy adjon erőt, hogy cselekedni is tudjam az ő akaratát. Itt ez a maradék gondolata, és ez a maradék, ez egy kiváltságos nép, amelyekre Isten minden áldását ráárasztja. És a maradék ígérete az itt van, a marasztok között egy nyomorult és szegény néped. És nem az előkelőkből jön ki a maradék, hanem aztán a nyomorultakból és a szegényekből. Azért, mert talán, ha szegények az emberek, sokkal nyitottabbak az Istenre. Sokkal fogékonyabbak arra, hogy keressék az Isten akaratát. Amikor jól megy a dolgunk, akkor kevésbé keressük őt. Amikor az orvos azt mondja, hogy baj van, kedves páciens, most már nem tudom, hogy mit tudok tenni önért, akkor mit csinálunk egyből? Ugye rögtön elkezdjük keresni az Istent. Tehát mindig, a nyomorultak között mindig magasabb az aránya az Istenfélőknek, mint a jólétben élők között. Jézus ezt úgy fogalmazza meg, nehezebb a gazdagnak bemenni az Isten országába, de tevének átjutni a tűfokán. Úgyhogy, ha Istent akarják ismerni és szeretni, akkor miért kell imádkozni? Nyomorúságért, bajért, problémáért, nem? Ki az, aki ezt szereti? Most kérdezem, jó az, ha problémánk van, vagy rossz, hogyha problémáink vannak? Nem jó. Pedig Jakab 1-2 azt mondja, teljes örömnek tartsátok, a különféle kísértésekbe estek. Nehézségeink vannak, kísértéseink vannak. Azt mondja, hogy ha megálljuk a helyünket a kísértésben, akkor a hitünk erősödik. Ugye? Tehát Isten kezében, Istennek nem eszköze, nem Isten teremti a rosszat a mi életünkben, de felhasználja azt. És ki is mondja az ige, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A görögben ez szebben hangzik, azt mondja, akik Istent szeretik, azok bármilyen helyzetben is vannak, Isten jó véghez viszi az ő életük. Ne azzal vigasztaljuk magunkat, ez nekem valahogy jó, amiben vagyok, mert azt úgysem tudjuk őszintén mondani időnként, nem? Hanem bármilyen helyzetben vagyok, abból a helyzetből Isten egy jó megoldáshoz vezet engem. Ezt mondja ez a gondolat, amit itt olvasunk a Bibliában. A maradékra az a jellemző, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, azt mondja, nem lesz, aki felrettentse őket, és azt mondja a 15. versben, megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van. Nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Simon. Sion, az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örülte rajta örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Egy idilli állapotot mutat Isten a maradéknak, hogy
milyen módon gondot visel ő majd a népről. Tehát a kiváltság igazából az, ha valaki a maradékhoz tartozik. Mint Ésaiás, Sofóniás is találkozik az Istennel, az ő dicsőségével, és ez átalakítja őt, felismeri, hogy Isten előtt nincsen helye semmilyen emberi felfúvalkodottságnak, hanem az ember egyet tehet, ami bölcs, az Isten előtt azt, ha megalázza magát. A büszkeség az ember ősi bűne, ezt olvassuk ki Sofóniásból, amitől Júda sem mentes, Ammon és Moáb sem mentes, de még Ninive sem mentes, így ezekre a városokra ítéletet mond Isten. A harmadik fejezet 12. versében, vagyis hogy 11. versében ítéletet mond Isten Ninive fölött, azt mondja, Ninivénél a büszkeség felemelkedése a pusztulásba taszította a várost. Én vagyok, és nincs kívülem más, mondta Ninive, egy világváros, egy hatalmas város, aki így gondolkodik és cselekszik, nem menekül meg Isten ítéletétől. Csak az menekülhet meg a jövendő ítélettől, és élheti túl azt, aki Istennél keres menedéket, az ítélőbírónál is rábízza magát. A könyv felépítése, az első rész az ítélethirdetés, a második rész is ítélethirdetéssel foglalkozik, utána jön az üdv ígéret, az üdvösségnek az ígérete. Először a népeknek, Izraelnek és Jeruzsálemnek. De a pátriárkák koráról sokan felvetik a kérdést, hogy mese vagy valóság, így Ninive városáról is ezt feltették, hogy valóban létezett Ninive városa. A Biblia sokat beszél róla, tudjuk, hogy Jónás is odafutott. Ugye nagyon sok ilyen hely volt és város volt, amiről azt mondták, hogy csak a Biblia beszél, ez nem létezett. És így kétségbe vonták a Biblia szavait, továbbá kétségbe vonták, hogy amit a Biblia mond, azok a szokások, azok a vallások, azok valóban léteztek. Hát nézzük meg, hogy mi is jelenik meg itt a kutatásnál. Ez itt a Pergamoni Múzeumban van, Berlinben, amikor Kelet-Berlinben volt. Ez itt Babilonból egy részlet, az Istál kapunak egy részlete. Egyébként a legújabb felfedezések azonban igazolják a Bibliának a hitelességét, amikor megtalálták Hammurabi törvényoszlopát, Nimrodot, Babilon városát, Ninivét kiásták, Kalavárosát, Korszabad úrvárosát kiásták. Mind-mind bibliai helyszínek, ahol a régészet megerősítette azt, amit a Biblia mond arról a korról. A Mezopotámia gyorsan a figyelem középpontjába került, ebben a térségben volt Ninive is, és nagyon sokan elindultak, hogy ott ásatásokat végezzenek, mert szerették volna megtalálni Ninive városát. Dombok jelezték a romvárosok helyét, ugyanis akkor, ha leromboltak egy várost, azt nem építették újjá, hanem a romokra építkeztek. És így mindig, ahányszor lerombolták a várost, mindig a város ugye szintje magasodott, egyre növekedett, úgyhogy ezek a dombok jelezték, hogy ott városok voltak. 1811-ben Dics kezdi meg az ásatásokat, itt ékírásos táblákat talál, hengereket, használati eszközöket, és akkor felébred az érdeklődés Ábrahám hazája iránt, Úr, Babilon, Ninive, de tudjuk, hogy Ábrahám innen származik ebből a térségből, és maga a zsidó nép is innen származik. Babilonnak a helyszínét tudták, hogy hol van, Tel Babil, ugye azért is tudjuk, hogy Nagy Sándor is itt halt meg, Babilon városának a falai alatt, nem tudom, hogy ismerik-e a történetét, ez is bibliai történet, ugye Nagy Sándorról jól tudjuk, hogy a legnagyobb hadvezér volt a földön, aki valaha élt. Pár év alatt meghúrította az egész térséget, amikor odaérkezett Babilon városa alá, akkor azt mondta, amikor meglátta Babilont, óriási város volt, 22 kilométer volt a falaknak a hossza, a legnagyobb vár, amit valaha ember épített. Érdekességként mondanám már, hogy az aténi várfal az 7 kilométer hosszú, a római várfal az valami 4,5 kilométer hosszú. Tehát ahhoz képest a egri várfalát már nem is mondom, hogy milyen hosszú. Mekkora volt Babilon, ha 22 kilométer volt a várfal hosszúsága. És akkor meglátta ezt a várost, mármint a romjait Nagy Sándor, és azt mondta, hogy én ezt a várost felépítem, és világvárossá teszem. Azonban előtte vagy 200 évvel azt mondta Isten, hogy ez a város többet soha nem fog felépülni. Nagy Sándor azonban azt gondolta, hogy mindent megvalósíthat. És hol halt meg Nagy Sándor? Nem tudom, tudják-e. Babilonnál. Ahogy ő megfogalmazta, hogy felépíti a várost, mit csinált? Isten akaratával szembe ment. Ugyanaz történt vele, mint a zsidókkal. Fellázadt Isten, azt mondja, én újra írom a proféciákat. És 2-3 héten belül Nagy Sándor meghalt. Teljesen váratlanul. Hogy nehéz és veszélyes dolog az Isten ellen lázadni. Erre történelmi tények vannak. És ha valaki nem nagyobb, mint Nagy Sándor, akkor meg se próbálja.
Ninive városát azonban nem tudták, hogy hol van, feledésben merült a városnak a helyszíne, úgyhogy nagyon sokan elkezdték azt keresni. 1836-ban kiadták Richnek a feljegyzéseit, naplóját, és itt megemlít egy dombot, ezt úgy hívtak, hogy Tel Nebi Junus, Jónásnak a dombja. És mond nekünk ez valamit, mert tudjuk, hogy Jónás melyik városba ment profétálni. Ahogy Ninivébe, Tarzusba akart, de igazuk van, tehát csak provokálok egy picit, hogy Ninivébe kellett volna, hogy menjen, de Tarzusba akart menni, aztán végül csak Ninivébe kellett neki menni. Úgyhogy ez volt a Jónás dombja, és tudjuk, hogy Jónás felült egy dombra, hogy lássa a város pusztulását. És azt mondták, hogy ez a domb volt az, majd mutatni fogom. A helyiek megtiltották az ásatást, azért, mert szentnek tartották a dombot, ugyanis ők is Jónás szentként tisztelték. 1842-ben Botta volt az, aki társatársakat indít a közelben, de ott nem tudott ásni, és akkor egy járókelő Korszabadra hívta fel a figyelmét, és amikor elkezdte ott az ásatásokat, azok eredményesek voltak. Röviden összefoglalom, kiadja a Ninive monumentjai című könyvét, azt gondolta, hogy Ninivét találta meg, azonban ez nem volt igaz. Később rájöttek arra, hogy ez nem Ninive városa volt, hanem Dur-Sharrukkint találta meg, és itt volt második Szargon palotája, amiről be tudták ezt azonosítani. Az első megfejtett ékírásos táblákon Sargon nevét találták meg. Itt beszámol a király a szamáriai hódításokról, ami azért érdekes, mert ugye a Biblia erről beszámolt korábban, és egyszer csak most képzeljük el, hogy 2600-800 évvel később ásatást végeznek a tudósok, táblákat találnak, elkezdik olvasni, és mit olvasnak? Ugyanazt, ami a Bibliában van. Mit mondtak? Ez a hiteles könyv, nem? Érdekes. Ez nem lehet vitatkozni. Különleges ásni. Ezt azért nem mondták, mert igen, sokat ástak, de nagyon érdekes dolog. Egyébként van erről egy konkrét sorozatom is, hogy a régészet hogyan erősítette meg a Biblia hitelességét, és az emberek szeretik, meg sokan látogatják, mert erről nem beszéltek nekünk az előző rendszerben. Az ellenkezőjéről azonban igen sokat. Itt a történetét leírja samáriai hódításnak, és azért is érdekes, mert Sargont a Biblia megnevezi, azonban nem tudták bizonyítani a Biblia tudósok, hogy ilyen uralkodó létezett korábban. És emiatt kritizálták a Bibliát, mert a Biblia ilyenről beszél. Itt azonban, ez csak a feltárásnál, azt mondják, hogy hát megtaláltuk most már kőbe vésve is Sargon nevét. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy nem értem a Bibliát, mert nem tudok valamit elfogadni, vagy megmagyarázni, akkor lehet, hogy nem azt kell mondani, hogy ez nem igaz, ami a Bibliában van, hanem azt kell mondani, hogy még egy picit várni kell, amíg megtaláljuk a másik oldalról is az igazi bizonyítékokat. Úgyhogy tovább nézzük a történelmét Ninivének. Akkad dinasztia idején Manistisú felépíti híres Istár templomát, és ezt megemlíti Hammurabi is az ő kódexében. Később asszír uralkodó Szanherib fővárosává építi ki, és ezt megemlíti a Genezis, tehát Mózes első könyve 10. és 11. fejezete is. Itt lehet látni, hogy Ábrahám úrvárosából Ninivén keresztül Háránba, de Aleppó térségébe és Egyiptomba vándorolt, ez itt Ninive városa. Itt lehet látni a Tigris folyó partján épült Ninive városa, és ez pedig a feltárt Ninive, annak a nyomai, mármint amit kiástak abból. Ninive a hatalmas asszír birodalom fővárosa, amiről itt olvastunk Sofóniás könyvében is. Ez a Nergál kapu, Ninive városának a Nergál kapuja. Ha ezt megnézzük, akkor elképzelhetjük, hogy milyen szép városok voltak akkor, nem? Itt művészet volt, ahogy építkeztek. Nem csak funkcionális, hogy nagy köveket kifaragtak, oda rakták, mint az Egri várnál. Ez tényleg szép város volt. Tehát adtak a szépségre. És hogyha elmondom, ez miből épült, akkor lehet, hogy még jobban csodálkoznak. Többségében égetett téglából, kisméretű téglából építkeztek akkor. Egy várfal felépítéshez ki tudja hány millió tégla kellett. És mégis elvégezték azt. Ott nem volt annyi szikla és kő, mint Egyiptomban. Úgyhogy Ninivéről többször beszél az ige, így beszél Sofóniásnál is. Ez a második, itt azt mondja, jaj a vérontó városnak. Amikor azt mondom, hogy vérontó város, akkor mire gondolhatnak, ugye? A válfalra szegezett ember bőre, amit ugye a niniviek tettek, az asszírok, amikor hódítottak. És itt az ítélet elhangzik, Isten ítélete, hogy szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengére állítalak. Aki csak lát, menekül tőled, és ezt mondja, tólt Ninive, ki sajnálja? Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? Mondja Náhum, de ugyanezt Sofóniás is megjósolja. 612-ben a médek és babiloniak elfoglalják Ninivét,
200 évvel később olyan romhalmaz volt már Ninive helye, hogy Xenofon, amikor azt látta, hogy itt egy romváros van, kérdezgette az embereket, hogy milyen város volt itt, akkor már azt mondják neki, hogy Mespila méd város volt itt. Az emberek elfelejtették 200 év alatt, hogy az Ninive romja, amit ott találtak, hogy ennyire a feledésbe merült a város. Lukián azt írja, aki egy római történetíró volt, hogy senki sem tudja már, hol volt egykor Ninive. Teljesen feledésbe merült egy óriási város, és eltűnt a szem elől, és a 19. században ásták azt ki, amikor az ásatásokat végezték, ugye Lajard volt az, aki feltárta Kala városát, az egyik legősibb bibliai város, az is érdekes, amit ott találtak, és ő volt az, aki feltárta Senna Debir palotáját, aki Szargonnak volt a fia, és ekkor már tudta, amikor a palotát feltárták, hogy ez a palota, ez Ninive városában van, és ez azt jelenti, hogy Ninivében van. Úgyhogy itt a Nebi Junus, Jónásnak a hegye, amit nem engedélyeztek, hogy ott ásatásokat végezzenek, és innentől kezdve ugye megtalálták Ninive városát. És ha megnézzük a proféciát, beteljesedett a profécia, amit mondott a prófét, akár Náhum, akár Sofóniás, valóban megszűnt létezni Ninive városa, Isten elpusztította. Úgyhogy itt a feljegyzése, Sanheribnek a feljegyzése, Asszíria királya írta, időszámításunk előtt 686-ban, és ezen beszámol hódító hadjáratairól is. Ugyanarról, amiről Királyok második könyvében olvashatunk, hogy Sanherib Asszíria királya Júda összes erődített városa ellen felvonult és bevette azokat. Tehát ugyanazt mondja itt Sanherib feljegyzése, mint amit a Biblia is mond. Amit Sofóniás előre jelzett, hogy megszégyenít Isten nevét, azt beteljesedett. Egy kommentárban találtam egy érdekes idézetet, és ezzel szeretném zárni. Érdemes megszívlelni ezt az idézetet, mert úgy gondolom nagyon mély tanulságot takar. Isten nagy feladatai és az emberiség ügyei nem az ördög támadásai következtében hiúsulnak meg, hanem a lassú, magalat mindent elnyomó jéghegyhez hasonlító senkik ezrei és tízezrei alatt. Isten ügye nem abban hiúsul meg, hogy azt túl fontosnak tartjuk és neki lendülünk, hanem abban, hogy valaki agyon üli azt. Ezt a Sofóniás könyvének egyik kommentárjában találtam. Ugye ez a könyv, Sofóniás könyve arról szól, hogy bár Izrael Isten népének vallotta magát, és azt mondta, hogy ő ragaszkodik Istenhez, azonban a templomban a kultuszt, az Isten tiszteletet már végezték, mellette más kultuszokat is elfogadtak, és ezzel meghiúsult mindaz, amit Isten akart. És az, hogy meghiúsult, az nem Isten kudarca volt, nem Isten váltotta ki, hanem az emberi tehetetlenség, azt az emberek nem cselekszik azt, amit tenniük kellene. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és én azt kívánom mindenkinek, hogy a megfelelő időben, megfelelőképpen felismerje, hogy mit kell cselekedni, és elkezdje a sorsot, ami esetleg ennek a városnak a sorsa volt.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő perceket is velünk szeretnék eltölteni. Műsorunk első felében ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani, ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni, a 35. Zsoltár alapján Csalódás az emberekben címmel. Az elmélkedés után műsorunk utolsó perceiben egy másik énekszám fog felcsendülni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Úgy érezzük, van elég erőnk ez a mai témánkhoz? A 35. Zsoltár. Bekopog Dávid az ajtónkon, és egyfolytában panaszkodni fog. Én nem tudom, hogy önöknek ma hányan panaszkodtak már, hogy ki az, aki már nem egy telefont rakott le, hogy hú, ezt is végig kellett hallgatnom, de ma aztán egy valódi panasz áradat fog ránk zúdulni. Azért hadd mondjam el azt, hogy ez a mai témánk, hogy csalódás emberekben, ez az egyik legfontosabb kérdése az életünknek. Csalódtunk már, és csalódni fogunk. Csalódások után vagyunk, és csalódások előtt vagyunk. Sőt, van, hogy nem mi mások, hanem mi vagyunk azok az emberek, akikben majd mások fognak csalódni. Szóval az egész életünk egyik leggyakoribb helyzetével van dolgunk. Na de mit is panaszkodott annyi Dávid? Hallgassuk meg a 35. Zsoltár verseit.
1: Dávidé, perej uram a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik vesztemet tervezik. Legyenek olyanok, mint a polyva a szélben, az Úr angyala űzze őket. Legyen útjuk sötét és csuszamlós, az Úr angyala kergesse őket. Mert ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, és ok nélkül ástak vermet lelkemnek. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt a rablójától. Hamis tanúk állnak elő, olyat kérdeznek tőlem, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek nekem a jóért, hogy megrövidítsék életemet. Pedig amikor ők betegek voltak, zsákruhába öltöztem, bőjtel gyötörtem lelkemet, és újra meg újra szívből imádkoztam. Mintha barátom, testvérem volna, úgy forgolódtam körülötte. Mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Ők pedig örültek, amikor megotlottam, és összegyűltek. Idegenek gyűltek össze körülöttem, akiket nem ismertem. Gyaláztak engem, és nem nyugodtak. Az ingyen élők léha csúfolkodások közepette fogukat vicsorították rám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánoktól. Dicsérlek a nagy gyülekezetben az erős nép között, magasztallak téged. Ne örüljenek rajtam hazug ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és ne kacsincsanak össze. Mert nem beszélnek békességgel, hanem álnok dolgokat koholnak azok ellen, akik békések a földön. Föltátották rám szájukat, és hahotázva azt mondják. Láttuk saját szemünkkel. Láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot, ó Uram, Istenem, az én ügyemben. Ítélj meg engem igazságot szerint, ó Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, ha-ha-ha. Vágyunk teljesült, ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak mind, akik örülnek, hogy bajban vagyok. Szégyen és gyalázat borítsa el azokat, akik fölfuvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. Nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon.
0: Mintha csak egy hétköznapi jelenet lenne egy társasházban. Kilépek az ajtón, pont amikor kilép a szomszéd. Rám néz és azt mondja, hát képzeld, mi történt velem. És már ömlik is a szájából a keserűség, a szomorúság. Az ember gyakran ilyen szomszédja a mennyei atyának is. perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal, ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl segítségemre, mondja a kétségbe esett, megterhelt, csalódott ember, aki emberekben, embertársaiban csalódott. Nem akármilyen batyút hord a hátán Dávid. Talán a mi hátizsákunkból sem hiányzik sok esetben az, amit ő itt felsorol, bántás, ellenem harcolnak. Szegezd dárdát, rekezd el üldözői múltját, mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Ok nélkül titkon vetették elém hálójukat, vajon milyen nekünk az, amikor hátba támadnak bennünket? Milyen az, amikor anélkül, hogy megmondanánk szemünkbe nézve, na Dávid nem kevésszel érte meg ezt, katonái árulták el, családjából fordultak ellene. Pontosan tudja, hogy mik ezek a gondok, és nincs neki más villámhárítója, mint hogy Isten elé megy, és elmondja Istennek, jól teszi. Jól tesszük, ha mi is inkább ehhez folyamodunk. Váratlanul érje őket a romlás, fogja meg őket hálójuk, amelyet ők vetettek ki, essenek ők veszedelembe. Mondja Dávid a megoldást, a megoldás képletet, tele nyugtalansággal, békétlenséggel, indulattal. Vajon mi meddig és milyen szívesen hallgatnánk a szomszéde fajta szavait? Istenünk jó szomszéd. Pontosan látja, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, és mennyire nehezen dolgozza fel az érzelem világunk, a bántást, a hátbatámadást, ha megaláznak bennünket, vagy ha hazudnak nekünk. Hamis tanuk állnak elő, mondja Dávid, és félrevezetik az embereket. Vagy hálátlanok, azt mondja, amikor ők betegek voltak, én mindent megtettem értük, mintha barátom, testvérem volna, sőt, mintha anyámat siratnám, úgy görnyedtem a szomorúság miatt. Van nehezebb teher a hálátlanságnál? Amikor úgy érezzük, hogy a szeretetünk, amit mindenestől adtunk a másiknak, felesleges volt, hiába való, és csak a bolondját járatták velünk. Sőt, Dávid arról is beszámol, hogy ezek az embertársai kárörömmel gyűltek össze, amikor megbotlott és elesett. Káröröm mennyire tud ez fájni? Persze más esetekben mondjuk, hogy a káröröm a legtisztább öröm, mert nincsen benne semmi önzés. De milyen furcsa is az emberi gondolkodás. Föltátották rám szájukat, és hahotázva mondták, láttuk a saját szemünkkel, hogy milyen szánalmas, milyen esendő, milyen botladozó ember volt. Ráadásul még ki is gúnyolják. Szóval, amikor már túl vagyunk egy-két csalódáson, bántás, hátbatámadás, hazugság, hálátlanság, káröröm, gúny, akkor mehetünk az Istenhez, de már menet közben menjünk minél hamarabb, mert ezek a terhek nagyon nehezek, és mondjuk neki, de mit mondjunk, vajon tanulhatunk itt Dávidtól? Dávid azt mondja a 9. versben, hogy lelkem pedig vígad majd az Úrban, és örvendezik szabadításában. Minden porcikám azt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram. Megszabadítod a nyomorultat, a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt, a rablójától. Az ember számára csak ez lehet a vígasz és a reménység, hogy Istenben megtalálhatom a békét és az örömöt a bántások idején is. Istenhez mehetek akkor is, amikor az emberek elhagynak és elfordulnak tőlem. Igen, az emberek elhagynak és elfordulnak. Mivel minden embernek, vagy ahogy a mondás mondja, minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért sokszor a legváratlanabb, vagy pont a legalkalmatlanabb pillanatban hagynak magunkra minket. Ne haragudj, most nem számíthatsz rám. Már megint mit kínlódsz, hagyjál már ezzel, nincsen nekem elég gondom, azt gondolod? Szóval lehet, hogy csalódnunk kell majd emberekben, de mehetünk az Istenhez, és menjünk az Istenhez. Vajon szabad az Istennek keseregni? Szabad az Istennek panaszkodni? Szabad bekopogni a szomszédhoz, kinyitni az ajtót, és ne haragudj, ezt most el kell mondanom, és egyébként nem tudom, megfigyeltük, ez a hosszú panasz Zsoltár 28 versből áll. Valaki megáll az ajtónk előtt, és 28 mondjuk percen keresztül mondja. Az Isten bírja ezt. Az Isten kibírja, elviseli, elhordozza. Mi csak mondjuk, ő hallgat és néz ránk. Megvárja a végét. Most ott sem jut szóhoz. Ebben a zsoltárban Isten nem szólal meg. Isten igazából nem is tudja teljesen megsegíteni Dávidot, Dávid is csak elképzeli, hogy majd, ha megszabadítasz, akkor én leszek a legboldogabb, majd, ha megszabadítasz, és jól megalázod őket, és jól megmutatod nekik, hogy te vagy az én Istenem, és nekem van igazam, olyan érzése van az embernek, mintha ez a zsoltár igazából nem is fordulna győzelemre, mert a panaszon és a szabadítás követelésén kívül szinte másból nem is áll ez a zsoltár. Még jó, hogy Dávid nem ezt az egy zsoltárt írta, hanem másutt célba ér. Van, amikor az imánk csak egy nagy kibeszélés, csak egy nagy szívkiöntés az Isten előtt. Végül is a zsoltár végén elhangzik, hogy vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják, hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik, nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet minden napon, de a zsoltár nem ér célt, illetve azt gondoljuk, hogy nem ér célt. Dávid elmondta, és ebben azért benne van egy-két győzelem, ha ezek még nem is teljesek. Először is, hogy nem valaki másra zúdította rá maga elégedetlenségét. Ez már győzelem, hogyha kibírjuk, hogy nem valakinek a zsákjába átpakoljuk az összes terhünket, minden bántást, támadást, hálátlanságot, kárörömönt, gúnyt, ami csak rosszul esett nekünk. A második dolog, hogy Istennek elmondta, Istenre rábízta, őszintén elmondta. Az Istennek mondott szavaink nem mindig hallelujázó énekek, nem mindig nagyszerű prédikációk, imádságok, de az Istennek mondott szavaink mindig lehetnek őszinték, és az őszintességhez hozzátartozik az is, ha vele beszélünk a panaszainkról. Amikor Isten meghallgatja a mi furcsa beszédünket, akkor csöndesen, elnézve minket, végighallgatva bennünket, meg fogja találni az utat és a módot, mivel mi eltaláltunk hozzá, bekopogtunk az ajtaján, meg fogja találni az utat és a módot, hogy valahogy elterelje a figyelmünket önmagunkról és a sebeinkről. Ó, Uram, meddig nézed, szabadítsd meg lelkemet tombolásuktól, életemet az oroszlánuktól. Mondjuk el neki, bízzuk rá, menjünk hozzá, láttad mindezt, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Néha úgy érezzük, úgy érezhetjük, hogy az Isten messze van a mi problémáinktól. Néha azt mondjuk mi is, mint Dávid, kelj föl, ébredj, szolgáltass igazságot. Istenem, alszol, nem látod, mi folyik itt? De ott van a zsoltár végén ez a néhány előremutató mondat. Az a mustár magnyi hit. Vígadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Tudom, Istenem, hogy egyszer majd azt mondják mások is, nagy az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgái előmenetelében. És Istenem, el akarok oda jutni én is, hogy nyelvem hirdeti igazságodat és dicsőségedet, a te szépségedet, a te jellemedet, jóságodat, kegyelmedet minden napon. Talán egy kicsit sok volt most ez a panasz, Istenem. Talán most kiborult, kibudjant belőlem minden. Talán szégyellem is, hogy 27 vers után mondom először azt, hogy olyan szép vagy, olyan jó, hogy vagy. És ez egész csak rólam meg a rossz emberekről szólt. De Istenem, olyan jó, hogy te vagy az Isten, aki ezt is imának nevezed. Olyan jó, hogy te vagy az az Isten, aki a bajainkkal és a mi bajosságunkkal együtt szeretsz bennünket. Olyan jó, hogy újra és újra meglátom a te szépségedet, az emberi gonoszsághoz mérten és a magam kicsiny törékenységéhez mérten. Olyan jó, hogy ez a szépség az én reményem, a te jellemed. Olyan jó, hogy tanulhatom minden nap rád bízni magamat. Még akkor is, hogyha adott esetben ez a rád bízni magamat azt jelenti, hogy kiborulós imát mondok. Boruljunk ki, de ne magunkban, ne pusztán másoknak. Menni az Istenhez, emberekben való csalódásainkat nem gyűlölködéssel levezetni, nem másokon törleszteni vagy bosszút ápolni a szívünkben, nem mások felé panaszkodni, jaj, de sokszor megtettük már. Nem másokat terhelni meg ezzel, menni az Istenhez, és lehet, hogy csak a végére jutunk oda szinte kapaszkodás szerint, hogy ó Uram, a te igazságod és dicsőséged, az az én reményem, minden nap, minden nap, minden nap. Minden nap menjünk az Istenhez, úgy, ahogy vagyunk, öntsük ki előtte szívünket. Nála vezessük le, felé osszuk meg indulatainkat, előtte osszuk meg félelmeinket. Legyen ő az, akire ilyenkor felnézünk, és belefolytjuk a szót, meg se tud szólalni, csak mondjuk, mondjuk, mondjuk, nem baj. Az ő fülei nem fáradnak el hallgatni a mi küzdelmeinket. Örül, hogy végre kikötöttünk nála. Örül, hogy végre vele beszélgetünk. Örül, hogy végre segítséget kértünk.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy hogy lehet az, hogyha egy családon belül van két, három vagy négy gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak, akik visszahúzódók, vannak, akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak, akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak, akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak, van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy család adhat a gyermeknek az, hogyha egy olyan körülményt biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, annélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. De nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, a erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk, ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent, ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen
előnyei vannak egy kolerikus személyiségnek, egy kolerikus vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él. Tehát ami a szívén, az a száján. Mindenkivel egyformán tud barátságos lenni.

szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus, vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelidíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük. Sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz. Ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontban lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetreméltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista. Alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankólikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó, melankólikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája, introvertált, tehát inkább befelé él, nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszálhasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak, talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrá leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes. Ha valamit megígér, akkor azt tűzön vizen igyekszik véghez vinni. Megfontolt, őrá szokták azt mondani, hogy de rendes ember, nem lehet könnyen kihozni a sodrából, de vannak gyengéi is. Néha makacs, néha dacos, néha elfekszik egész nap az ágyon, tehát lusta, inkább lassú, mint gyors. Mindent olyan óvatosan kezd el, megnézi, megvizsgálja, megszagolja, hogy vajon belemehet ebbe. Nincs benne hajtóerő. Nagyon sokszor hiányosak az indítékai. A négy temperamentum soha se fordul elő valakiben 100%-osan, hanem ez úgy keveredik. De mindegyiknél van egy domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Körris ananász tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epez, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ez nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, hogy le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat. Egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz. Sárgás színt pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos. Gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítő kell, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. Keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. Ezt összeturmixoljuk pár másodpercre.

Ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu. Hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukoricakeményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, pirítódiót durvára vágjuk. Meg nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel hús nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Csak készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, aztán készül hozzá a finom köret, a bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret. Nagyon értékes, hiszen sok rostot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy kb. Negyed óra, 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készül, hogy berakjuk. Fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet veszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két darab, két kisebb vagy egy nagyobb vörös hagymát, körülbelül 25 dek a bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez körülbelül 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük, először nagyobb lángon, amíg felfort, és miután felfort, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányuk különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment, nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mind Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlag életkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlag életkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. 4. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon sok szeretettel, Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Ebben az időszakban kerül sor arra, hogy bemutassuk a nyári táborokat, és a mai alkalommal az idén megszervezett kisőskert táborról szeretnénk egy néhány gondolatot képekben bemutatni. Meghívott vendégeim Szép Szilvia Orsolya, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház Délerdi Egyház területének ifjúsági társigazgatója, valamint Tordai Csilla, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház Délerdi Egyház területének kisősker zóna vezetője. Isten hozottal köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Köszönjük szépen mi is a meghívást, szeretettel köszöntjük a nézőket, és reméljük, hogy egy áldásos beszélgetésünk lesz.
3: Köszönjük szépen, szeretettel köszöntünk mindenkit.
1: Hogy vagytok, hogy érzitek magatokat, hogy telt a nyaratok, inkább fárasztó volt, vagy sikerült valamit pihenni?
2: Hát, hogy egy vezető nem mondhatja azt, hogy pihent a nyáron, de mégis, amikor látjuk az eredményeket is, és sikeres tábor végén vagyunk, akkor ha fáradtan is, de azt mondhatjuk, hogy ismét egy jó nyarat zárunk.
1: Együtt érzek veletek, veled, emlékszem, abban az időszakban, amikor én is többet szolgáltam az ifjúsági osztályban, furcsa volt az első nyár, mert hát nem volt szabadság. Jobban mondva volt hivatalosan, de gyakorlatilag nem lehetett élni a szabadsággal, mert a fiatalok, a gyerekek hétről hétre különböző korosztályban, csoportok kerültek sor, ahogy tábort szervezzünk számukra. Hát az idén egy újabb tábort szerveztetek. Milyen táborról van szó, mikor szerveztétek, hol, mi volt a témája, a tematikája, mit hoztatok számunkra erről a táborról?
2: Az idei nyári táborunk, a Kisösker tábor, az a Jónás nevét viselte. Jónásról tanultunk egy majdnem egész héten keresztül a gyerekekkel, aminek az volt a mottoja, hogy nincs kifogás, és a célunk az volt ezzel a táborral kapcsolatban, hogy ne csak egy történetet meséljünk el a gyerekeknek, hanem személyesen is meg tudják tapasztalni és látni azt, hogy ez, ami Jónás keresztül ment, az igazából a mi életünkre is kivetíthető.
1: Miért pont Jónás? A múlt évben tudom, hogy az Illés tábor volt, és az előtti években is valószínű, hogy mindig egy bibliai személyiséget, általában ez a gyakorlat, hoztok modellként a gyerekek elé. Idén a Jónás szerepe, proféta szerepe került választásra. Miért?
2: Lehet, én azt mondanám, hogy egy Isten ihletés lehetett. A fiúk még tavaly nyáron, amikor beszélgettek, vagy volt valami tevékenység, akkor így hirtelen ötletből jött ez nekik, hogy milyen jó lenne Jónás feldolgozni, és akkor elkezdtünk ezen a, hát úgy tavasszal, vagy inkább már nyár elején, mielőtt neki fogtunk szervezni, agyalni, gondolkodni, hogy mit is tudnánk kihozni ebből a témából. És ahogy egyre jobban belemélyültünk, láttuk, hogy nagyon sok tanulság van ebben a történetben.
1: Számomra a Jónás könyve egy nagyon kedves és érdekes történet. Gyerekkoromban sokat olvastam, és prédikáltam a Jónás történetét. Péntek esténként, vagy naplemente előtt, ez volt az a játék, amit pozitív értelemben játék, mint prédikátor, lelkész gyerekként 6-7 évesen előadtam. Úgyhogy a szívemhez közel áll a Jónás története, egy megragadó történet. Nektek mi érdekes a Jónás történetében? Mi az, ami érdekesebbé vált esetleg a tábor után?
3: Hát én is gyerekként el tudom mondani, nekem is ez nagy kedvencem volt. És ugyanez a gyerekeknél is láttuk, hogy mind ismerték ezt a történetet. És hát mindig vannak olyan új dolgok, amikkel találkozunk, legyünk gyerekek vagy felnőttek. És így, ahogy a mottót is mondta Orsi, hogy nincs kifogás, ez nagyon meghatározó az életünkben, és a tábor ideje alatt is. Úgyhogy jó volt ez a téma, nagyon.
1: Kikkel szerveztétek idén a tábort? Gondolok itt nem feltétlenül név szerint a személyekre, hányan voltatok a szervező csapatban, hogy osztottátok fel a munkát?
3: 17 vezető volt. Azon kívül volt még egy plusz önkéntes, aki valamikor segédvezető volt Orsi csapatában, a Nagyöskereknél, és ő is jelentkezett, úgyhogy elég jó nagy csapatunk volt. Hát úgy osztottuk fel, hogy már a tábor előtt mindig 6 héttel gyűléselünk, és akkor kinek mi az erőssége, vagy miben érzi otthon magát, akkor mindenki szabad akarattal azt válassza.
2: Igen, kiegészteném azzal, hogy idén érdekes módon 2 táborvezetőnk is volt a táborban, és nekik elsősorban az az egyik feladatuk, hogy ők segítenek főleg a logisztikában, meg a gyűléseket is ilyenkor ők levezetik, megosztják velünk a gondolatainkat, és segítenek, hogy együtt el tudjuk dönteni azt, hogy mi a legjobb, minden nap melyik a legjobb az a bizonyos programokban.
1: Ez egy új helyzet. 2 táborvezető, hogy sikerült így a munkát összehangolva vinni, illetve hogy osztották el a feladatokat a táborvezetők?
2: Igen, hát hála drága Jézusnak, a Kisöske csapat az bővül vezetőkkel is, és mivel vannak új vezetők, nekik ezek új szituációk, ezért arra gondoltunk, hogy egyből nem dobhatunk be senkit a mély vízbe, de mi lenne, hogyha egy tapasztaltabb vezető, meg egy új vezető, akinek már vannak tapasztalatai, de még nem vezetett le tábort, együtt tudnák ezt csinálni, hogy úgymond az egyik vezető mentorálta a másikat, és akkor ezáltal ő már egy következő alkalommal akár be tudja vállalni azt, hogy levezessen egy tábort.
1: Gyerekek hogy érezték magukat a táborban? Mindjárt aztán a képekben is bemutatjátok. Milyen volt a hangulat? Milyen élmények alakultak?
2: Gyermekek, ők mindig jól érzik magukat, nekik nem számít az, hogyha épp kint esik az eső, vagy ha szerintem, ha hóvihar lenne, vagy bármi, ők ugyanúgy nagyon jól érzik magukat a táborban. Egy-két nap alatt igazából megtalálják a közös hangot, barátaikkal ugye találkoznak, akikkel már ismerik egymást, vagy új barátokat szereznek, és akkor nekik igazából teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között hol vagyunk, nekik a legfontosabb az, hogy együtt vannak, és új dolgokat tanulnak.
3: Meg annyira jól érzik magukat, hogy nem akarnak hazamenni, hogy még hosszabb legyen.
1: Ez jó dolog az ők szempontjukból. Általában az ifjúsági házban szoktátok megszervezni, Zimc településhez közel. Az idén is így történt?
3: Igen.
1: Idén is így volt. Ki volt a tábori lelkész? Hogy tudtatok vele kollaborálni? Hogyan hatott az üzenet a gyerekekre? Mi volt a vele való tapasztalatotok?
3: A tábori lelkészünk ugyancsak Bíró Szilárd és plusz Szabó László. Ketten ők megbeszélik és elosszák a feladatokat. Hát ők a csapatunk részei, úgyhogy már évek óta együtt szolgálunk.
1: Jól ismerjük őket az adásokból, úgyhogy tudjuk, hogy kiről van szó, kikről van szó. Egy néhány fényképet, ha hoztatok magatokkal, és ha bevezetnétek a tábori élményekbe.
3: Jó. Hát így, ahogy Orsia is mondta, hogy a motto az a nincs kifogás, mivel tudjuk, hogy a gyerekek ugyanúgy napi szinten használják azt, hogy most nem érek rá, vagy most nem akarom, vagy most fáj itt, vagy fáj ott, otthon is, vagy ugyanúgy az iskolai rendszerben. És akkor ez a mottot úgy gondoltuk, hogy nagyon passzol Jonáshoz, és ez úgy egyből mindannyian úgy rábontottuk, hogy ez nagyon jó.
1: Hogy reagáltak a gyerekek erre, hogy nincs kifogás? Szívesen vették? Humorosan? Hogy élték ők ezt meg?
2: Igen. Tetszett nekik a gondolat, és úgy azért már úgy tábor vége fele hallottad, hogy ők is ismételgették, hogy nincs kifogás. Úgyhogy reméljük, hogy ez nekik a tábor óta is nagy segítség, főleg most, hogy megkezdődött az iskola, akkor ezek után nem lehet kifogás a házi feladatban, se a tanulásban.
1: Ez még nekünk felnőtteknek is nagyon jó bátorítás.
3: Igen. Itt kedden, amikor megérkeztünk, délután szoktunk megérkezni, akkor volt a tábornyitás, és a tábornok elmondta a szabályzatot, ő is látott a képen. A jelentések megtörténtek, és akkor a keddi nap az egy kicsit ilyen lazább.
1: Talán annyit kérdeznék, hogy a gyerekek hogyan kerülnek a szobába, kikkel, ők választják ki, ti döntitek el a vezetők, zónákra van ez is osztva, hogyan szokott ez történni?
3: Hát mi válasszuk, mi osztjuk be őket, hiszen a vezetőnek könnyebb, hogyha az ő csapata ott van közel hozzá, nem külön épületekben, és akkor a gyerekeket, mivel ismerjük, tudjuk, hogy ki kivel érzi jobban magát, hogy azért az otthon hiánya is kicsit könnyebb legyen, főleg az újaknak. Úgyhogy általában úgy rakjuk, hogy barátok és a vezetők. És akkor a zónákat is ugyanúgy, hogy legyenek a szeredei a közel egymáshoz, szomszédosban, ugyanúgy a balavásáriak, a marosvásárhelyiek, a panitiak, bergenyek, úgy az egész csapat egybe legyen.
1: Volt olyan alkalom, amikor azzal találkoztatok, hogy valaki nem akart valakivel egy szobában lenni. Hogyan lehet kezelni egy ilyen esetet?
3: Még nem volt ilyen a kisüskéletben.
1: Hát, nagyon jó csapatotok van.
3: Hát azt is szoktuk, hogy előtte minden vezetővel külön kollaborálunk, és hogy mit szól, hogy okés, nem okés, hogy jó lesz a gyereknek, a vezetőnek is, mert hogyha mitem nagyon energikus mondjuk a csapat, a fiúk, akkor a vezető hogy lássa, mert ő van végül is egész évben vele, és hogy ő mit tanácsol, úgyhogy nem egy ember dönti el, hogy ki kivel legyen.
2: Igen, itt a táborkezdés után volt egy rövid vacsora, ami után voltak közös tevékenységek, nevezném őket ilyen jégtörőnek is, hiszen kicsit még össze kell csiszolódjon a csapat. Voltak ismerkedős játékok, hogy azért egymás nevét is meg tudják könnyebben tanulni, jegyezni akár. És hát körülbelül ezzel telt az este, az esti program, ami után következett a lefekvés, és igyekeztünk minél hamarabb eltenni magunkat, hiszen szerdától aztán kezdődött az igazi munka.
1: Kíváncsivá tettetek, hogy mit jelentett a szerdai nap?
3: Hát a szerda délelőtt a tornával kezdődött, utána pedig mindenki a szobáját kellett rendbe rakja és személyes áhítat, majd reggeli, és akkor indult a jellemnevelő, amikor megismerkedtek konkrétan a témával. És a jellemnevelő után volt egy olyan közös tevékenység, két csoportban voltak osztva a gyerekek, és az egyik csapat kézimunkára ment, a másik csapat játékban vett részt. De a szerdán már megkapták az üzenetet és az alapigét, amit meg is kellett tanuljanak, és jutalomban volt részük, Szilárd erről gondoskodott.
1: Hogy látjátok, a gyerekek mennyire tudták végigkövetni az előadásokat, a szemináriumokat, a jellemnevelőket, a figyelmük mennyire maradt fent, illetve más generációkhoz képest ez javult, gyengült, milyen a ti tapasztalatotok?
2: Én úgy tapasztaltam, és ahogy láttam így, hogy ha megtalálod a gyerekekkel azt a nyelvet, amik ők igazán értenek, akkor le tudod kötni hosszabb ideig is a figyelmet, viszont nem tudod órákon keresztül csinálni, hiszen gyerekek is nem várhatod el azt, hogy most ők például egy teljes órán keresztül csak arra figyeljenek, amit te mondasz. És nem csak idén, de már évek óta látjuk, hogy Szilárd nagyon jól megtalálja azt a hangot, amivel fent tudja tartani a figyelmet a gyerekek számára. Persze interaktívá is teszi, hogy azért így könnyebben tudnak figyelni, kérdéseket tesz fel, hogy válaszoljanak, ad nekik különböző kicsi feladatokat, amit meg kell oldjanak, és akkor így én azt mondom, hogy teljesen meg lehetünk elégedve azzal, hogy a mostani generáció hogyan viszonyul ezekhez az alkalmakhoz.
3: A jellemnevelőhöz társul egy füzet, amit egész héten visznek magukkal, és azokban vannak, így ahogy mondta Orsi, hogy kapnak feladatot, és azt ott közösen, csapatonként, vagy párban, ahogy szeretnék, azt is megoldják. Uh-huh. Úgyhogy nem végig az van, hogy csak ülnek.
2: Ezen kívül nagyon sokat énekelnek. Ugye szerdán volt az az alkalom, amikor már több éneklés volt, akkor elkezdik megtanulni a tábori himnuszt, amit hát lelkesen fogadnak mindig, úgyhogy igazából elmondhatom azt, hogy tábor végére cseng az egész terem a gyerekek hangjától.
1: Ez a tábori himnusz általában egy számukra ismeretlen ének?
3: Igen.
2: Igen, igen. Van, hogy van olyan ének létezik, ami pont ez a témához talál, vagy vannak olyan táborok, ahol direkt arra a táborra írnak egy himnuszt, úgyhogy általában igen, ez egy új dolog, amit meg kell tanuljanak.
3: A kicsiknél, amit meg észrevettünk, hogy mondjuk kiválasztunk mi egy olyan dalt, amit azt mondjuk, na ez legyen a himnusz, mert találom meg, jó? És közben van 5-6 ének egy táborban, amit egész héten azokat az énekeket tanuljuk, vagy énekeljük, és akkor a végén, vagy a már közepén van, hogy ők mondják, hogy na ez többször, és akkor rájövünk, hogy hát akkor válthatunk, hát ezt szeretnék, akkor legyen ez a himnusz.
1: Hát akkor azt jelenti, hogy minden évben kiválasztotok egy néhány éneket, amit inkább gyakrabban énekeltek, jellemzően arra táborra.
3: Igen, vannak énekfelelősök, és akkor ők ezzel foglalkoznak, és megosztják velünk a többi vezetőkkel is, és akkor közösen.
1: Nagyon jó.
2: A délutáni program az egy nagyon várva várt program mindig a gyerekeknek. Ilyenkor előkerül a vízicsúszda, és most is az idő megengedte, ezért hát egy jó pár órán keresztül vizes tevékenységek voltak, vízicsata is volt, úgyhogy nagyon aktívak voltak a gyerekek, mozgásban voltak egész délután, és nagyon élvezték ezt a programot.
3: Volt csendes játék is, amikor lejárt a nagy őrjöngés, akkor a fiúk is, a lányok is fociztak, vagy az egyik vezető külön félrevonult velük, és ilyen csendesebb játékot próbáltak, mert hát közeledett az este. Itt a képen látható, hogy ott csomóan vagyunk az asztalnál. Hát készültünk előre, mert hogy a téma most már kezdett mélyülni, és maguk voltak elültetve, a gyerekek ültették, és aztán kiderül, hogy mi lesz belőle.
1: Ez mennyi idő alatt kell, hogy kikeljen? Ezek konkrét igazi maguk voltak?
3: Igen, de vannak csodák. De a Jónás életében
1: csodák.
3: Is.
1: Hát, már nagyon kíváncsi lettem ezekre a csodákra.
3: Az estét azt egy tábortűzzel zártuk, ott is egy tevékenység volt, egy vezető tartotta a gyerekeknek. Azt nem mondtuk, hogy a vezetőknek nekünk vannak nagyobb gyerekeink is, ők már nagy őskerek, az Orsi csapatához tartoznak, és ők is jönnek velünk és segítenek. És ennél a tevékenységnél a vezető bevonta őket, és ők is bemutattak valamit a gyerekeknek, készültek. Úgyhogy összesen 8 nagy ősker gyerek volt velünk.
2: A csütörtöki nap a megszokott programban kezdődött, itt is ugye a napkezdés előtt van reggeli torna, reggeli, és utána van a jellemnevelő. A minden program előtt azt még elmondanám, hogy reggelente a vezetőkkel szoktunk találkozni, együtt imádkozunk, van egy rövid áhítat, és megbeszéljük aznap, hogy akkor időjáráshoz is viszonyítva, hogy tudjuk megcsinálni, hogy minden jó legyen, le tudjuk vezetni a tevékenységeket, úgyhogy nekünk vezetőknek ez egy nagyon fontos rész, amit lehet, hogy más nem lát, de ez az egyik alapja annak, hogy egy jó táborunk legyen. Úgyhogy nem csak otthon imádkozzunk egyedül a szobánkban egy jó táborért, hanem ezt megtesszük közösen is. És ugyanúgy ezen a napon is, annak ellenére, hogy elég rossz időt, esőt mutattak, napsütésesen kezdődött a nap, és bíztunk benne, hogy végig tudjuk vinni a tevékenységeket.
3: Hát a reggelit, az ebédet, a vacsorát nagyon várják a gyerekek, nagyon finomak az ételek, és megörökítettük fentről őket. Aztán indult is a gyerekváros, ez nekik egy hatalmas utazás, nekünk is, mert mi is kell készüljünk, és nagyon sok olyan dologgal tanulunk, hogy az életben mi az, amit össze tudunk hasonlítani a Jónás élethelyzetében, amit ő átélt, és így a gyerekek is megtapasztalhassák, úgyhogy részt vesznek ilyen tevékenységeken. Itt volt a csapatelosztás. Úgy szoktuk a csapatokat, hogy mindig a tevékenységet mérjük, hogy ha szükséges, hogy a csak mit tudom, a kisebbek az első, második osztály együtt, vagy harmadik, negyedik együtt, vagy ha pont úgy kell, hogy változó legyen, akkor összerakjuk úgy, hogy a kicsi is tudjon érvényesülni, mert segíti a nagy.
2: Igen, itt a gyermekvárosnál elmondanám, hogy a nézőknek is tisztább legyen ez a dolog, hogy miről szól. Ez arról szól, hogy igazából Jónás életén keresztül állomásokat alakítunk ki, pontosabban Jónás otthonától kezdődően egész Ninivén keresztül a tök árnyékáig különböző állomások voltak, ahol nem csak egy lelki tanulság volt a gyerekeknek, hanem volt valami olyan tevékenység, ami nekik akár egy élmény, vagy egy játékos dolog, ami által jobban meg tudták jegyezni és felfogni azt, hogy mit is szeretnék nekik üzenni.
1: Melyik pontot szerették a legjobban ebből a körútból a gyerekek, hogy láttátok?
3: Amikor oda kerülünk, megmutassuk. A legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Jó. Itt a gyerekek, vagy ahogy csapatokra voltak osztva, kaptak egy-egy térképet, ahol be volt jelölve, hogy hol vannak az állomások, és az alsó képen pont az első állomás, vagy amelyikre pont egy csapat ment, ahol a kiinduló pont az, hogy Isten ott van veled a kényelmedben is, az elhívásban is. Itt az volt, hogy volt egy akadálypálya, be kellett kötni a szemüket, és voltak a társaik, akik segítették, de csak szóval, és napszúrást is kaptak ráadásul, és akkor itt ilyen segélynyújtás volt, és az, hogy kényelemben az ember úgymond úgy érzi, hogy hát Istenre nem figyel annyira, mert hát köszöni szépen, jól van, de amikor egy olyan helyzet adódik, hogy Isten szól, és kell menni, hát akkor az úgy, mint a Jónás történet, és hogy neki az úgy nem tetszett. Ugyanezt a helyzetet élték át ők is, hogy amikor látunk, milyen könnyű minden, amikor meg nem, mennyire nehéz, és hogy de mégis kell menni, mégis kell tenni, és hogy akár mikor Isten ott van velünk, és hogy ne felejtsük el, hogy akkor is, amikor jól van dolgunk.
1: A napszúrás is a jelenet része volt, vagy valóságos esettel találkoztatok, ami a napszúrást illeti?
3: Nem, az úgy, a gyerekeknek ez úgy.
1: Be volt építve a játékba.
3: A következő állomás arról szólt, hogy a gyerekek kaptak kártyákat, erkölcsi kártyákat, jó és rossz is volt rajta, és volt egy mérleg, amin a gyerekek, hogyha az életben vannak olyan dolgok, amikor rossz döntéseket hozunk, annak súlya van. És hogy ki kellett egyenlíteni, hogy a jónak is van súlya, mert hogy a jót teszünk, annak eredménye van. És akkor, hogy melyik az, amelyik többet nyom, vagy amelyik értékesebb. És a másik kép, ahol írja, hogy itt is volt ez a kiinduló, hogy Isten ott van veled a döntéseidben is, hogy akár mikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem tudom, hogy döntsek például a gyerekek, hogy az jó vagy nem jó, akkor hogy tudja, hogy nem egyedül kell ezt végigjárja, hanem van valaki, aki segít, hogy jó döntést hozzon. A másik kép ott, amikor a viharokban és a következményekben, itt arról volt szó, hogy volt egy pléd, és voltak sok kicsi labdák, és volt középen egy nagyobb, az volt Jónás szimbolizálva, és a gyerekek kellett rázzák, és úgy, hogy a kicsi labdák, vagy ki kellett vegyék, úgy, hogy ne essen le Jónás, és hogy Isten megtart akkor is, hogyha nem látunk kiutat, vagy vihar közeledik, vagy viharban vagyunk, vagy elakadunk. Hmm. És akkor ez is így a gyerekeknek egy olyan volt, hogy ők átélték, hogy Jónás is mit élhetett át, mert ott volt viharban, és elég nehéz helyzetben volt, de hogy akkor sem volt egyedül, amikor azt hitte, hogy most már elvész.
2: A következő állomás már jobban bevitte a gyerekeket, hogy Jónás mit is érezhetett igazából, amikor engedetlen volt Istennel, és más irányba indult el, hiszen itt a hal gyomra volt, amit próbáltunk egy kicsit megeleveníteni, és a gyerekek, mikor bementek úgymond a hal gyomrába, meg tudták tapasztalni, hogy milyen lehetett ott a sötétben azok a körülmények között. Úgyhogy, és itt próbáltunk arra rávilágítani, hogy Isten ott van velünk a sötétségben, akkor is, amikor magányosak. Ez azért egy elég különös élmény lehetett neki, hiszen próbálta a vezetőtársunk, aki ennél az állomásnál volt, tényleg úgy megcsinálni, hogy hogy azt ne csak úgymond lássák, hogy milyen lehet a hallgyomrában, de hogy érezzék is a tapintását, a szaglásától, és ez alapján egy kicsit úgy közelebb érezték a történetet.
1: Nagyszerű ötlet volt ez.
3: Ilyen halkonzervvel, meg nyullós dolgokkal. És volt egy dobozka is, amely bele kellett nyúljanak, és ki kellett vegyék a betűket, hogy érintsék is meg, ahogy mondta Orsi, és akkor kijött az, hogy Jónás. És akkor, amit elfejtettünk mondani, hogy minden állomásnál kaptak két puzzle darabot, hogyha teljesítették azt a kihívást. Isten ott van veled az újrakezdésben is. Itt is egy állomás volt, a gyerekek végig kellett zsákban ugráljanak. Közben volt egy pálya, az amikor végül Jónás úgy döntött, hogy elmegy Ninivébe, és mégis nehéz volt ezt a döntést meghozza, és hogy nekik is nehezen kellett ezt az akadálypályát végigjárják, és utána visszajöttek, hogy tapasztalták, hogy nem könnyű egy feladatot megcsinálni, de hogy Isten ott van velünk, akkor is, ha tévedünk, és újra kezdjük. Nem egyedül kell, ezt így csináljuk.
2: A következő állomás az arról szólt, hogy Istennek van egy üzenete mindenki számára, és itt a gyerekek kellett készítsenek papírt, egy ilyen merített papír igazából volt, egy massza, amit víz és különböző anyagok által hoztak létre. Ezáltal mindenki készítette egy papírt, majd persze nem volt idő arra, hogy megvárják, ameddig megszárad. Azt félretették, és egy előre elkészített papírra rá kellett írjanak egy üzenetet, amit át kellett adjanak.
3: Igen, ez a Isten szeret és megbocsát.
2: Igen, egy másik állomás volt, amikor kenyeres sütöttek a gyerekek. Itt arra próbáltunk az egyik, amire rávilágítani, hogy Isten ott van velünk a bűnbánatban és a megváltozásban is. Ugye, ahogy a kenyér is először az alapja, csak egy ilyen pár alapanyag, ami még nem áll össze, de Isten képes minket formálni és alakítani.
1: Egy tábor tűz volt a gyerekek számára, ahol megsüthették az úgymond kenyérmasszát, vagy mindenki magának kellett készítsen tábortüzet erre a célra, hogy működött a
2: tábortüzet, azt mi készítettük elő a tüzet nekik, viszont a kenyérnek a masszáját, azt mindenki saját magának kellett előkészítse, kellett
1: ott annál keresen. Az állomásnál.
2: Így van, és kellett keresenek fa ágakat, amire fel tudták ezt csavarni, ahhoz, hogy meg tudják sütni a kenyeret.
1: Végül elfogyasztotta valaki az elkészített tésztát?
2: Volt, akinek sikerült és el tudta fogyasztani, de sajnos ez volt az a pont azon a napon, amikor hát ránk szakadt az ég, úgyhogy nem tudta mindenki megsütni a kenyerét, de volt, aki megkóstolta, és többé-kevésbé, de sikeres lett.
3: Itt a magra visszatérve látható, hogy csoda történt.
1: Középső képen.
3: Igen. Mint ahogy Jónás életében is, hogy egyik napról a másikra volt neki árnyékja, és a gyerekeknek ez hatalmas élmény volt, mert egyik délután elvetették a magot, és ennél a tevékenységnél, ahol Isten ott van veled a csalódottságban és a kegyelem megértésében is, előtte részt vettek ilyen kísérletekben, vulkánt készítettek, többfajta vagány dologgal készült a két vezető, és akkor az volt az árapont, hogy akkor hátra vitték őket, mert ezt mind eltettük, hogy ne legyen szem előtt, és le volt takarva, és ahogy jöttek a gyerekek, emelték fel, és az arcukon az a, hogy mi történt, hogy ez hogy lehet, hogy azt a, ugyan arckifejezések voltak, le is vannak videózva, úgyhogy ez hatalmas csoda volt nekik, hogy a nagyobb gyerekek ők már rögtön, hogy hát ez ki volt cserélve, ez el volt intézve.
1: Csoda történt.
3: Igen, igen, de a kisebbeknek ez menték.
1: Volt egy hely, ahova betettétek a cserepeket, vagy amiben a föld volt téve, és akkor újból mentetek megnézni, akkor már ott volt a növény a cserében.
3: Úgy hozta az egyik vezető.
1: Igen, igen, de a gyermekek elültették a magot.
3: Persze.
1: És azokat ez valahova le volt téve, egy szobába, vagy a konyhába, vagy nem tudom, igen, egy előtérbe, és akkor ott történt a csoda, az igen. átalakulás.
3: Hát ők ott hagyták kint az udvaron, ők nem tudták, hogy az hova került, tudták, hogy megcsinálták a feladatot, és másnap pedig az épület háta mögött volt ez, hogy ne tudják uh-huh. elmondani egymás közt, mert jöttek külön-külön csapatok.
2: Igen, akkor most elértünk az egyik nagy kedvenchez. Ez az az állomás volt, ahol a gyerekek igazából bementek a halnak a hasába, vagyis a víz bevitte őket. Készítettek a fiúk egy óriási halat, és a patakon lengették a gyerekeket. Amikor odaértek a halhoz, akkor kinyílt a szája, és bekerültek, ami tényleg itt azt hiszem, hogy ennek az anyagnak köszönhetően tényleg rendes sötét volt ott bent, mm-hmm. úgyhogy itt ismét azt tapasztalhatták meg, hogy milyen volt az a pillanat, amikor a hal elnyelte Jónást, és közben meg tudták itt azt is tanulni, hogy Isten ott van velük a csalódottságban, és megértették a kegyelmet is, hiszen nem hagytuk ott őket a hal gyomrában.
1: Ez volt az a próba, vagy pont, ami a legjobban tetszett a gyerekeknek?
3: Igen, igen, ez volt a kedvencük, amit úgy átélhettek, és hogy látták is, hogy kinyílt, mert a fiúk a hídon fent húzták fel, és vissza bekerültek ők is a hal gyomrába. Úgyhogy szerintem ez az, amit soha nem fognak elfelejteni. Meg mi se. Mi vezetők is volt, akik kipróbáltuk.
2: A délutáni tevékenység, megtartottuk délután a jellemnevelőt, és utána a gyerekek készíthettek különböző kulcstartókat, valamint a csapatok a délelőtt összegyűjtött puzzle darabokat kellett összerakják, és ezáltal minden csoportnak kijött egy kép Jónás életéből, amit aztán feltettünk egy táblára, és akkor egész héten a hét további részében meg tudták tekinteni. Napzárás, és akkor körülbelül ennyi volt a csütörtöki napunk. Péntek, ez is egy olyan nap volt, ahol kihívás várt a gyerekekre. A reggel felkészültek a tornán, ismét az izmaikat bemelegítették, mert egy olyan nap következett, ahol persze először volt a jellemnevelő, ez minden nap, hogyha nem is mondjuk így ki, de minden nap ez egy alap dolog volt, hogy ez egy olyan program, ami soha nem marad el. A jellemnevelő után a gyerekek részt kellett vegyenek egy exatlon nevű tevékenységben. Ez arról szólt, hogy ismét felosztottuk a gyerekeket csoportokra, viszont itt nem korosztályra, hanem úgy osztottuk, hogy minden osztályból legyen egy-egy a csapatban, kicsitől nagyik, és olyan tevékenységen kellett részt vegyenek, olyan feladatok voltak, ahol amiket csak úgy tudtak igazából teljesíteni, hogyha egymást segítették, úgyhogy nem hagyhatták maguk mögött a kisebbet, vagy a gyengébbet, vagy akár lehet, hogy pont a nagyot, mert ezek olyan feladatok voltak, hogyha négyen voltak a csapatban, akkor oda négy ember kellett ahhoz, hogy át tudjanak menni egy-egy akadályon.
3: Volt vakvezetős pálya, elég hosszú volt, nagyon vagány megcsinálta a vezető, ott tényleg nagyon kellett a segítség. Volt bátorságpróba, ahol a gyerek felállt egy székre, és hátra kellett ereszkedjen, úgyhogy a társai tartsák meg. Volt olyan, hogy különböző pályák voltak építve, és ugyanúgy párban végig kellett, az pont az egyik vezetőnek a gyereke vezette le, és volt egy érdekes a vizes cső, amikor a gyerekek ki volt lyukaszva egy cső, és hogy úgy kellett segítsél, hogy is.
2: Úgy kellett pontosan megfogják igazából, hogy betömjék azokat a lyukakat a kezeikkel, mert hiába töltötték fel vízzel, ugye kifolyik, ezért ide mindent be kellett vessenek ahhoz, hogy valahogy betömjék a lyukakat, ezáltal, ha megtöltötték a csövet vízzel, akkor kijött belőle egy labda. Igen, voltak még különböző más tevékenységek, akadálypályák volt, ahol talicskázni kellett a gyerekeknek, vagy egymás feje fölött átadni úgy a fűmagokat, hogy az ne boruljon ki lehetőleg. Azért igyekeztünk ennél a tevékenységnél is olyat használni, hogyha már kihull meg minden, akkor hasznos legyen a természet számára, úgyhogy igazából csak segítettünk a fűnek növekedni.
3: Persze a gyerekeknek ezt nem mondtuk el, azt mondtuk, hogy vigyázzatok, hogy minden társatokhoz jusson el az az adag.
2: Ezek is bizonyos akadálypályák voltak, itt meg volt egy logikai feladat,

0: volt, és a másik a halak, ugye, hogyha a Jónás tábor és ha már van a halról szó, akkor igyekeztünk olyan szakosítást választani, ami valamilyen formában összeköthető ezzel, ezért most a vízi élővilágról tanultak itt a gyerekek. És egy kis kézi munka is járt hozzá, hogy érdekesebb legyen számukra. Az egyiknél egy, úgymond, bálna állarcot kellett készítsenek, és a másik szakosításnál összekötöttük azt, hogy ugyanúgy, mint ahogy a halaknak is tisztán kell tartani a vizet ahhoz, hogy meg tudjanak élni, mi is kell igyekezzünk a magunk tisztaságára, azért készítettünk szappant a gyerekekkel. Itt egy másik kézi munka látható, amit elkészítettek. Ez azt hiszem, hogy már pénteken volt.
1: Igen,
0: péntek délután. Ameddig készültünk mi már a vezetők a szombatra, addig pár önkéntes vagy pár vezető vállalta, hogy lefoglalja a gyerekeket, és itt még készítenek valamit, mielőtt ők is elkezdenek készülni.
2: Miről szól a péntek este a szombat a kisüskertáborban?
1: Megyünk arrafele. Itt már a pénteki nap. Hogy elő tudjunk mindennek készülni, akkor gyerekeknek volt különböző tevékenység, mozgásos játék, csapatos játék, és így ők is le voltak foglalva az idő alatt, amíg mi is készültünk. Persze nekik is ugyanúgy napnyugtáig ők is megvolt, hogy rendbe rakják a szobájukat, mosakodás, és elő kell készülni szombatra.
0: Péntek estének az egyik különlegessége, hogy az egész héten tanult lelki részt, vagy maga a történetet, azokról készítünk különböző állomásokat, egy úgynevezett múzeumot, ahol a gyerekek végigmenve meg tudják nézni azokat a jeleneteket, amelyikek fontosabbak voltak, és kiemeltünk Jónás életéből. Ezeket csoportokban teszik meg, és amikor végigmennek minden állomáson, utána elvonulunk a tábortűzhöz, ami elő van már készítve. Ez egy még különlegesebb pillanat igazából, és pont ez teszi különlegessé a szombatot is, hogy amikor megkezdtük a szombatot, akkor a tábortűznél van egy avatás. Felavatjuk azokat a gyerekeket, akik bizonyos, tehát ők megfelelnek már ahhoz, hogy fel legyenek avatva, tehát jártak a kisöskerekhez, kisöskerúrákra, kitöltötték a füzetet, és szeretnének kisöskerek lenni, ezért itt van, megkapják azt a lehetőséget, hogy felavassuk őket. Szilárd vezette az avatást, elmondják ilyenkor a kisöskerek a fogadalmat, a vezető felhelyezi a kisösker nyakkendőt, majd ezután fel lesznek avatva, és utána a tábori lelkész mond egy imát a gyerekekért, meg a vezetőkért, ami után lehetőség van arra, hogy az egész tábor, akik már fel vannak avatva, a többi résztvevő vezetők, mindenki, végigmehetünk, és köszönhetjük az új kisöskereket a csapatban.
1: A múzeumra egy kicsit visszatérnék. Ott úgy működik, hogy a csapatokra vannak oszva, és a lelkész jön velük, és az idő alatt nincs beszélgetés, hanem ez csendben, a esti fényben, a fény is úgy van kialakítva, hogy ilyen, tényleg ilyen múzeumi hangulata legyen, és meghitt. És mi, akik minden, hát 6 állomás volt, egy jelenettel, amikor a gyerekek megállnak előttünk, akkor egy jelenettel megmozdulunk, és akkor így mennek végig, végigjárják. Úgyhogy ez egy olyan pillanat számukra, ahol csak csodálkozás van, és úgy ámulnak, bámulnak. Nekem legalábbis ez az egyik kedvenc részem, amikor mi beöltözünk, és lássuk a gyerekek arcán, hogy ez tetszik nekik.
0: A szombati nap az különleges olyan szempontból is, hogy reggel a gyerekeket énekkel ébresztjük. És azzal telik a délelőtt először, hogy átismételik az egész héten tanultakat, levonják a tanulságokat. Itt meg is említeném, hogy 3 fő gondolat volt a jellemnevelőkön. A fő igazából ilyen jellemtulajdonságoknak nevezném, ami fontos, ami

0: életünkben, nem csak a Jónáséban. Az egyik ilyen volt az engedelmesség, hogy Isten, amikor hív minket, akkor ne keressünk kifogásokat, hanem induljunk azon az úton. A másik volt a megbocsátás, hogyha Isten kész megbocsátani nekünk, akkor nekünk is készen kell lenni megbocsátani az embertársainknak, valamint a harmadik a türelem, hogy a jó dolgok nem mindig jönnek egyről a kettőre, nem mindig tudjuk, hogy Isten miért várat valamit az életünkben, de nekünk türelmesnek kell lenni, és ez nagyon fontos volt kiemelni a gyerekeknek, és pont ez volt az egyik feladat, ezt a három tulajdonságot, ők meg kellett valamilyen jelenetben elevenítsék, például az engedelmességet ők, hogy látják igazából mi. Ezáltal betekintést nyertünk abban, hogy ők hogy gondolkodnak ezekről a dolgokról, meg a másik feladatuk az volt, hogy Jónás életéből is egy jelenetet adjanak elő, úgyhogy ezzel telt igazából a szombat délelőtt.
1: A képeken látható, hogy beöltöztek, készültek, a fő kulcsszavakkal dolgoztak, és jeleneteket mutattak be. Volt egy olyan tevékenység is, ahol a gyerekek, a kisebbek lerajzolták az egész heti történetet, a nagyobbak rejtvényt készítettek, volt séta is, dinnyézés és képnézés. Ezt várják a legjobban, hogy visszanézzük.
2: Ez szombaton délután?
1: Igen.
2: Szombaton
1: igen.
2: délután.
1: És a szombatot zártuk tábortűzzel.
0: Igen, a vasárnapi nap az már egy rövidebb nap. Napkezdés után még volt egy áhítat jellemnevelő, amikor, ahogy látjuk, fotón is Szilárddal körbeültek, átbeszélték még egyszer a tanulságokat, elmondott nekik egy nagyon érdekes történetet, ami által még jobban megértették azt, hogy mi az üzenet számukra, együtt imádkoztak, amiután volt még egy rövid tevékenység, mindenki készített magának egy kalapot, vagyis megfestette a kalapját, amit elvitt majd emlékbe, ezt mindenki saját magának személyre szabta, és ezután felvettük ismét az egyenruhát, elvonultunk a zászlótérre, négyszögbe álltunk, és egy utolsó áhítattal és egy nagy öleléssel igazából bezártuk a tábort.
2: Véleményetek szerint célba érkezett a tábori üzenet, gondolata a gyerekek számára?
1: Úgy gondoljuk, hogy a magot azt elültessük, és a Jóisten dolgozik. Úgyhogy reméljük a legjobbakat.
2: Mikor kerül sor a tábori találkozóra? Tudom, hogy minden évben megszervezitek a tábor után egy újbóli találkozó kerül sorra, amikor találkoztuk a fiatalokkal, és visszatekintés kerül sorra.
1: Novemberben. Gondolkodunk, igen.
2: Hát sok sikert kívánunk. Lehet, hogy ott leszünk, lehet, hogy az akkori alkalmat is majd filmezzük, és akkor a gyerekeket is programban majd a szülők és a televíziónézők látni tudják. Egy kérdésem van még. Látom a kitüntetéseket, a jelvényeket. Valamivel gazdagodtatok az idei évben, az elmúlt évben. Melyik a legújabb darab, és mihez kötődik, milyen élményhez?
0: Igazából minden évben kapnak a gyerekek, amit hát most nem hoztuk magunkkal, nem az ingre kell rátenni vagy felvarni, hanem van az úgynevezett átló, amit átteszünk magunkon, amin a szakosítást gyűjtik, és minden évben kapnak egy nagyobb jelvényt, amit az átlónak a hátára kell felvarni vagy vasalni, amin rajta van a tábor neve, a helyszín és a motto, hogy ne felejtsék el, hogy milyen táborban voltak, valamint ugye a szakosítása, a kettő, amit említettem, részt vettek, arról is kaptak jelvényt. Úgyhogy igazából ezzel gazdagodtunk a nyáron.
2: Hogyan csatlakozhatnak más gyerekek, akik esetleg nincsenek kapcsolatban az adventista egyházzal, ezzel a programmal, de látva ezt az adást, szeretnének megkeresni benneteket, hogyan működik a kapcsolatfelvétel?
0: Igazából ha valaki szeretne csatlakozni, most vannak az iratkozások a Kisösker klubba. Elsősorban meg lehet keresni a helyi gyülekezetnek a Kisösker vezetőjét, viszont hogyha nincs ösker tevékenység abban a gyülekezetben, akkor nyugodtan meg lehet keresni engem, és segítek megtalálni Csillával együtt a legközelebbi gyülekezetet, ahova tudnak csatlakozni a gyerekek, valamint kisöskerek, és bátorítjuk is őket, hogy hívjanak barátokat az iskolákból, és így bővülhet a csapat.
2: Tehát a kapcsolatfelvétel a gyülekezeten, az adventista gyülekezeten keresztül, az ottani felelős személy, hogyha nem lehet tudni ki az, akkor a lelkészen keresztül lehet ezt kideríteni.
0: Igen.
2: Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a beszámolót, és erőt kívánok ehhez a munkához a továbbiakban is, mert ez egy fárasztó munka, egy nehéz munka, de amennyire fárasztó és amennyire nehéz, annyira áldott és annyira jó lelki állapotot hoz magával, úgy képzelem, úgy tapasztaltam, valamikor úgy tudom. Úgyhogy köszönjük szépen nektek a szolgálatot, amit teljesítettek a gyerekekért az egyházunkban.
0: Köszönjük szépen, mi is köszönjük.
2: Szép napot kívánok nektek a továbbiakban, és minden jót, minden áldást. Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai alkalommal. A Jónás Kisüsker tábor beszámolóját hallgathatták meg. Kérem, a következő időszakban, csütörtök esténként maradjanak velünk, mert a következő tábori eseményekről is szeretnénk egy rövid beszámolót hozni. Szép estét kívánunk mindenkinek, és várjuk Önöket szeretettel a holnap esti alkalomra is. A viszontlátásra!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hívája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez, és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt, vagy azt, gyorsan beveszünk, de nem szeretjük a fáj a fejünk, és nem szeretünk semmit a fájunk. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származó kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításra. Dr. Neil Nedlinnek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkozhassék, nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az ápol eső. És ufakat, hogy mi bajod van, kislány? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak, nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így éreztették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, pár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos Lábnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megtapasztalom Jézusban, az a hit, amelyen az ő ígéretét magamévá teszem, amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felüldözt egy újabb nap. Ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos dolog. nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet, a sikeres kezelés vagy a komplikációk megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölöttébb összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertemben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremünk is, ugye? Ismerős ez a növény? Nem tudom, hogy ismerős itt is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyasztják azt. Orbánszfű is ismerős? Az orbánszfű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat, igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dombot köd borít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy, és készít orbánszűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érzik magunkat sokkal jobban? A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az orbánszfű beát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémái vannak, akkor fogyasszák az ebből készült beát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Mert ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödém, a szívülés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet, a vérnyomás, szapor a rendellenes, szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és alig tudok rávenni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bárkivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát legyél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelést. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a probléma elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az emberek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámmag, a köves, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor a mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Creswell, a kaliforniai egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdő. Igen nagy mértékben. Fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emeli a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgatószereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már nyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát akkor délre már hullának érzi magát, nem? Ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszünk meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még betegek is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezébe, nem? Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezébe a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el ma, hogy az alkohol befolyása alatt nem. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem itta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élhetett volna. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszaka? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. Tehát a napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy tévedjük, hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére lelátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen? Ez a volt a 6. kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik egy kis finom csokit, másik finom édesség. Na, sorát. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor itt elvében nem lehet ugyanúgy, de hogy nem. Cigaretta, alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül tenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávé, és nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkedsz. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen, ügyelj arra, hogy a te lelki élet bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életvitelet. Ne roncsa meg azt a jó létet, amelyeket Isten ad neked lelkiekre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Milyen életük legyen? Jó. Jó életük legyen. Megmutassa nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészségben. Hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus. Bár a fájdalomnak férfia volt, a betegségek ismerője volt. És mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak Istenednek szavára hallgasd, hűségesen hallgatsz, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reálam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyító. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyító. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyító. Pedig éppen. Segítsen minket a Jóistennek, megtegyen. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az életünk.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy,

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó,

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegnap fiam adott egy kis levelet. Azt mondta, hogy ő leírta a gondolatait. Ő elsős most tanul írni, de nyomtatott betűkkel, szóköz nélkül, meg egy-egy betű, ugye a tükörkép formájában van leírva. Azt írta nekem, hogy apa, én nem szeretem a Mikulást, mivel elhiteti magáról, hogy létezik, közben nem létezik. És azért sem szeretem, mert ő nem szereti a rossz gyerekeket. Hogy kapcsolódik ez a történet Aggeus proféta könyvéhez? Hát azt is meglátjuk, mert itt vannak rossz gyerekek. És mivel hogy Isten nem Mikulás, hanem tényleg létezik, ezért ő szereti a rossz gyerekeket. És van esély a váltásra, a fordításra. Ezt a kis könyvecskét, ami egyébként két fejezetből áll, olyan sokféleképpen lehet értelmezni. Én az újrakezdés könyvének nevezném, az ébredés könyvének. Hogy nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne fordítani és visszatérni. Szeretném felolvasni a könyvet, egy az egybe úgy, ahogy van, mivel csak kettő fejezetből áll, de előtte néhány gondolatot mondanék a könyvről. Volt-e már olyan érzésük, hogy gyűjtik a pénzt, és úgy tűnik, mint a lyukas erszénybe gyűjtenék? Hát nem gyűlik össze sehogy sem, amit szeretnének. Ugye, vagy mint a kőműves Kelemennek a mondája, hogy építjük, építjük, de mintha egyik napról a másikra leomlana, amit elvégeztünk az előző nap. Vagy időt töltünk valamire, és mégsem haladunk vele. Van ilyen élettapasztalatuk, ilyen életérzésük? Mintha az egyről a kettőre nem sikerülne jutni. Legyen ez családélet, legyen ez munkahely, legyen ez a cégvezetés, bármi. Küszködünk egy ilyen érzéssel, hogy akarunk, beleteszünk időt, energiát, és mégsem jön ki a végén az, amit látni szeretnénk. Hogy miért van ez? Ha erre a mai kérdésre találunk egy régi választ Aggeus könyvében. Mert a mi kérdéseink nem újak. Nem csak a mai ember él zsúfolt életet. Nem csak a mai embernek van ez az érzése, hogy beleteszi, és a végén nem jön ki semmi. Hanem ez egy évezredes kérdés, mióta az emberiség létezik, és megpróbálja a saját útját járni. Néhány szót a proféta szeméről. Nem tudunk túl sokat róla. Azt tudjuk, hogy a név mit jelent. Ünnepi, vagy ünneplő, vagy valami hasonló. Az Úr követének nevezi az első fejezet 13. verse. Valószínűleg, hogy a fogság előtt született, és láthatta a salamoni templom dicsőségét, mivel megkérdezi, vagy rákérdez, hogy láttátok-e annak idején, annak a templomnak a dicsőségét. A fogságból hazatérőknek az első csoportjával jön vissza, ezt a csoportot pedig Zorobábel és Józsua főpap vezették. Hogy melyik is ez a történelmi korszak, csak néhány mondatban szeretném felfrissíteni. Nehémiás, Esdrás korszaka, ugye ez a két könyv, valamint Aggeus és Zakariás könyve, ez a négy könyv egy történelmi korszakról szól. Na most akkor egy kicsit úgy rakjuk össze gyorsan ezeket a mozaikokat. Lejár a 70 éves fogság Babiloniában, lejár a babiloni fogság uralma, hatalma, és jön, kicsoda jön, ki az, aki meghódítja, és megtöri a babiloni uralmat, és megmondani, tessék, a nevét, a nagy, hát Nabukodonozor, nagy babiloni király, ő meghal, jönnek további királyok, Círus, pontosan Círus volt a Médó Perzsia királya, aki egy éjszaka alatt, ja, tetszenek emlékezni, a falak alatt, az Eufrátesz medrében behatol, és elfoglalja Babilont, és azután kiterjeszti az uralmát, és a második nagy világbirodalom, a Médó Perzsia birodalma veszi kezdetét. Círus Perzsa király első évében, Krisztus előtt 538-ban, engedélyt ad a hazatérésre. Asszíria beolvasztott mindenkit, Babilónia csak a nagy
fejeket próbálta átmosni, és azután hazaküldte őket. Médo-Perzsiának egy harmadik megközelítése volt, adjunk autonómiát a kisebbségnek, mert így tudjuk jól kezelni. Tehát küldjük haza őket, és adjunk központi támogatást, hadd bibelődjenek a maguk templomaival, a maguk istentiszteletével, addig csendben vannak, amíg a saját dolgaikat végzik. És így lefoglaljuk őket. És könnyebb őket úgy kezelni, hogy adunk nekik valamit, csendben vannak, de közben rajtuk tartjuk a kezünket és a szemünket. Tehát ez volt Médo-Perzsiának a politikája. Sőt, nem csak engedélyt ad a hazatérésre, hanem rendeletet, hogy építsenek ismét templomot az Úrnak. És a költségeket a központi költségvetésből fedezi, visszaadja a régi templomi edényeket, amit a babiloni király hozott el Jeruzsálemből. Ezekről mind Esdrás könyvében olvasunk. Az első fogolycsoport hazaindul 42 ezer férfi taggal, plusz az asszonyok és a gyerekek, és azonnal, ahogy hazaérnek, felállítják az égváltozati oltárt. Tehát nagyon gyorsan munkához látnak. A következő évben hasonló lelkesedéssel dolgoznak, letették az új templomnak az alapkövét. Tehát van rendelet, van pénz, van lelkesedés, van munkaerő, tehát dolgoznak Isten munkájába. A harmadik évben azonban zavar támad, tetszenek tudni, amikor valami jól megy, annak el kell romlania. Hát itt is így van. Az Izrael földjén letelepedett idegen samaritánusok, ugye az asszírok jóvoltából, északi királyság úgy szűnik meg, hogy mindenkit deportálnak, és idegeneket telepítenek az északi királyság területére. Ezek a samaritánusok, akik átveszik hát valamelyest az országnak a vallását, de magukkal hozták a sajátjaikat. És azt mondják Zorobábelnek, hogy látjuk, hogy mit csináltok, építetek egy szép templomot, hadd segítsünk mi is. És Esdrás könyvében olvastuk azt az udvariatlan választ, hogy köszönjük szépen, nem kérjük a segítséget, mi magunk akarunk templomot építeni, és ti maradjatok meg a saját dolgaitoknál, nem kérünk ebből. De mai szemmel ez nagyon udvariatlan dolog, nem igazán partneri viszony, de ha az akkori történelmet ismerjük, megértjük. Mert ők, a samaritánusok jogot és részt kívántak a templomból. Tehát úgy gondolták, hogy ez egy a föld istenei közül, ezért őket is megilleti a jog, hogy ennek az Istennek a dolgaiba beleszóljanak, előbb úgy, hogy besegítenek, azután úgy, hogy beleszólnak az Isten tiszteletbe, a liturgiába. Tetszenek tudni, hogy van ez, hogy beengedni a kisujját, és azután az egész kell. Tehát körülbelül ez volt a samaritánusoknak a filozófiája, amit nyilván jól ismertek Zorobábelék, és azt mondták, hogy nem, nem kérjük ezt a segítséget. Mi lett ennek a következmény? Hát azonnal írtak egy panaszlevelet Círusznak, hogy ez a nép lázadó nép. Mivel indokolják ezt a vádat? Azzal, hogy annak idején, 70 évvel azelőtt, mielőtt fogságba vitték volna Izrael népét, az utolsó királyok fellázadtak a káldeusok ellen. És lám-lám, ez a nép egy lázadó nép. És ha most megengedik, hogy felépítsék a templomot, megint az lesz, mint 70 évvel ezelőtt. Ugye mennyire ismerős a történelem. Amikor kell, akkor előveszünk valami régi dolgot. Hát ő ezt csinálta ekkor is, meg akkor is, és bárkinek fejéhez lehet vágni, hogy mi volt régen. Ennek az lett a következménye, hogy Círus és később az utódai leállítják a templom építését. Hogy állítják le? Úgyhogy leállítják a központi támogatásnak a folyosítását. Ez is ismerős történet. A zsidók lelkesedése elfogyott. Eszükbe sem jutott összefogással, a saját erőforrásaikkal, a lassúbb ütemben is, de végezni lehetne, folytatni lehetne az építkezést. Ehelyett azt mondták, nincs támogatás, nincs engedély, hagyjuk az egészet, és mindenki visszatért a saját kis telkére, és ez már Ageus proféta könyve, elkezdték építeni a saját kényelmes házaikat. És lám, volt rá forrás. Az embernek a saját életéről van szó, kiderül, hogy van rá forrás. A templomról van szó, akkor miért nem fizet a központi költségvetés?
és a templom építése leállt. 16 évvel a visszatérés után Dárius király második évében fogtak hozzá újból az építéshez, amiatt, mert Aggeus és Zakariás próféta fölálltak, és azt mondták, hogy nem maradhatnak így a dolgok. Nem lehet az, hogy mindenki a maga dolgát végzi, és az Istenét elhanyagolja. És ez a nép engedély nélkül elkezdte építeni a templomot. Központi támogatás nélkül. Nyilván megint megy a panasz, de amikor Dárius értesül arról, hogy annak idején Círus király rendeletére indult el a templom építése, azt mondja, hogy mi a probléma? Hát annak idején a nagy előtt Círus ezt engedélyezte, támogatta, ő miért ne engedélyezné, és ahelyett, hogy leállítatta volna az építkezést, újabb forrásokat biztosít, és központi költségvetésből támogatja a templom felépítését. Ez lett az eredménye ennek a kezdeményezésnek. Dárius 6. évében, a 12. hónap 3. napján elkészül a templom, amit az első pászka ünnepen felszenteltek. Hát ez a rövid történelmi időszak, amiben zajlik ennek a könyvnek az üzenete, tehát Esdrás, Nehémiás, Aggeus és Zakariás könyvnek az egységes történelmi korszaka ez. Aggeus könyvét négy rövid kis részre lehetne felosztani. Az első üzenet a közömbösségnek a feddése. Leírja, hogy mik az asszály okai, valamint a nép válaszát a profétai üzenetre. A második üzenetben az első templom dicsősége miatti kesergést olvassuk, és a választ, hogy a második templom dicsősége ehhez képest milyen lesz. A harmadik üzenet a vallásos formák tiszteletéről szól, hogy ez nem elég. És engedelmességre hív, mert hogy erre van szükség, hogy valaki elnyerje Isten áldását. És a negyedik üzenet pedig az ellenkező nemzetek legyőzéséről szól, és a Zorobábelnek tett ígérettel zárul ez a könyv. A kulcs szó az ébredés. Ha megengedik, felolvasnám ezt a két fejezetet, valószínű néhány percet vesz igénybe, de annyira tömör, annyira szép fogalmazású könyv, hogy megéri ezt a néhány percet erre fordítani. Dárius király uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Aggeus proféta által Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Józsua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Aggeus proféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban heve. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hevel, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubábel, Sealtiel fia, és Józsua főpap, Jócádák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott
Istenének, az Úrnak a szavára. Aggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Aggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubábelnek, a Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Józsua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán, a 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A 7. hónap 24. napján így szólt az Úr Aggeus proféta által. Beszélj Zerubábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Józsua főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor, Zerubábel, így szól az Úr. Légy bátor, te is Józsua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Dárius uralkodásának 2. esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az Úr igéje Aggeus prófétához. Ezt mondja a seregek ura, kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták, nem. Akkor Aggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá, mindezekhez tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták, tisztátalanná. Aggeus erre így felelt, ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem, így szól az Úr. És ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban, mind máig, mióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelyből 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarosdával és jégesővel tel mindazt, amiért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám. Így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban, mind máig. A 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját, gondoljátok csak meg. Van-e még gabona a magtárban? És még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést. De ettől a naptól fogva áldást adok. Így szólt az Úr igéje Aggeus, másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának. Megrendítem az eget és a földet. Ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt. Elhullanak a lovak a lovasokkal együtt. Az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, én szolgám, így szól az Úr.
és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki, így szól a seregek ura. Gyönyörű profétai beszéd, prédikáció, egy olyan beszéd, ami egy országot munkára fogott, megváltoztatta a gazdasági helyzetet, megváltoztatta az államháztartási hiányt, megváltoztatta az inflációt, megváltoztatta a nép lelki állapotát. Eredmények születtek, egy hihetetlen ébredés indult el attól, hogy valaki felállt és elmondta azt, ami Isten akarata volt. Most mi a könyvnek az üzenete? Arról szól, hogy Isten munkájához hogyan viszonyul Isten népe. Mi az Isten munkája? Hogyan lehetne ezt meghatározni? De olyan feladat, amit én végzek, de nem magamért, hanem Isten ügyéért. Nem saját érdekből, nem profitért, nyereségért, hanem csak úgy, mert Isten mondja, mert ő határozza meg a célt, de önkéntesen teszem. Azért, mert jól esik ezt tenni. Isten céljaiért, az ő országának, az ő elveinek a terjedését. Abban az időben miért volt a templom építése ilyen feladat? Tehát miért számított ez Isten munkájának? Isten elveinek a terjesztése hogyan függ össze egy építmény építésével? Lehet egy kicsit ma nem így gondolkozunk erről. Mit gondolnak? Miért volt akkor küldetés felépíteni egy templomot? Ja, próbáljuk elhelyezni, most alkalmazzuk az információkat, hogy abban a történelmi korszakban egy templomot felépíteni. Miért volt ez Isten ügye? Isten érdeke? Isten munkája? Tessenek megnevezni nekem még egy olyan helyet az akkori világban, ahol a teremtő Istennek, tehát az egy Isten hitnek templomot, emléket, helyet építettek volna. Sehol. Sehol. Tehát kezdjük érteni, hogy miért volt ennek olyan jelentősége, tehát miért volt ez Isten érdeke, miért? Mert egy ilyen templom miről beszélt? Csak úgy önmagában azzal, hogy áll. Hogy van egy olyan Isten, aki ezt a népet visszahozta a fogságból, aki ezt a népet idehozta annak idején, neki adta ezt a földet, engedetlenek voltak, ezért elkerültek innen, ellenség kezébe adta, de visszahozta. Ez egy élő Isten, erős Isten, hatalmas Isten, működő, cselekvő, jelenlévő Isten. Tehát ezért volt Isten munkája akkor egy templom felépítése. Ma általában miért restaurálnak egy templomot? Miért? Mert már műemlék, mert múzeum. És arról szól, hogy valamikor abba jártak. Valamikor abban hittek. Valamikor az az imádat helye lehetett, és már ez egy nemzeti kincs, meg kell őrizni annak az emlékét, hogy valamikor ez jelentett valamit. Nekünk azt jelenti, hogy az atyáknak jelentett valamit. Tehát azért nem egészen ez volt a súlya az akkori időkben. Na most a könyvnek az alkalmazására egészen a végén szerettem volna beszélni, de egy-két gondolatot hadd emeljek át ide. Azért, hogy amikor olvassuk azt, ami történt Aggeus könyvében, már be tudjuk egy kicsit helyettesíteni a gondolatainkban a mai időkkel. Az Új Szövetség elmondja azt, hogy a keresztény egyház számára Krisztus mit nevez meg Isten munkájaként. És ezt egész hosszasan lehetne sorolni, hogy néhányat válogattam ki, vagy kerestem ki, hogy mit nevez az Új Szövetség a korai keresztény egyház életében Isten munkájának. És ilyeneket találtam Máté 28:19-ben. Azt mondja, hogy Isten ügye a kereszténység számára a Földön az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez Isten érdeke és ügye. Tehát, hogy másoknak elmondani azt, hogy
van Isten, hogy Jézus Krisztus mit tett érte. Ezt Isten munkájának nevezi. Ugyanolyan súllyal, mint az Ószövetség idején egy templomnak a felépítése. Tehát most mondom el, hogy lehet templomot építeni. Egy kicsit másként, mint az Ószövetségben. A másik, Máté 24:14 azt mondja, hogy Jézus visszatérésének második eljövetelének a hirdetése, hogy erre felhívni az embertársaink figyelmét, ez Isten ügye, Isten munká, Isten érdeke. Ez újabb kő a templom építésünkben. Van egy harmadik, Róma 12. fejezet első két verse azt mondja, hogy egy megváltozott élet, egy Isten törvényei által szabályozott életmód, az is egy olyan bizonságtétel az embertársaink számára, ami felhívja a figyelmét, hogy van egy teremtő Isten, aki megszabja azt az életrendet, amiben az ember a lehető legboldogabb tud lenni, legegészségesebb tud lenni. Azt mondja, a testünket őrizzük úgy, mint élő áldozatot. Legyen az egy Isten tisztelet, ami életmódunk. Ez is egyfajta templomépítés, ami testünk, ami életmódunk által. Van egy negyedik is az apostolok cselekedetei könyvben, hogy a közösségben élni a hívőkkel, úgy, ahogy a jeruzsálemi első keresztények tették. Isten tiszteleti alkalmak, közös imádkozás, közös étkezés. Tehát amikor közösségben éli meg egy csoport Isten imádását, az Újszövetség azt mondja, ez is egyfajta templom. Nyilván lelki templom. Egyébként 300 évi Krisztus után a keresztények nem jártak templomban, hanem házi templomok, házi Isten tiszteletek voltak. Miért? Hát azért, mert üldözött volt a kereszténység. Hogy egészen nagy Konstantin császárig nem voltak templomok, és akkor fejlődött a kereszténység a legjobban. A házakban volt. Tehát ezt már előre elmondta Jézus, hogy ez az újszövetségi templomépítés. Vagy 1 Korintus 12-ben azt mondja, hogy használjuk a lelki ajándékainkat mások szolgálatában. Ilyeneket mond, hogy a betegek látogatása, az egymás való foglalkozás, egymás meghallgatása, segítése, ez egyfajta lelki templom építése. Tehát ezt úgy előre hoztam a végéről, hogy amikor olvassuk a könyvet, közben helyettesítsük be, hogy hogy állunk mi ennek a mai templomnak az építésével. Most Ageus könyve elmondja, hogy a nép hogyan viszonyul Isten munkájához, és tessenek behelyettesíteni, kipróbálni a saját életet, saját életünket, hogy vajon mi is átmegyünk ezeken a fázisokon, vagy nem? Vagy ez csak akkor volt? Tehát hogy kezdődik a dolog? Amikor megértjük, hogy van ilyen, hogy van egy olyan ügy, ami nem rólam szól, akkor ez általában lelkesedést vált ki. Akkor is azt váltotta ki, ma is képes lelkesedést kiváltani. Nem ez cél, az mindig motivál. Nagy lendülettel leteszik az oltárt, leteszik az alapkövet. Minden forrás megvan. De a cél az mindig egységet teremt, mindig közös munkát teremt. És amikor több ember összefog, az lelkesítő hatású. Egy célért több ember lépni tud, az hihetetlen, milyen hatással van a környezetre. A második, ami a lelkesedés után rögtön következik, hogy az ellenség pánikba esik. Mindig, amikor a kereszténység, vagy amíg Isten népe összefog és dolgozik. Miért? Mert az ilyen közös munka ébren tartja bennük, hogy nem a földi célok az elsődlegesek, hanem az eljövendő világi. Tehát amikor Istenért teszünk valamit, az mindig emlékeztet arra, hogy ez megmarad, a Biblia mondja, még nem hiszük lehet, de ezt mondja, hogy ez megmarad, ami minden egyéb, amiért élünk, az meg nem marad meg. És minden Isten munkában végzett kis munka az emlékezetünkből előhozza ezt a bibliai igazságot. És ebben a lelki élet fejlődik, és ez lelki növekedésben mutatkozik meg. Ami nem tetszik az ellenségnek, ma sem, soha nem tetszett. Azután az sem tetszik, hogy a közös munka egységet teremt. Mert az ellenség az mindig a széthúzás által dolgozik. De amikor van egy közös cél, akkor ezek a széthúzó erők nem működnek. És ez az oszd meg és az
uralkodj el, amikor ez nem érvényesül, ez rendkívül dühötté teszi azokat, akik ezzel a módszerrel uralkodnak felettük. Harmadsorban azért sem tetszik az ellenségnek, mert Isten áldásait hozza magával az ilyen közös munka, ami érdekes módon mindig hálás lelkülettel tölti meg a hívőket, és hogyha egy közösségben hálaadás van, akkor a lázadásnak, a lázításnak az ősi módszere nem használ semmit. Elégedetlenség, a panasz, ami egyébként mindig sikeres fegyver az ellenség kezében, teljesen hatástalan. Tehát dühötté válnak azok, akik egy más erő szolgálatában szeretnék kontrollálni a mi életünket. Tehát amikor egység van, amikor önzetlenül teszünk valamit, amikor Isten ügye kerül előtérbe, akkor mindig kivált egyfajta ellenségeskedést. Ez akkor is így volt, ma is így van. Azután a harmadik lépés, hogy az ellenség azután, hogy pánikba esik, támadásba lendül. Hát mik voltak akkor a külső támadások? Rágalmazás, a pénzforrás leállítása, tiltás. De jöttek a belső támadások is. Ugye a Ageus könyve a harmadik versben azt mondja, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot a régi dicsőségében, és milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? És utal ez az Esdrás könyve harmadik fejezetére, amikor, hogy emlékeznek, mit olvastunk ott. Hogy az idősek, amikor meglátták az új templomot, mit tettek? Szeretnék emlékezni? Tehát akik a fogság előtt látták Salamon templomát, megjárták a fogságot, 70 év után csodával határos módon visszatérnek, csodával határos módon újraépíthetik a templomot, már épül a templom, már lehet látni, hogy mi lesz belőle, és az idős, tapasztalt, lelki nemzedék mit tesz? Elkezd hangosan jajveszékelve sírni, hogy mi ez ahhoz képest? Hát bezzeg, a mi időnkben nem így volt. És elkezdenek egy ilyen belső, bomlasztó, jajgató, önmarcangoló, öntépő folyamatot, aminek az lesz a következménye, hogy elveszi a lelkesedést, elveszi a lendületet, elveszi a hálaadásnak a lelkületét. Ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat ez, ami belülről kezdi el kikezdeni, támadni ezt a közösséget. Persze, amit mondtak, az lehet, hogy igaz volt. De én azt kérdezem, igen, lehet, hogy régen jobb volt, biztos, hogy jobb volt. De milyen lelkületből jön ez a fajta hozzáállás? Ugye egy fogság után, amikor lehetetlen helyzetből indul el valami. Amikor leállítják, aztán megint újraindul. Nincs pénz, azután megint van pénz. Nincs lelkesedés, azután megint van. Honnan jön ez a fajta lelkület? Nyilván, hogy nem jöhet Istentől, csüggedést okozott. Ugye az lett az eredménye, és sokszor ez ma is, hogy a nép abba hagyta a munkát. Nincs sikerélmény, nincs elismerés, csak kritizálás, külső nyomás, kilátástalan körülmények, és ezzel arányosan nő a panasz, a siránkozás, az egymásra mutatás, a hibakeresés, mindenki teljes gőzzel visszatér a saját tulajdonához, ott pedig tetszenek tudni, hogy mindig van tennivaló. A saját telkünkön, a saját szőlőnkben, a saját kocsinkon, mindig van bővítés, felújítás, karbantartás, amiben semmi rossz nincs, tehát tessenek félreérteni, vagy Ageus könyvét ne értsük félre, nincs azzal gond, hogyha leesik a csatorna és a helyre tesszük, vagy eltörött a cserép és visszatesszük, hogy nyázunk be. Semmi gond nincs azzal, hogy sáfárkodunk azzal, amink van. De amikor Isten munkáját teljesen kiszorítják az életünkből, akkor siralmas helyzetbe kerül a nép. Tehát amikor annyira a saját gondjaink, a saját
munkánk, a saját céljaink keresése mindent betölt az életünkben, akkor annak mindig súlyos következménye van. Mik ezek a következmények? Hát először is az volt, hogy a templom 14-15 éven át romokban állt. Ez is egy bizonyság volt a körülötte élő népek számára. Mit mondott el? Ilyen a mi Istenünk. Ennyire fontos nekünk az ő értékrendje. 15 évig ez a rom halmaz arról beszélt. A mi Istenünk tehetetlen Isten. Számunkra ennyire fontos a mi Istenünk. Azután. Mi következik ebből? Lelki hanyatlás. Nem volt, ami erőt adjon, ami táplálja. Mert tudják, ez akkor is így volt, ma is így van, hogy a saját dolgaink, a földi célok kizárólagos hajszolása általában kiveszi belőlünk az erőt. Nem feltölt, hanem kiveszi belőlünk. De jönnek ezek a jó ünnepi hajrák, hatalmas nagy előkészületek, amikor koncentrálunk a saját dolgainkra, a saját ünnepünkre, a saját céljainkra, és hogy érezzük magunkat, amikor már úgy kellene ünnepelni. Teljesen kimerülten. Mert amikor csak magunk dolgaival foglalkozunk, akkor ez mindig kivesz belőlünk. Nem ad energiát, hanem kivesz belőlünk energiát. Az Istentől eltávolodott élet, ahol már csak magam küzdök, Isten jelenlétének az áldása nélkül, ott lelki hanyatlás és kimerültség az eredmény. És hogy mi volt az áldás hiányának a jele, hát ezt olvastuk az 5.-6. versben, azért így szól a Seregek Ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Tehát amivel kezdtük. Dolgozunk, beletesszük az időt, az energiát, mindent megteszünk, és azután úgy érezzük, hogy miért? Nincs eredmény. Nem történt semmi. Nem jutottunk előbbre. A család nem lett egységesebb. Megvettünk mindent.

ellenáll. Rossz érzések jönnek elő. Mert a hitben meggyengült emberek mindig szkeptikusak, nehezen mozdulnak ki a saját dolgaik rabságából, még akkor is, ha nem sikeres. Tehát nagyon érdekes az ember. Tudja, hogy nem működik. Tudja, hogy az élete így, ahogy van, egy zsákutca. Hányan tudják? Hányan elismerik? De amikor azt mondjuk, hogy akkor egy lépést kellene megtenni, akkor ezen kellene változtatni. Azt már nem. Azt már nem. De valaki a környezetemben szívinfarktust kapott, és úgy tűnt, hogy meghal, azután mégis megmentették. És amikor az orvosok elmondták neki, hogy hát, ha tovább élni akar, akkor változtatni kellene az étkezési szokásain, változtatni kellene a munka ütemén és a munka mennyiségén, azt mondta, hát az borzasztó, ez a 8 nap is, amit kórházban kell eltölteni, a számára kibírhatatlan. Tehát az ember tudja, hogy nem jól ér. Tudja, hogy mi az eredménye, már szinte bele is kóstol, de amikor változtatni kell, valami miatt ennek a rabságából nehezen tudunk kimozdulni. És ez lehet, hogy nem csak Aggeus korában volt így. Ezért volt ez az ellenállás. Hát nyilván az ellenség is odasugja ilyenkor, látod, hogy a magánéleted milyen kusza. Mit akarsz te Isten dolgaival foglalkozni? Nem elég így sem a pénz, pedig mennyit dolgozol? Hát miért, miből adnál te Isten dolgaira? Arra sincs időt, hogy ellásd a családod. Miért foglalkoznál te azzal, amiből nem jön pénz? És ott van a kis ördög, és sugja a fülünkbe ezeket, hogy foglalkozz csak még erősebben a saját ügyeiddel. Mert így sincs elég pénzed, így sincs elég időd. Most akarnál visszatérni? Még kevesebb pénzed, és még kevesebb időd lesz. És jönnek a kifogások. Hiszen, vagy a második vers azt mondja, hogy még nem jött el az ideje. Persze, tudjuk, hogy azt kell csinálni, de majd, ha nyugdíjba kerülök, majd, ha ez lesz, meg az lesz, ha bevezetik majd az eurót, majd ha nem vezetik be, majd ha fölmennek az ingatlanárak, majd ha lemennek az ingatlanárak. Tetszenek tudni, vannak kifogásaink, nem jött még el az ideje, hogy komolyan foglalkozzak Isten dolgaival. Keresünk mindig valamit, ami, hogy nem most kezdjük el, nem most kezdjük el ezeket komolyan venni, amiről tudjuk jól, hogy igazság. Isten válasza viszont nagyon érdekes, nagyon egyértelmű. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Ennyi Isten válasza. Próbáld ki, menj föl a hegyre, hozzál fát, és kezd el. És azután majd beszélgetünk, hogy mi következik ebből. Nem azért nem tud az ember áldozatot hozni, mert nehéz idők vannak. Hanem azért vannak nehéz idők, mert az ember nem hoz áldozatot. És ez ma is érvényes. Nem azért nem tud az ember áldozatot hozni, mert nehéz idők vannak. Hanem azért vannak az életünkben nehéz periódusok, mert nem hozunk áldozatot Istenért. A saját gondjainkba és céljainkba való temetkezés elszakít az áldás forrásától. Megköti Isten kezét, ezért nem jutunk egyről a kettőre. És érdekes, hogy Isten, amikor fölvázolja ezeket, és ismételten, refrénszerűen felhívja őket arra, hogy gondoljátok meg, mi történik veletek. Nem fenyegetőzik, nem mond semmit, csak hogy álljon meg a nép, gondolja végig, hogy miben van benne. Hogy mi folyik körülöttek. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Végül a nép válaszol, és így olvastuk, hogy hallgatott az Úr szavára, és az egész gyülekezetet félelem fogta el, és tehát Isten félelem, tehát ezt így értsük, és egy emberként elkezdték a templom építését. Na és mi volt ennek a változásnak a következménye?

szeretném, ha akár mindent elfelejtenének, amit én eddig mondtam. Ennek az egynek a kivételével, hogy a megoldásnak mi a sorrendje. Rossz csüggesztő körülmények vannak, a nép elfordul a munkától, elfordul Istentől, ennek még rosszabb lelki következményei lesznek, amit az ember próbál, egyre inkább nem sikerül, és azután az Isten azt mondja, hogy úgy fordíts ezen az állapoton, hogy abból, ami nincs, vagy abból, ami már nagyon kevés, abból adj oda Istennek. Hát a sorrendre tessenek figyelni. Tehát már nincs, már az lett a következmény, hogy a kevés sem elég, már a semmi sem elég. Isten azt mondja, hogy az a megoldás, hogy abból a kevésből, ami már majdnem nincs, adj áldozatot Istennek. Időben, energiában, figyelemben. És amikor a nép ezt megértette és elkezdte, mi az eredmény? Négy válasz Istentől. A válasz Istentől jön. Amikor mi adunk, mi áldozunk, azután jön Isten válasz. Ez a hit útja, ez a bizalom útja. Nem olyan üzlet, hogy lássam a szerződést, azután én lépek, adjál, azután én is adok. Nem erről szól a hit. A hit arról szól, hogy először én lépek, mert hiszek abban, amit Isten mond, azután megjön Isten a megoldása. Most erre a nehéz helyzetre négyes válasz jön Istentől. Négy következmény. Az első. Válasz a körülményekre. A nehéz körülményekre. Dárius meghallja, hogy mi történik. Rendeletben megerősíti, hogy folytathatják, a költségeket fedezi. Amikor panaszkodás helyett elkezdjük, akkor az Úr félreteszi az akadályokat. Amikor oda tesszük a saját forrásainkat, akkor Isten kirendeli bőségesen a szükségleteket. Ezt olvastuk a második fejezet 8. versében. Miért? Mert enyém az ezüst, és enyém az arany. Ezt soha ne felejtsük el. Nem a miénk. A pénz nem a miénk. És ha Isten egy percre eltávozna mellőlünk, és nem adná az életet, nem adná az erőt, nem adná a lehetőséget, akkor azonnal megtudnánk, hogy mennyire igaz. Istené az arany, az ezüst, pénz, minden anyagi lehetőség. Hát Istennek nem gond. De előbb a mi válaszunkat vár. A második válasz a csüggesztő ügynökök munkájára, hogy akik azt mondták, hogy ez a templom semmi, ez a dicsőség, ez semmi, az előző volt jó. Mi erre a válasza Istennek? A második fejezet 9. versében azt mondja, nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Hogyan teljesedett ez? Mitől volt ez a második templom dicsőségesebb, mint a Salamon nagy temploma? Na, ez egy nagy rejtvénykérdés. Ki volt az, aki ebben a második templomban tanított? Jézus Krisztus. Megjelent az igazi áldozat. Isten báránya. Salamon temploma bármennyivel szebb volt, nagyobb volt, dicsőségesebb volt, de csak a bárány az előkép volt ott. És ebben a satnyább, gyengébb, olcsóbb templomban megjelent maga Isten fia, Isten báránya. Sokkal híresebbé vált ez a templom, és nagyobbá, dicsőségesebbé, amikor maga az Isten jelent meg, nem csak valami fényben, vagy valami ilyen jelben, hanem testet öltött ott, emberi alakban láthatták, és tanított maga az Isten volt ott. Ettől volt ez a templom nagyobb. Hát ez volt Isten válasza. Nem kell siránkozni mindig a múlt miatt. Persze, hogy jobb volt. De ha megfogjuk Isten dolgait, akkor lesz még jobb. Jobb volt a múlt, de lesz még jobb. Azért, mert Istennél van a kulcsa, a sikernek a kulcsa. A harmadik válasz. Az egyéni élet kudarcaira hogyan válaszolt Isten? Második fejezet 18. és 19. verse. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban, mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig,
attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg! És akkor felsorolja, mi minden történt eddig. Mi minden vesztesség érte a népet, a gabonával, a fügével, szőlővel, gránátalmával, az olajfával, de ettől a naptól fogva áldást adok. A szőlőben, a gránátalmában, az olajfában, meg mindabban, amiben a nép megtapasztalta a kudarcot. Azután a negyedik és a végső válasz a távlati jövőkép. 20. 22. vers, így szól az Úr igéje Aggeushoz másodszor is, hónap 24. napján, mondd meg Zorobábelnek, Juda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, megtöröm a népek királyainak az erejét. Tehát mind azoknak a próbálkozásait, akik ezt a népet próbálják szétzilálni. Tehát végén Isten ugye ezen a földön győzedelmeskedni fog. És ez nem feltétlenül a zsidó népnek az életét, jövőjét jelenti, hanem a mindenkori Isten népének a jövőjét jelenti. És gyönyörű, messiási ígérettel zárul ez a könyv, amit Zorobábelnek ad, amikor azt mondja, hogy én szolgám, olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Egy gyönyörű messiás ígéret, amit Zorobábel személyéhez intéz, de ami egyben Isten minden hűséges gyermekének szól, hogy olyan ez, mint egy pecsétgyűrű Isten kezé, Isten figyelmének a középpontjának. Most hát ez Aggeus könyve, és még egy szót a mai napjainkról. Soha a történelem folyamán nem volt nagyobb hajsza az egyéni jólétért, mint ma. És itt van egy ördögi kör, ami úgy kezdődik, hogy hajszoljuk a pénzt, aminek a következménye egy növekvő elidegenedés. Nincs idő egymásra, romlik a közérzet, egészségügyi problémák jelennek meg. Tehát ez a második pont. Azután jönnek a hirdetők, és biztosítanak arról, hogy a termékeik választ adnak ezekre a hiányokra, amit ez az elidegenedés okoz. Ugye influenza előtti bogyódömping, a fiatalon tartja a bőrt reklámok, az úton is hallgattam, most ez igazán nem, nehogy bepereljenek, hogy itt valamelyik cégnek rontom a reklámját, hogy nem probléma, hogy fáradtak, kimerültek, hogy idegesek, beveszik azt az áldott jó bogyó, gyógyszerész voltam, megbocsájtanak nekem, és reggelre ismét frissen kelnek ki, ugye ismerik. És szó sincs arról, hogy változtassunk valamit az életmódon, hogy lépjünk ki ebből az ördögi körből, mert nem ez oldja meg azt a kérdést, biztos egy darabig a tüneteket megoldja, de nem erről szól a történet. De hogy meg tudjuk venni ezeket az áldott jó bogyókat, mire van szükség? Mert nem dobják utánunk. Még több pénzre. A még több pénz még több munkát, még több hajszolást jelent, ami még nagyobb elidegenedést okoz, ami még nagyobb vágyat kelt a pótszerek iránt, ami miatt még több pénz kell, ami miatt még jobban hajszoljuk a pénzt, folytassam, ez az ördögi kör. Hol lépünk ki belőle, mikor lépünk ki belőle? Biztos, hogy nem lehet kilépni ebből? Biztos, hogy nem lehet egyszer megállni, és azt mondja, Isten, gondoljátok meg, hogy mi történik veletek most. Miben vagyunk benne? Gondolkozzunk. És ennek a szabad egyetemnek is, amellett, hogy információkat gyűjtünk letűnt korokról, van egy ilyen mába, elevenbe vágó hatása. Gondoljuk meg, hogy ezeket Isten miért tartotta meg több ezer éven át számunkra. Miért van az, ami van velünk? Miért haladunk arra, merre haladunk? Mikor vesszük észre, hogy Isten jelenléte nélkül nincs áldás az erőfeszítéseinket? Ne várjunk addig, amíg minden rendbe jön, mert soha nem fogjuk ezt érezni egy fogyasztói társadalomban. Minden arról szól, és arra épül fel a mai világ, hogy legyünk elégedetlenek. Mert minél inkább sikerül kiváltani az elégedetlenség érzését, annál többet költünk.
Mert az az érzés, hogy ha ezt lecseréljük, jobb lesz, arra hajt minket, köse karácsony előtt, hogy előre 5 évre eladósodjunk, hogy ennek a karácsonynak a költségeit ki tudjuk fizetni. Hát ez az állandó elégedetlenség arról szól, hogy még jobban belehajszoljon minket ebben. Ne várjuk azt, amíg elég pénzünk lesz, elég időnk lesz, hanem keressük először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak, mondja Jézus. De maradjunk még az Ószövetségnél, ne szaladjunk előre az Új Szövetségbe. Pontosan ugyanez szó szerint ezt fogalmazza meg a 127. Zsoltár, muszáj ezt felolvasnom, mert annyira ide talál, a mai embernek szól, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ez a két alternatíva. Kilépünk ebből, vagy pedig folytatjuk tovább ezt, amiben élünk. Ez a régi könyv bátorít. Merjünk kilépni ebből a fogságból. És arra szólít, hogy legyen Isten az első, legyen az ő munkája az első, és a többi miatt nem kell aggódnunk, mert Isten azt magára vállalja, és azt mondja, hogy az ő áldásaival, a megelégedés lelkületével több lesz, mint ami addig volt. És ez az ígéret mindannyiunknak szól, akik így döntenek, hogy Isten pecsétgyűrűjében egy ékszer kövek leszünk. És a nehézségek nem teszik tönkre azoknak az életét, akik egy ilyen Istennel szövetségre lépnek. És azt mondja, hogy megőrzi őket úgy, mint ahogy az ékszert őrzik, aminek értéke van, aminek tekintélye van. Én szeretném, hogy most pont, hát ha mégsem véletlen, hogy most beszélünk Aggeus könyvéről, hogy most gondolkozunk el ezekről a dolgokról, és meg tudunk állni, és föl tudjuk cserélni a sorrendet. Tehát nem arról szólt ez, hogy hagyjuk el a dolgainkat, hanem arról szólt, hogy ami az első helyre való, azt tegyük az első helyre. Köszönöm a figyelmet.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Zsoltárok könyve 112. fejezet első vers. Boldog ember az, aki féli az Urat, és parancsolataiban igen gyönyörködik.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy a következő percekben is velünk szeretnének rádiózni. Műsorunk első perceiben ma egy rövid zenei bevezető és egy énekszám fog elhangzani. Ezek után pedig Cserbik János adventista lelkész előadásában egy rövid elmélkedést lesz alkalmunk meghallgatni a 36. Zsoltár alapján a Körülölelő szeretet címmel. Az elmélkedés után mai műsorunkat egy újabb énekszámmal fogjuk zárni. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

0: Ha a 36. Zsoltárt olvassuk, két világot látunk meg egyszerre. Az emberek világát, fura egy világ ez, mondhatnánk azt, hogy az önzés világa, de én azt hiszem, hogy ez a Zsoltár talán még érdekesebb, különlegesebb diagnózist állít majd elénk, hogy azután nem kevesebb és nem több, mint rövid négy vers után megmutassa az Isten világát. Azt a másik világot, ahol békét és reményt találhatunk mindig. Mert az Isten világa a körülölelő szeretet világa. Szinte ebben a magyar szóban, a maga dallamosságával, mire kimondjuk, meg is látjuk, hogy körülölelő. Úgy hajlik, úgy játszik, úgy dallamosan lenyűgöz minket ez a szó, ahogy azon az Isten szeretete is körülölel bennünket. Hallgassuk meg a 36. Zsoltárt.
1: A karmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A gonosz hamissága felől így gondolkozom szívemben. Nincs ő előtte Isten félelem, mert azzal hízeleg önmagának, hogy bűnözhet és gyűlölködhet. Szájának beszéde gonoszság és hamisság, nem tud bölcs lenni és jót cselekedni. Hiába valóságot gondol ki ágyában, nem a jó útra áll és nem veti meg a rosszat. Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig. Igazságod olyan, mint Isten hegyei. Ítéleteid, mint a nagy mélységek, mert embert és állatot te tartasz meg, Uram. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed! Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai. Dúslakodnak házad bőséges javaiban, gyönyörűséged folyó vizéből itatod meg őket, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyelmedet a téged ismerőkre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne jöjjön ellenem a kevélyek lába, és ne üldözzön engem a gonoszok keze. Hullanak már a gonosz szevők, elvetetted őket, és nem tudnak fölállni.
0: Az emberi világ egy fura világ. Talán az első versekben, a második, harmadik, negyedik, ötödik versekben, amikor Dávid a gonoszok hamissága felől gondolkodik, akkor ő maga így foglalja össze, hogy egyszerűen semmitől sem félnek, még az Istentől sem, nincs bennük Isten félelem. Az Isten félelem, ami nem azt jelenti, hogy rettegek valakitől, ezért meghunyászkodom, hanem az Isten félelem, ami azt jelenti, hogy jó és rossz között különbséget tenni, és a rosszat elutasítani, a jót pedig választani. Azonban rendkívül érdekes, ahogyan a továbbiakban leírja a lélektanát a gonoszok hamisságának, mert azt mondja, hogy az ember, amikor hamisságot választ, amikor a hamisságot választja, azzal hízeleg önmagának, hogy bűnözhet és gyűlölködhet. A leírásban az is szerepel, hogy már ágyában ezen gondolkodik, tehát jó előre felépíti magában ezt a világot, ezt a fura világot, az önzés világát. Mert az, hogy valaki hízeleg magának, abban van valami álságos önértékelés. A hamisságnak kétségkívül vannak rövidtávú eredményei, győzelmei, sikerei, karrierje. A hamisságnak megvannak a maga előnyei, a maga bevételei, a maga nyereményei. Győzelem, siker, karrier, előny, nyeremény, bevétel. Szóval olyan, mintha szaladna a szekér, és amikor szalad a szekér, akkor az ember értékeli önmagát. Akkor az ember azt mondja, hogy na ugye, tessék, megmutattam. Szóval a hamisság egy fura világot teremt az ember számára, az önértékelésnek ezt a fura világát, ami az önzésre épül. Milyen érdekes, soroljuk ezeket a szavakat, amik mindegyik az ön előtaggal kezdődik. Önzés, önértékelés. Önmegvalósítás, ha ezt a szót negatív értelemben használjuk, amikor másokon át tapodva erkölcsi mércéket félretéve haladunk előre, siker, karrier, nyeremény, előny, jutalom. Szóval van ebben egy érdekesség, egy fura érdekesség, egy fájdalmas érdekesség. Az önzés világában ugyanis a siker és az önértékelés céllá válik. Miközben Isten félelem nélkül, értékek, jó és rossz megkülönböztetése nélkül halad, szalad előre az ember. Azonban Dávid elutasítja ezt a világot. Nem egyszer belekóstolt ő maga is. tudott már érvényesülni emberi erőből, meg tudta mutatni azt, hogy van boldogság Istenen kívül, de csak múló és röpke és nagy áron megfizetett boldogság volt minden esetben az ő életében is. Azonban Dávid hazatalál, és a 6. verstől az isteni világról kezd el beszélni. Egy másik világról, ahol nincs hamisság, nincs bűnözés és gyűlölködés. Ahol a gonosz beszéd nem cél és nem eszköz. Ahol az Isten félelem, a jó és a rossz szétválasztása uralja az értékrendet. De mindenek előtt valaki uralja. Ugyanis miközben az első vers szakasz az ember önértékeléséről szól, a következő szakasz Isten világa bemutatása az Istennel kezdődik. Uram! Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig. Igazságod olyan, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Hihetetlen egy felsorolás. Kegyelmed, hűséged, igazságod és ítéleteid. Szóval ez az a világ, amiben ez a négy jégtáj. Kegyelem, hűség, igazság és ítélet. Ahogyan az Isten szereti a bűnöst, ahogyan kitart, fáradozik a bűnösért, ahogyan nem enged az igazságból, és ahogyan meghozza a maga döntéseit, ítéletet hirdet. Azt mondja, hogy ezek az égig érnek, az egyik irányba is hihetetlen távlatok, a másik irányba felhőkig, a harmadik irányba olyan szilárd az Isten igazsága, mint a mozdíthatatlan hegyek, miközben az Isten ítéleteinek a mélysége, ahogyan embereket, emberi sorsokat és emberi döntéseket a mérlegre helyezve dönt, beavatkozik és cselekszik. Próbálja megmenteni az embert, miközben megméri az embert. Miközben embert és állatot te tartasz meg, Uram. Egyszerre fáradozol minden egyes bűnös teremtményedért, miközben életet adsz és fenntartod az ő létezésüket. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed! Nem is véletlen, hogy ez a mondat fakad Dávid szájából, a zsoltáríró szájából. Nem is véletlen, hogy így folytatja, hogy szárnyad árnyékában menekülnek az emberek fiai. Hiszen az önmegvalósítás, az önértékelés, hamisságos önértékelés, álságos önfelmagasztalás értékrendjéhez képest itt szilárd pontokat tapasztal meg az ember. A te szárnyad árnyékában kegyelem, hűség, igazság és méltányos, igazságos ítélet van. Duslakodnak házad bőséges javaidban, gyönyörűséget folyó vizeiből itatod meg őket. Amikor a bárányt hazaviszik végre, abba adta a kóborolást, az önmegvalósító csavargást az éjszakában, a sziklás meredeken, a farkasok földjén, és már alaposan megijedt, és tudja, hogy neki Istenre van szüksége. Isten kegyelmére és hűségére, Isten igazságára, hogy az igaz úton ne tévejegjen többet, és Isten ítéletére, hogy méltányosságot tapasztaljon. Szóval amikor hazaér a bárány, akkor azt olvassuk, hogy duslakodik a karán bőséges javaiban, és az Isten gyönyörűséges folyóvizeiből talál magának friss folyadékot, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Víz és fény. Jézus Krisztus az élet forrása, Jézus Krisztus a világ világossága. Így mutatkozik be az evangéliumokban. A hazatalált ember megtalálja a maga értékét, nem a gonosz hamisságban, nem az önmagának hízelgésben, nem a szájának beszédeiben, hanem abban a biztonságban, amit Isten szárnya árnyékában, az ő hűségében felfedezhet. Mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Az önzés fura emberi világa, és az isteni világ találkozik egymással ebben a zsoltárban. Az előbbi világban az ember futszalad, tapod, győz, kapaszkodik, másokat megsemmisítve, jut magasabbra az önértékelés létráján. Miközben nem tudja pontosan, hogy min is áll az a létra, és még maga sem tudja, hogy mekkorát fog esni és csalódni a végén. A másik világban az Isten a szilárd talaj. A szárnya az oltalmazó árnyék. Igazsága, mint mozdíthatatlan hegy, hűséges felhők, kegyelmes ég, Isten mindennel körülveszi az embert. Megteremti azt a világot, amiben az ember békére találhat, ihat, ehet, fényben, világosságban élet, és nem sötétségben rejtőzködik. Isten azt üzeni ebben a Zsoltárban nekünk, hogy sokat érsz, többet, mint gondolnád. Hagyd abba azt a csatázást, ahogyan megpróbálod a fura világ fura önző szabályai szerint elérni a sikereket, a karriert, az eredményt, az előnyt, a jutalmat, a megbecsülést. Futunk, futunk, futunk, hogy végre valaki megtapsoljon minket. És amikor várjuk a tapsot emberektől, és elhasalunk, gúnyos nevetés fogad bennünket. És elgondolkodunk, hogy miért is vártuk tőlük a tapsot, hiszen nem az én oldalamon állnak, ők is csak a maguk értékét keresik az értéktelenségükben. A fura önzés világa, de amit az Isten ajánl, az más. Sokat érsz, kegyelemmel veszlek körül, hűségemmel kísérlek, igazságommal biztos úton vezetlek. Ítéleteim, döntéseim segítenek az életben megállni és előre haladni, hogy majd egyszer odaállíthassalak magam elé a végső ítéletben. És azt mondtam, hogy győztél, győztünk. Olyan szép ez a Zsoltár, a körül ölelő szeretet Zsoltára, a sokat érsz nekem, a gyere hozzám, és ne magadnak hízeleg, hidd el azt, amit én mondok rólad. Szép vagy, szeretetreméltó vagy, gyógyítható vagy. Meg akarlak téged szabadítani. Nem véletlen, hogy Dávid ezek után egy rövid kéréssel zárja a Zsoltárt, amit minden ember elmondhat, aki a fura önzés világából, a magamnak hízelgés, a törtetés, csörtetés világából át szeretne menni az Isten világába. Uram, terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne jöjjön ellenem a kevélyek lába, és ne üldözzön engem a gonoszok keze. Hullanak már a gonosztevők, elveted őket, és nem tudnak fölállni. Miről szól a kérés? Istenem, majdnem én is úgy jártam, mint ők. Szinte rossz látni, ahogy nem tudsz rajtuk segíteni, mert nem a te utadat keresik, mert hízelegnek önmaguknak, de Uram, ettől az ön hízelgéstől kérlek, szabadíts meg engem. Terjeszt ki kegyelmedet. Terjeszt ki kegyelmedet, mert mióta csak megismertelek, rájöttem, hogy nincs ennél fontosabb. Téged ismerni és benned bízni. Nem a tapsban, nem az elismerésben, nem a jutalomban, nem a karrierben. Terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, magamért imádkozom. Terjeszt ki kegyelmedet és igazságodat az igaz szívűekre. Az igaz szív nem befejezett állapot, az igaz szív őszinte szív, egyenes szív, Isten előtt megnyíló szív. Az a szív, amelyik beengedi, behívja Istent. Az a szív, amelyik kéri Istent, hogy vezess engem a te igazságodon. Vezess engem igaz ösvényen. A Zsoltár szerzője a körül ölelő szeretet oltalmában rejtőzik el. A Zsoltár szerzője gyönyörködik Isten nagyszerű ellenvonásaiban. Megtapasztalja a pásztor gondoskodását, ahogy hazaviszi őt, napról napra hazaviszi, visszavezeti a karámba, szárnyad árnyékába. Minden nap kilépünk ebbe a fura világba. Ne egyszerűen úgy nézzünk az emberekre, hogy jaj, de rosszak, jaj, de gonoszak, ne ítélkezzünk, egy vagyunk közülük. De amikor lelepleződnek a szemünkben, amikor mi magunk lelepleződünk a magunk szemében, mert egy fura önértékelést akarunk felépíteni, a rohanással, a kapkodással, az eredményekkel, önmagunknak hízelegni, akár becstelen eszközöket, megoldásokat, vagy beszédet is megengedve, találjunk vissza mi hamarabb az Istenhez. Ne ragadjon el minket. Ennek a fura világnak a fura boldogtalan törvénye az önzés törvénye. Szólítson meg minket az Isten, és szólítsuk meg mi az Istent. Terjeszt ki kegyelmedet én rám. Tapasztaljuk meg, ahogyan az Isten fülünkbe sugja, ahogy elénk állítja az igében. Sokat érsz, gyere haza, vigyázok rád. Tapasztaljuk meg az Isten jóságát és biztonságát, hogy ő a forrása, a mi életünk boldogságának, ő a fény, ami sötétségünkben és ebben a sötét világban.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Néhány érdekesség. Az agyunk 85%-a víz, úgyhogy amikor vízfejűnek mondanak bennünket, akkor nem kell megsértődnünk. Az izmaink 75%-a, a vér 95%-a víz. És hogyha ez az éltető folyadék nem kerül megfelelő mennyiségben a szervezetünkbe, ennek bizony kárát látjuk. Hiszen az összes testfunkciónk vizes közegben zajlik. A hallás, a látás. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire fontos, hogy a könnyünk megnedvesítse a szemgolyót, hiszen így tudunk csak pislantani. Aztán az emésztés, vagy éppen a nyál ezek közül, a fontos emésztőnedvek közül, hiszen nem tudnánk nyelni, nem tudnánk beszélni, hogyha a nyál nem nedvesíteni meg a szánkat. Ezért jó, hogyha kéznél van egy pohár víz, és tudatosan iszunk akkor is, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak. És érdekes dolog, sokszor becsap bennünket a szervezetünk, ugyanis a szomjúság érzetet mi éhségérzetnek gondoljuk, és ahelyett, hogy vizet innánk, eszünk valamit. És ez is extra kalóriákat jelent a szervezetünk számára. Mennyi lenne az elég? Hát ez biztos, nem? Elmondom önöknek, hogy azt a rengeteg mennyiséget, amit elveszítünk, nem kell teljesen vízivással pótolni, hiszen a szervezet valamennyit ebből a vízből, ami a szervezetben található, visszaforgat. A vesék megszűrik és visszajuttatja a szervezetnek. De azért a 6-8 pohár víz, másfél-két liter, az legalább szükséges ahhoz, hogy ne csak elvegetáljunk, hanem valóban a szervezetünknek megadjunk minden segítséget az ideális működéshez. Nagyon fontos az is, hogy mikor iszunk. Nagyon sokan akkor isznak először, amikor végre leülnek enni. Ez nem a legjobb. Ugyanis az étkezés közben elfogyasztott víz felhigítja az emésztőnedveket és lelassítja az emésztést. Ezért lehetőleg körülbelül negyed órával, 20 perccel az étkezés előtt ígyunk utoljára, és csak 1-2 órával evés után ígyunk megint. Nagyon fontos az, hogy reggel, amikor felébredünk, hiszen egész éjszaka nem ittunk, belülről is mosakodjunk meg. És ígyunk meg legalább 2 pohár szobahőmérsékletű vizet. Ez az elején lehet, hogy nem lesz egyszerű, ha nem vagyunk hozzászokva, de meg fogjuk látni, hogy egy bizonyos idő után már igényelni fogjuk. Igényli a szervezetünk, és jó érzéssel tudjuk ezt a feladatot ellátni minden reggel. Nagyon érdekes felfedezése volt Sir Alexander Flemingnek, akit a penicillin felfedezése kapcsán ismerünk talán. Ő volt az, aki azt a felfedezést is tette, hogy az orr és a torok nyálka hártyájában van egy természetes fertőtlenítőszer, a lizozim. Ez enyhén savas közegben nagyon hatékony a kórokozók ellen. El tud bánni a bekerülő vírusokkal, baktériumokkal. De ha ez a nyálkahártya lúgossá válik, akkor tulajdonképpen kaput nyitunk a betolakodóknak. Azt, hogy ez a savas közeg megmaradhasson, azzal tudjuk segíteni, hogyha reggelente hideg zuhanyt veszünk. Ez elsőre lehet, hogy hátborzongatóan hangzik, de bizonyítottan a legjobb módszer arra, hogy ez a nyálkahártya, ez savas kémhatású maradjon. Legjobb védekezés a megfázásos időben. Tehát a víznek a külső használata is nagyon fontos. Nem csak belülről, kívülről is használjuk, hiszen áldásunkra lehet. A naponkénti tisztálkodás nagyon fontos, azt gondolom, hogy erről nem kell beszélni, hiszen a napi tevékenység közben, a verejtékezés közben, a külső szennyeződések miatt eltömödnek a pórusok, és így a méregtenítés a bőrön keresztül, a pórusokon keresztül nem megfelelően tud működni. Tulajdonképpen újabb lehetőséget adunk így a szervezetnek, hogy lélegezni tudjon. Ez a második tüdőnk, ne felejtsük el. Amúgy a fürdő, az esti meleg fürdő, vagy langyos fürdő nyugtató hatása van az idegekre is egy stresszes nap után. De amúgy a víz használatának rengeteg formája van. A hidroterápiát a régi emberek használták a napi rutinban, és nem nyúltak mindjárt a gyógyszerekhez, a különböző vegyszerekhez, mert igazából ezek akárhogy is veszük méreganyagok, hanem használtak egyszerű dunsztkötést a torokfájásra, vagy éppen egy váltófürdőt, hogyha éppen levertek vagy kimerültek voltak, de éppen gondolhatunk a jeges borogatásra is. Amikor valakinek fáj a feje, akkor próbálja meg először azt, hogy iszik egy nagy pohár vizet, és kimegy a friss levegőre, egy picit kiszellőzteti magát. meglátják, hogy sok esetben nem lesz szükség gyógyszerre. Amúgy a kézváltófürdő remek módszer a fejfájás megszüntetésére. Ehhez két kis edény szükséges, az egyikben forró, a másikban pedig hideg víz kell, hogy legyen. 3 percig bemerítjük a kézfejeinket a forró vízbe, és aztán 30 másodpercre áttesszük a hidegbe. Ezt 4-5-ször megismételve meg fogják látni, hogy csodálatosan működik, hiszen a végtagokba fog áramlani a bő vér, ami addig esetleg a fejünkbe tolult. Tessék kipróbálni. Honnan tudjuk, hogy elegendő mennyiségű vizet ittunk-e? Nagyon érdekes ez is. Kétféle tesztet végezhetünk, az egyik a csípésteszt, a kézfejünkön megcsípjük a bőrt. És ahogy így összefogjuk, utána elengedjük, és ha ez azonnal visszaugrik és visszasimul, ez azt jelenti, hogy elegendő víz van a bőrünkben, tehát nem vagyunk úgymond dehidratáltak. De hogyha csak szép, lassan mászik vissza, az egy jelzés arra, hogy pótolnunk kell. Újabb vízbevitelre van szükség. A másik teszt pedig a vizelet színe. Ezt mindenki otthon ellenőrizni tudja, hogyha sötétsárga, ez azt jelenti, hogy nagyon koncentráltan vannak jelen benne a méreganyagok. A cél a szinte vízszerűen áttetsző vizelet. Ehhez hajrá, több vizet kell inni. Nézzük akkor még utolsóképpen, mit ír a Biblia a vízfogyasztásról, mert erre is találunk tanácsot a Bibliában. Az ige pedig, amit olvasni szeretnék, Jézus szájából származott, és ő maga így nyilatkozik az igével kapcsolatban. János evangéliumában a 4. fejezet 14. versében ezt olvashatjuk. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez egy csodálatos lehetőség, hogy ihatunk abból a vízből, ami után nem szomjazunk meg. Ez a víz pedig Isten szava, Isten igéje. Merítsünk belőle minden nap, hogy felfrissülhessünk, ne csak testileg, hanem lelkileg is. Egészségükre!

Következő receptünk a cukorborsókrémes pirított tömkölykockákkal. Ehhez szükségünk van 2 darab kockára vágott burgonyára, aztán szükségünk van még 500 g, tehát 1/2 kiló mirelit cukorborsóra, persze, hogyha van idény szerint zsenge, friss cukorborsó, az még finomabb. Az első lépés, hogy a burgonyát berakjuk a fazékba, felöntjük annyi vízzel, hogy körülbelül egy 2 ujnyira ellepje. Először a burgonyát kell előfőzni, hiszen az keményebb, több főzést igényel. Ízesítésnek hozzárakunk még 1 darab egész vöröshagymát és 1 darab babérlevelet. Ezután fedőt teszünk rá, és előbb magasabb, és utána alacsonyabb lángon főzzük, miután elkezd forni. Közben elkészítjük a szójatejfölt, amihez 3 deci szójatejet beleöntünk egy turmixba, valamint egy közepes föld burgonyát. Rakunk még hozzá 1/2 deci olaj kell még, ezzel krémesítjük, és egy kis darab vörös hagyma, ennyi elég is, valamint egy teáskanál só. Ezt jó alaposan összeturmixoljuk, és ez teljesen olyan lesz, mint a hagyományos tejfölünk, de egy növényi alapanyagú tejfölt kapunk, ugye koleszterinmentes, és nagyon értékes anyagokat tartalmaz. A burgonyánk már félig megfőtt, és ekkor jöhet hozzá cukorborsó. Most még vizet öntünk hozzá, szintén, hogy jól ellepje, és egy magasabb lángra kapcsoljuk, sót is rakhatunk bele. Szerint. Amikor elkezd főni, illetve forni a vízünk, akkor még egy 5 percet főzzük, így a cukorborsót és a burgonyát együtt, majd összeturmixoljuk botmixerrel, és hogyha még krémesebbre szeretnénk, akkor ezzel a csészés turmixsal turmixoljuk össze, és a tejfölt szintén belehabarjuk, bele krémesítjük. Amíg ez fő, a többi zöldségünk, addig tönköly lisztből készült zsemléből kockát pirítunk. Ilyen finom zsemlét otthonházilag is lehet készíteni. Nagyon egyszerű, és egy értékes, rostban gazdag, vitaminokban gazdag zsemlét, péksüteményt kaphatunk belőle. Érdemes rászállni az időt, hiszen amit mi magunk készítünk, abba tudjuk, hogy mit tettünk, mi van benne, nem? Nem fog csalódást okozni. A zsemlekockákat olaj nélkül egy tepsibe rakjuk, és forró sütőben aranybarnára pirítjuk. Visszük a sütőbe. Itt van a botmixer is, és a levesünk kész arra, hogy összeturmixoljuk. Nem szükséges a hagymát sem kivenni, babérlevelet azt kivehetjük, de a hagyma útközben megfőtt, úgyhogy az is nagyon finom ízt ad neki, ezt ne vegyük ki. Jöhet is bele a szójatejfölünk, ugye lehet látni, hogy ez ugyanolyan nagyon szép, krémes tejföl lett.

Biblia alapján azt kell mondanom, hogy igen, valaki szeret. Az egész Biblia váltságról beszél. Péter apostol első levelében ezt találjuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Krisztus megváltott. Nem 50 millió forinton, nem 1 milliárd forinton, hanem vérén. Van valaki, aki ennyire szeret bennünket. Van valaki, aki ennyire törődik velünk. Miért volt az emberiségnek szüksége váltságra? Biblia első könyvében Isten azzal kezdi a világ történetét, hogy nem volt bűn és betegség, egy tökéletesnek teremtett, háború nélküli, gyűlölet, vérontás és viszály nélküli bűntelen világ volt. De nem olyan lényeket teremtett, akik képtelenek választani. Nem akart beprogramozott teremtményeket, akik egy kozmikus kompjúter gomnyomására irányíthatóak. De ha egy lény a döntés képességét kapja, megtörténhet, hogy rosszul dönt. A szeretet Istene kész volt vállalni ezt a kockázatot. És az ember döntött. Rosszul. Döntésének következményeként elrejtőzött Isten elől, egymást, kígyót, végső soron magát Istent okolták engedetlenségükért. Elszakadtak Istentől. A bűn ugyanis elválasztja az embert teremtőjétől. És mivel a bűn elválaszt Istentől, az ember nem tud Isten nélkül élni. Mert a bűn zsoldja a halál. Mit tegyen Isten? Semmisítse meg ezeket az ellene fellázott teremtményeket? Az emberiség halált érdemelt. A világegyetem válságban volt. Hogyan kezeljék a bűn problémáját? Írtsák ki az emberiséget, mint ahogy lecsapnak egy legyet. Amikor Isten Ádámra és Évára tekintett, olyan teremtményeket látott, akiket szeretett. Olyan lényeket, akiket tökéletes és boldog lényeknek akart látni. Az igazságszolgáltatás halálukat követelte, de az irgalom, a szeretet más megoldást talált. Mit tehetett Isten? Megváltoztathatta volna törvényét. Az igazságszolgáltatás nem engedte meg ezt. Ugyanakkor az irgalmasság nem hagyta, hogy elpusztítsa azokat, akiket szeretett. Történelemnek ebben a válságos pillanatában Isten fia az a valaki, aki az örökké valóságtól létezett, és aki létezni fog az örökké valóságon át, az a valaki, aki Isten, és aki egyenlő az atyával, azt mondta, Atyám, én elmegyek, és az emberi küzdőtérre lépek. Az ember tökéletlen életet élt, de én elmegyek, és emberi testben tökéletes életet fogok élni, hogy helyesen tegyem azt, amit ők rosszul tettek. Elszenvedem azt a halált, amit ők érdemelnek meg. Pál apostol bemutatja azt a Jézust, aki eljött erre a világra. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Majd így folytatja, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus azt a halált halt, amit mi érdemlünk meg. Gondoljuk csak meg, ő Isten fia volt. A fiú Isten nevére minden angyal imádattal hajolt meg. De ő ott hagyta az imádatot, a dicsőítést, a ragyogást, és emberi testbe öltözött, mert olyan értékesek vagyunk számára, mert velünk akarja tölteni az örökké valóságot. Végzetes betegségünk van. Halálra vagyunk ítélve. A bűn elpusztít bennünket nem csak testileg, hanem szellemileg és lelkileg is. Csak egy orvosság van, csak egy megoldás. Jézus eljött, hogy bűneinket hordozza. El sem tudjuk képzelni, hogy ma mennyien küzdenek bűntudattal. Vannak, akik azt hiszik, hogy ha a halál lezárja szemüket, örökre elvesznek bűneik miatt. Sokan kérdezik, hogyan hat ma az életemre az, amit Krisztus 2000 évvel ezelőtt tett bűneimért a Golgotán? Hogyan adhat Krisztus golgotai halála békességet nekem most? Hogyan szabadíthat meg ma a bűntudattól? A bibliai időkben, ha valaki vétkezett, egyik bárányát el kellett vinni a szent sátorba. Tegyük fel, hogy egy embernek valami vitája van a feleségével, és annyira megharagszik az asszonyra, hogy arcul üti. Majd miközben dolgozik, kezd bűntudatot érezni. Lelkismerete megszólal. Elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett.
elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett mind Isten, mind felesége ellen. Ezért hoz egy bárányt. Keresztelő János ezt mondta Jézusról. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az ótestamentumi bárány Jézus előképe volt. Tehát a bűnös, jelen esetben az az ember, aki feleségével vitatkozott, visz egy bárányt. Tudja, hogy az a bárány fog meghalni ő helyette. Mire tanít bennünket ez az ótestamentumi szertartás? Vagy mi hordjuk bűnünk terhét, vagy megvalljuk bűnünket, és akkor Jézus hordja annak terhét. Nem kell bűnünk terhét hordanunk, nem kell bűntudatot cipelnünk magunkkal. Jézus meghalt értünk. Jézus kész megbocsátani. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Krisztus azt kapta, amit mi megérdemlünk, hogy mi azt kaphassuk, amit ő érdemel. Meghalt a mi bűneinkért, amelyben semmi része sem volt. Az én hazug nyelvem, az én haragom, az én neheztelésem, az én féltékenységem, büszkeségem, dühösködésem szögezte őt a keresztre. Van hely a keresztnél. Mert a kereszt az egyetlen olyan hely, ahol minden férfi, minden nő, minden gyermek találkozhat. Biztonságban lehetünk a keresztnél. Örök életünk van itt. Elfogadjuk-e ezt a lehetőséget? Adja az Úr, hogy így tegyük. Amen.

Köszöntöm Önöket! Szereti-e valajönt annyira, hogyha elrabolnák, letenne Önért 50 millió forint váltságdíjat? Szereti-e valaki ennyire?

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon sok szeretettel, Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak. Ebben az időszakban kerül sor arra, hogy bemutassuk a nyári táborokat, és a mai alkalommal az idén megszervezett kisőskert táborról szeretnénk egy néhány gondolatot képekben bemutatni. Meghívott vendégeim Szép Szilvia Orsolya, a hetednapot ünneplő adventista egyház Délerdi egyház területének ifjúsági társigazgatója, valamint Tordai Csilla, a hetednapot ünneplő adventista egyház Délerdi egyház területének kisősker zóna vezetője. Isten hozottal köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Köszönjük szépen mi is a meghívást, szeretettel köszöntjük a nézőket, és reméljük, hogy egy állásos beszélgetésünk lesz.
3: Köszönjük szépen, és szeretettel köszöntünk mindenkit.
1: Hogy vagytok, hogy érzitek magatokat, hogy telt a nyaratok, inkább fárasztó volt, vagy sikerült valamit pihenni?
2: Hát, hogy egy vezető nem mondhatja azt, hogy pihent a nyáron, de mégis, amikor látjuk az eredményeket is, a sikeres tábor végén vagyunk, akkor ha fáradtan is, de azt mondhatjuk, hogy ismét egy jó nyarat zárunk.
1: Együtt érzek veletek, veled, emlékszem, abban az időszakban, amikor én is többet szolgáltam az ifjúsági osztályban, furcsa volt az első nyár, mert hát nem volt szabadság. Jobban mondva volt hivatalosan, de gyakorlatilag nem lehetett élni a szabadsággal, mert a fiatalok, a gyerekek hétről hétre, különböző korosztályban, csoportok kerültek sor, ahogy tábort szervezzünk számukra. Hát az idén egy újabb tábort szerveztetek. Milyen táborról van szó? Mikor szerveztétek? Hol? Mi volt a témája, a tematikája? Mit hoztatok számunkra erről a táborról?
2: Az idei nyári táborunk, a Kisösker tábor, az a Jónás nevét viselte. Jónásról tanultunk egy majdnem egész héten keresztül a gyerekekkel, aminek az volt a mottoja, hogy nincs kifogás. És a célunk az volt ezzel a táborral kapcsolatban, hogy ne csak egy történetet meséljünk el a gyerekeknek, hanem személyesen is meg tudják tapasztalni és látni azt, hogy ez, ami Jónás keresztül ment, az igazából a mi életünkre is kivetíthető.
1: Miért pont Jónás? A múlt évben tudom, hogy az Illés tábor volt, és az előtti években is valószínű, hogy mindig egy bibliai személyiséget általában ez a gyakorlat hoztok modellként a gyerekek elé. Idén a Jónás szerepe, proféta szerepe került választásra. Miért?
2: Lehet, én azt mondanám, hogy egy isteni ihletés lehetett. A fiúk még tavaly nyáron, amikor beszélgettek, vagy volt valami tevékenység, akkor így hirtelen ötletből jött ez nekik, hogy milyen jó lenne Jónást feldolgozni, és akkor elkezdtünk ezen a, hát úgy tavasszal, vagy inkább már nyár elején, mielőtt neki fogtunk szervezni, agyalni, gondolkodni, hogy mit is tudnánk kihozni ebből a témából. És ahogy egyre jobban belemélyültünk, láttuk, hogy nagyon sok tanulság van ebben a történetben.
1: Számomra a Jónás könyve egy nagyon kedves és érdekes történet. Gyerekkoromban sokat olvastam és prédikáltam a Jónás történetét. Péntek esténként, vagy naplemente előtt, ez volt az a játék, amit pozitív értelemben játék, mint prédikátor, lelkész gyerekként 6-7 évesen előadtam, úgyhogy a szívemhez közel áll a Jónás története, egy megragadó történet. Nektek mi érdekes a Jónás történetében? Mi az, ami érdekesebbé vált esetleg a tábor után?
3: Hát én is gyerekként el tudom mondani, nekem is ez nagy kedvencem volt. És ugyanez a gyerekeknél is láttuk, hogy mind ismerték ezt a történetet, és hát mindig vannak olyan új dolgok, amikkel találkozunk, legyünk gyerekek vagy felnőttek, és így, ahogy a mottót is mondta Orsi, hogy nincs kifogás, ez nagyon meghatározó az életünkben, és a tábor ideje alatt is. Úgyhogy jó volt ez a téma, nagyon.
1: Kikkel szerveztétek idén a tábort? Gondolok itt nem feltétlenül név szerint a személyekre, hányan voltatok a szervező csapatban, hogy osztottátok fel a munkát?
3: 17 vezető volt. Azon kívül volt még egy plusz önkéntes, aki valamikor segédvezető volt Orsi csapatában, a Nagyöskereknél, és ő is jelentkezett, úgyhogy elég jó nagy csapatunk volt. Hát úgy osztottuk fel, hogy már a tábor előtt mindig 6 héttel gyűléselünk, és akkor kinek mi az erőssége, vagy miben érzi otthon magát, akkor mindenki szabad akarattal azt válassza.
2: Igen, kiegészteném azzal, hogy idén érdekes módon két táborvezetőnk is volt a táborban, és nekik elsősorban az az egyik feladatuk, hogy ők segítenek főleg a logisztikában, meg a gyűléseket is ilyenkor ők levezetik, megosztják velünk a gondolatainkat, és segítenek, hogy együtt el tudjuk dönteni azt, hogy mi a legjobb, minden nap melyik a legjobb az a bizonyos programokban.
1: Ez egy új helyzet. Két táborvezető, hogy sikerült így a munkát összehangolva vinni, illetve hogy osztották el a feladatokat a táborvezetők?
2: Igen, hát hála drága Jézusnak, a Kisöske csapat az bővül vezetőkkel is, és mivel vannak új vezetők, nekik ezek új szituációk, ezért arra gondoltunk, hogy egyből nem dobhatunk be senkit a mély vízbe, de mi lenne, hogyha egy tapasztaltabb vezető, meg egy új vezető, akinek már vannak tapasztalatai, de még nem vezetett le tábort, együtt tudnák ezt csinálni, hogy úgymond az egyik vezető mentorálta a másikat, és akkor ezáltal ő már egy következő alkalommal akár be tudja vállalni azt, hogy levezessen egy tábort.
1: Gyerekek, hogy érezték magukat a táborban? Mindjárt aztán a képekben is bemutatjátok. Milyen volt a hangulat? Milyen élmények alakultak?
2: Gyermekek, ők mindig jól érzik magukat, nekik nem számít az, hogyha épp kint esik az eső, vagy ha szerintem, ha hóvihar lenne, vagy bármi, ők ugyanúgy nagyon jól érzik magukat a táborban. Egy-két nap alatt igazából megtalálják a közös hangot, barátaikkal ugye találkoznak, akikkel már ismerik egymást, vagy új barátokat szereznek, és akkor nekik igazából teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között hol vagyunk. Nekik a legfontosabb az, hogy együtt vannak, és új dolgokat tanulnak.
3: Meg annyira jól érzik magukat, hogy nem akarnak hazamenni, hogy még hosszabb legyen.
1: Ez jó dolog az ők szempontjukból. Általában az ifjúsági házban szoktátok megszervezni, Zimc településhez közel. Ez idén is így történt?
3: Igen.
1: Idén is így volt. Ki volt a tábori lelkész? Hogy tudtatok vele kollaborálni? Hogyan hatott az üzenet a gyerekekre? Mi volt a vele való tapasztalatotok?
3: A tábori lelkészünk ugyancsak Bíró Szilárd, és plusz Szabó László. Ketten ők megbeszélik és elosszák a feladatokat. Hát ők a csapatunk részei, úgyhogy már évek óta együtt szolgálunk.
1: Jól ismerjük őket az adásokból, úgyhogy tudjuk, hogy kiről van szó, kikről van szó. Egy néhány fényképet, ha hoztatok magatokkal, és ha bevezetnétek a tábori élményekbe.
3: Jó. Hát így, ahogy Orsia is mondta, hogy a motto az a nincs kifogás, mivel tudjuk, hogy a gyerekek ugyanúgy napi szinten használják azt, hogy most nem érek rá, vagy most nem akarom, vagy most fáj itt, vagy fáj ott, otthon is, vagy ugyanúgy az iskolai rendszerben. És akkor ez a mottot úgy gondoltuk, hogy nagyon passzol Jónáshoz, és ez úgy egyből mindannyian úgy rábólintottuk, hogy ez nagyon jó.
1: Hogy reagáltak a gyerekek erre, hogy nincs kifogás? Szívesen vették? Humorosan? Hogy élték ők ezt meg?
2: Igen. Tetszett nekik a gondolat, és úgy azért már úgy tábor vége felé hallottad, hogy ők is ismételgették, hogy nincs kifogás. Úgyhogy reméljük, hogy ez nekik a tábor óta is nagy segítség, főleg most, hogy megkezdődött az iskola, akkor ezek után nem lehet kifogás se a házi feladatban, se a tanulásban.
1: Ez még nekünk felnőtteknek is nagyon jó bátorítás.
3: Igen. Itt kedden, amikor megérkeztünk, délután szoktunk megérkezni, akkor volt a tábornyitás, és a tábornok elmondta a szabályzatot, ő is látott a képen. A jelentések megtörténtek, és akkor a keddi nap az egy kicsit ilyen lazább.
1: Talán annyit kérdeznék, hogy a gyerekek hogyan kerülnek a szobába, kikkel, ők választják ki, ti döntitek el a vezetők, zónákra van ez is osztva, hogyan szokott ez történni?
3: Hát mi válasszuk, mi osztjuk be őket, hiszen a vezetőnek könnyebb, hogyha az ő csapata ott van közel hozzá, nem külön épületekben, és akkor a gyerekeket mivel ismerjük, tudjuk, hogy ki kivel érzi jobban magát, hogy azért az otthon hiánya is egy kicsit könnyebb legyen, főleg az újaknak, úgyhogy általában úgy rakjuk, hogy barátok és a vezetők, és akkor a zónákat is ugyanúgy, hogy legyenek a szeredei a közel egymáshoz, szomszédosban, ugyanúgy a balavásárhelyiek, a marosvásárhelyiek, a panitiak, bergenyek, úgy az egész csapat egybe legyen.
1: Volt olyan alkalom, amikor azzal találkoztatok, hogy valaki nem akart valakivel egy szobában lenni, hogyan lehet kezelni egy ilyen esetet?
3: Még nem volt ilyen a kisüskéletben.
1: Hát, nagyon jó csapatotok van.
3: Hát azt is szoktuk, hogy előtte minden vezetővel külön kollaborálunk, és hogy mit szól, hogy oké és nem oké, és hogy jó lesz a gyereknek, a vezetőnek is, mert hogyha nagyon energikus mondjuk a csapat, a fiúk, akkor a vezető hogy lássa, mert ő van végül is egész évben vele, és hogy ő mit tanácsol, úgyhogy nem egy ember dönti el, hogy ki kivel legyen.
2: Igen, itt a táborkezdés után volt egy rövid vacsora, ami után voltak közös tevékenységek, nevezném őket ilyen jégtörőnek is, hiszen kicsit még össze kell csiszolódjon a csapat. Voltak ismerkedős játékok, hogy azért egymás nevét is meg tudják könnyebben tanulni, jegyezni akár. És hát körülbelül ezzel telt az este, az esti program, ami után következett a lefekvés, és igyekeztünk minél hamarabb eltenni magunkat, hiszen szerdától aztán kezdődött az igazi munka.
1: Kíváncsivá tettetek, hogy mit jelentett a szerdai nap?
3: Hát a szerda délelőtt a tornával kezdődött, utána pedig mindenki a szobáját kellett rendbe rakja és személyes áhítat, majd reggeli, és akkor indult a jellemnevelő, amikor megismerkedtek konkrétan a témával. És a jellemnevelő után volt egy olyan közös tevékenység, két csoportban voltak osztva a gyerekek, és az egyik csapat kézimunkára ment, a másik csapat játékban vett részt. De a szerdán már megkapták az üzenetet és az alapigét, amit meg is kellett tanuljanak, és jutalomban volt részük, Szilárd erről gondoskodott.
1: Hogy látjátok, a gyerekek mennyire tudták végigkövetni az előadásokat, a szemináriumokat, a jellemnevelőket, a figyelmük mennyire maradt fent, illetve más generációkhoz képest ez javult, gyengült, milyen a ti tapasztalatotok?
2: Én úgy tapasztaltam, és ahogy láttam így, hogy ha megtalálod a gyerekekkel azt a nyelvet, amik ők igazán értenek, akkor le tudod kötni hosszabb ideig is a figyelmet, viszont nem tudod órákon keresztül csinálni, hiszen gyerekek is nem várhatod el azt, hogy most ők például egy teljes órán keresztül csak arra figyeljenek, amit te mondasz, és nem csak idén, de már évek óta látjuk, hogy Szilárd nagyon jól megtalálja azt a hangot, amivel fent tudja tartani a figyelmet a gyerekek számára. Persze interaktívá is teszi, hogy azért így könnyebben tudnak figyelni, kérdéseket tesz fel, hogy válaszoljanak, ad nekik különböző kicsi feladatokat, amit meg kell oldjanak, és akkor így én azt mondom, hogy teljesen meg lehetünk elégedve azzal, hogy a mostani generáció hogyan viszonyul ezekhez az alkalmakhoz.
3: A jellemnevelőhöz társul egy füzet, amit egész héten visznek magukkal, és azokban vannak, így ahogy mondta Orsi, hogy kapnak feladatot, és azt ott közösen, csapatonként, vagy párban, ahogy szeretnék, azt is megoldják. Uh-huh. Úgyhogy nem végig az van, hogy csak ülnek.
2: Ezen kívül nagyon sokat énekelnek. Ugye szerdán volt az az alkalom, amikor már több éneklés volt, akkor elkezdik megtanulni a tábori himnuszt, amit hát lelkesen fogadnak mindig, úgyhogy igazából elmondhatom azt, hogy tábor végére cseng az egész terem a gyerekek hangjától.
1: Ez a tábori himnusz általában egy számukra ismeretlen ének?
3: Igen.
2: Igen, igen. Van, hogy van olyan ének létezik, ami pont ez a témához talál, vagy vannak olyan táborok, ahol direkt arra a táborra írnak egy himnuszt, úgyhogy általában igen, ez egy új dolog, amit meg kell tanuljanak.
3: A kicsiknél, amit még észrevettünk, hogy mondjuk kiválasztunk mi egy olyan dalt, amit azt mondjuk, na ez legyen a himnusz, mert találom meg, jó. És közben van 5-6 ének egy táborban, amit egész héten azokat az énekeket tanuljuk, vagy énekeljük, és akkor a végén, vagy a már közepén van, hogy ők mondják, hogy na ez többször, és akkor rájövünk, hogy hát akkor válthatunk, hát ezt szeretnék, akkor legyen ez a himnusz.
1: Hát akkor azt jelenti, hogy minden évben kiválasztottok egy néhány éneket, amit inkább gyakrabban énekeltek, jellemzően arra táborra.
3: Igen, igen, vannak énekfelelősök, és akkor ők ezzel foglalkoznak, és megosztják velünk a többi vezetőkkel is, és akkor közösen.
1: Nagyon jó.
2: A délutáni program az egy nagyon várva várt program mindig a gyerekeknek. Ilyenkor előkerül a vízicsúszda, és most is az idő megengedte, ezért hát egy jó pár órán keresztül vízes tevékenységek voltak, vízicsata is volt, úgyhogy nagyon aktívak voltak a gyerekek, mozgásban voltak egész délután, és nagyon élvezték ezt a programot.
3: Volt csendes játék is, amikor lejárt a nagy őrjöngés, akkor a fiúk is, a lányok is fociztak, vagy az egyik vezető külön félrevonult velük, és ilyen csendesebb játékot próbáltak, mert hát közeledett az este. Itt a képen látható, hogy ott csomóan vagyunk az asztalnál. Hát készültünk előre, mert hogy a téma most már kezdett mélyülni, és maguk voltak elültetve, a gyerekek ültették, és aztán kiderül, hogy mi lesz belőle.
1: Ez mennyi idő alatt kell, hogy kikeljen? Ezek konkrét igazi magok voltak?
3: Igen, de vannak csodák. De a Jónás életében
1: csodák. Is. Hát, már nagyon kíváncsi lettem ezekre a csodákra.
3: Az estét azt egy tábortűzzel zártuk, ott is egy tevékenység volt, egy vezető tartotta a gyerekeknek. Azt nem mondtuk, hogy a vezetőknek nekünk vannak nagyobb gyerekeink is, ők már nagy őskerek, az Orsi csapatához tartoznak, és ők is jönnek velünk és segítenek. És ennél a tevékenységnél a vezető bevonta őket, és ők is bemutattak valamit a gyerekeknek, készültek. Úgyhogy összesen 8 nagy ősker gyerek volt velünk.
2: A csütörtöki nap a megszokott programban kezdődött, itt is ugye a napkezdés előtt van reggeli torna, reggeli, és utána van a jellemnevelő. A minden program előtt azt még elmondanám, hogy reggelente a vezetőkkel szoktunk találkozni, együtt imádkozunk, van egy rövid áhítat, és megbeszéljük aznap, hogy akkor időjáráshoz is viszonyítva, hogy tudjuk megcsinálni, hogy minden jó legyen, le tudjuk vezetni a tevékenységeket. Úgyhogy nekünk vezetőknek ez egy nagyon fontos rész, amit lehet, hogy más nem lát, de ez az egyik alapja annak, hogy egy jó táborunk legyen. Úgyhogy nem csak otthon imádkozzunk egyedül a szobánkban egy jó táborért, hanem ezt megtesszük közösen is. És ugyanúgy ezen a napon is, annak ellenére, hogy elég rossz időt, esőt mutattak, napsütésesen kezdődött a nap, és bíztunk benne, hogy végig tudjuk vinni a tevékenységeket.
3: Hát a reggelit, az ebédet, a vacsorát nagyon várják a gyerekek. Nagyon finomak az ételek, és megörökítettük fentről őket. Aztán indult is a gyerekváros. Ez nekik egy hatalmas utazás, nekünk is, mert mi is kell készüljünk, és nagyon sok olyan dologgal tanulunk, hogy az életben mi az, amit össze tudunk hasonlítani a Jónás élethelyzetében, amit ő átélt. És így a gyerekek is megtapasztalhassák, úgyhogy részt vesznek ilyen tevékenységeken. Itt volt a csapatelosztás. Úgy szoktuk a csapatokat, hogy mindig a tevékenységet mérjük, hogy ha szükséges, hogy a kisebbek, az első, második osztály együtt, vagy harmadik, negyedik együtt, vagy ha pont úgy kell, hogy változó legyen, akkor összerakjuk úgy, hogy a kicsi is tudjon érvényesülni, mert segíti a nagy.
2: Igen, itt a gyermekvárosnál elmondanám, hogy a nézőknek is tisztább legyen ez a dolog, hogy miről szól. Ez arról szól, hogy igazából Jónás életén keresztül állomásokat alakítunk ki, pontosabban Jónás otthonától kezdődően egész Ninivén keresztül a tök árnyékáig különböző állomások voltak, ahol nem csak egy lelki tanulság volt a gyerekeknek, hanem volt valami olyan tevékenység, ami nekik akár egy élmény, vagy egy játékos dolog, ami által jobban meg tudták jegyezni és felfogni azt, hogy mit is szeretnék nekik üzenni.
1: Melyik pontot szerették a legjobban ebből a körútból a gyerekek, hogy láttátok?
3: Amikor oda kerülünk, megmutassuk. A legjobbat.
1: A legjobbat. Jó.
3: Itt a gyerekek, vagy ahogy csapatokra voltak osztva, kaptak egy-egy térképet, ahol be volt jelölve, hogy hol vannak az állomások, és az alsó képen pont az első állomás, vagy amelyikre pont egy csapat ment, ahol a kiinduló pont az, hogy Isten ott van veled a kényelmedben is, az elhívásban is. Itt az volt, hogy volt egy akadálypálya, be kellett kötni a szemüket, és voltak a társaik, akik segítették, de csak szóval, és napszúrást is kaptak ráadásul, és akkor itt ilyen segélynyújtás volt, és az, hogy kényelemben az ember úgymond úgy érzi, hogy hát Istenre nem figyel annyira, mert hát köszöni szépen, jól van, de amikor egy olyan helyzet adódik, hogy Isten szól, és kell menni, hát akkor az úgy, mint a Jónás történet, és neki az úgy nem tetszett. Ugyanezt a helyzetet élték át ők is, hogy amikor látunk, milyen könnyű minden, amikor meg nem, mennyire nehéz, és hogy de mégis kell menni, mégis kell tenni, és hogy akár mikor Isten ott van velünk, és hogy ne felejtsük el, hogy akkor is, amikor jól van dolgunk.
1: A napszúrás is a jelenet része volt, vagy valóságos esettel találkoztatok, ami a napszúrást illeti?
3: Nem, az úgy, a gyerekeknek ez úgy.
1: Be volt építve a játékban.
3: A következő állomás arról szólt, hogy a gyerekek kaptak kártyákat, erkölcsi kártyákat, jó és rossz is volt rajta, és volt egy mérleg, amin a gyerekek, hogyha az életben vannak olyan dolgok, amikor rossz döntéseket hozunk, annak súlya van. És hogy ki kellett egyenlíteni, hogy a jónak is van súlya, mert hogy a jót teszünk, annak eredménye van. És akkor, hogy melyik az, amelyik többet nyom, vagy amelyik értékesebb. És a másik kép, ahol írja, hogy itt is volt ez a kiinduló, hogy Isten ott van veled a döntéseidben is, hogy akár mikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem tudom, hogy döntsek például a gyerekek, hogy az jó vagy nem jó, akkor, hogy tudja, hogy nem egyedül kell ezt végigjárja, hanem van valaki, aki segít, hogy jó döntést hozzon. A másik kép ott, amikor a viharokban és a következményekben, itt arról volt szó, hogy volt egy pléd, és voltak sok kicsi labdák, és volt középen egy nagyobb, az volt Jónás szimbolizálva, és a gyerekek kellett rázzák, és úgy, hogy a kicsi labdák, vagy ki kellett vegyék, úgy, hogy ne essen le Jónás, és hogy Isten megtart akkor is, hogyha nem látunk kiutat, vagy vihar közeledik, vagy viharban vagyunk, vagy elakadunk. Hmm. És akkor ez is így a gyerekeknek egy olyan volt, hogy ők átélték, hogy Jónás is mit érhetett át, mert ott volt viharban, és elég nehéz helyzetben volt, de hogy akkor sem volt egyedül, amikor azt hitte, hogy most már elvész.
2: A következő állomás már jobban bevitte a gyerekeket, hogy Jónás mit is érezhetett igazából, amikor engedetlen volt Istennel, és más irányba indult el, hiszen itt a hal gyomra volt, amit próbáltunk egy kicsit megeleveníteni, és a gyerekek, mikor bementek úgymond a halgyomrába, meg tudták tapasztalni, hogy milyen lehetett ott a sötétben azok a körülmények között. Úgyhogy, és itt próbáltunk arra rávilágítani, hogy Isten ott van velünk a sötétségben, akkor is, amikor magányosak. Ez azért egy elég különös élmény lehetett nekik, hiszen próbálta a vezetőtársunk, aki ennél az állomásnál volt, tényleg úgy megcsinálni, hogy hogy azt ne csak úgymond lássák, hogy milyen lehet a hallgyomrában, de hogy érezzék is a tapintását, a szaglásától, és ez alapján egy kicsit úgy közelebb érezték a történetet.
1: Nagyszerű ötlet volt ez.
3: Ilyen halkonzervvel, meg nyullós dolgokkal. És volt egy dobozka is, amely bele kellett nyúljanak, és ki kellett vegyék a betűket, hogy érintsék is meg, ahogy mondta Orsi, és akkor kijött az, hogy Jónás. És akkor, amit elfejtettünk mondani, hogy minden állomásnál kaptak két puzzle darabot, hogyha teljesítették azt a kihívást. Isten ott van veled az újrakezdésben is. Itt is egy állomás volt, a gyerekek végig kellett zsákban ugráljanak. Közben volt egy pálya, ez amikor végül Jónás úgy döntött, hogy elmegy Ninivében, és mégis nehéz volt ezt a döntést meghozza, és hogy nekik is nehezen kellett ezt az akadálypályát végigjárják, és utána visszajöttek, hogy tapasztalták, hogy nem könnyű egy feladatot megcsinálni, de hogy Isten ott van velünk, akkor is, ha tévedünk, és újra kezdjük. Nem egyedül kell ezt csináljuk.
2: A következő állomás az arról szólt, hogy Istennek van egy üzenete mindenki számára, és itt a gyerekek kellett készítsenek papírt, egy ilyen merített papír igazából volt, egy massza, amit víz és különböző anyagok által hoztak létre. Ezáltal mindenki készítette egy papírt, majd persze nem volt idő arra, hogy megvárják, ameddig megszárad. Azt félretették, és egy előre készített papírra rá kellett írjanak egy üzenetet, amit át kellett adjanak.
3: Igen, ez a... Isten igen. Szeret és megbocsát.
2: Igen, egy másik állomás volt, amikor kenyeres sütöttek a gyerekek. Itt arra próbáltunk az egyik, amire rávilágítani, hogy Isten ott van velünk a bűnbánatban és a megváltozásban is. Ugye, ahogy a kenyér is először az alapja, csak egy ilyen pár alapanyag, ami még nem áll össze, de Isten képes minket formálni és alakítani.
1: Egy tábor tűz volt a gyerekek számára, ahol megsüthették az úgymond kenyérmasszát, vagy mindenki magának kellett készítsen tábortüzet erre a célra, hogy működött a...
2: A tábortüzet, azt mi készítettük elő a tüzet nekik, viszont a kenyérnek a masszáját, azt mindenki saját magának kellett előkészítse, kellett
1: keresni. Ott annál az állomásnál.
2: Így van, és kellett keresenek fa ágakat, amire fel tudták ezt csavarni, ahhoz, hogy meg tudják sütni a kenyeret.
1: Végül elfogyasztotta valaki az elkészített tésztát?
2: Volt, akinek sikerült és el tudta fogyasztani, de sajnos ez volt az a pont azon a napon, amikor hát ránk szakadt az ég, úgyhogy nem tudta mindenki megsütni a kenyerét, de volt, aki megkóstolta, és többé-kevésbé, de sikeres lett.
3: Itt a magra visszatérve látható, hogy csoda történt.
1: Középső-alsó képen.
3: Igen. Mint ahogy Jónás életében is, hogy egyik napról a másikra volt neki árnyékja, és a gyerekeknek ez hatalmas élmény volt, mert egyik délután elvetették a magot, és ennél a tevékenységnél, ahol Isten ott van veled a csalódottságban és a kegyelem megértésében is, előtte részt vettek ilyen kísérletekben, vulkánt készítettek, többfajta vagány dologgal készült a két vezető, és akkor az volt az árópont, hogy akkor hátra vitték őket, mert ezt mind eltettük, hogy ne legyen szem előtt, és le volt takarva, és ahogy jöttek a gyerekek, emelték fel, és az arcukon az a, hogy mi történt, hogy ez hogy lehet, hogy azt a, ugyan arckifejezések voltak, le is vannak videózva, úgyhogy ez... Hatalmas csoda volt nekik, hogy a nagyobb gyerekek ők már rögtön, hogy hát ez ki volt cserélve, ez el volt intézve.
1: Csoda történt.
3: Igen, igen, de a kisebbeknek ez menték.
1: Volt egy hely, ahova betettétek a cserepeket, vagy amiben a föld volt téve, és akkor újból mentetek megnézni, akkor már ott volt a növény a cserében.
3: Úgy hozta az egyik vezető.
1: Igen,
3: hoztas,
1: igen, de a gyermekek elültették a magot.
3: Persze.
1: És ez valahova le volt téve, egy szobába, vagy a konyhába, vagy nem tudom, igen, egy előztérbe, igen. És akkor ott történt a csoda, az igen. átalakulás.
3: Hát ők ott hagyták kint az udvaron, ők nem tudták, hogy az hova került, tudták, hogy megcsinálták a feladatot, és másnap pedig az épület háta mögött volt ez, hogy ne tudják uh-huh. elmondani egymás közt, mert jöttek külön-külön csapatok.
2: Igen, akkor most elértünk az egyik nagy kedvenchez. Ez az az állomás volt, ahol a gyerekek igazából bementek a halnak a hasába, vagyis a víz bevitte őket. Készítettek a fiúk egy óriási halat, és a patakon lengették a gyerekeket. Amikor odaértek a halhoz, akkor kinyílt a szája, és bekerültek, ami tényleg itt azt hiszem, hogy ennek az anyagnak köszönhetően tényleg rendes sötét volt ott bent, mm-hmm. úgyhogy itt ismét azt tapasztalhatták meg, hogy milyen volt az a pillanat, amikor a hal elnyelte Jónást, és közben megtudták itt azt is tanulni, hogy Isten ott van velük a csalódottságban, és megértették a kegyelmet is, hiszen nem hagytuk ott őket a halgyomrában.
1: Ez volt az a próba vagy pont, ami a legjobban tetszett a gyerekeknek?
3: Igen, igen, ez volt a kedvencük, amit úgy átélhettek, és hogy látták is, hogy kinyílt, mert a fiúk a hídon fent húzták fel, és vissza bekerültek ők is a hal gyomrába. Úgyhogy szerintem ez az, amit soha nem fognak elfelejteni. Meg mi se. Mi vezetők is voltak, akik kipróbáltuk.
2: A délutáni tevékenység, megtartottuk délután a jellemnevelőt, és utána a gyerekek készíthettek különböző kulcstartókat, valamint a csapatok a délelőtt összegyűjtött puzzle darabokat kellett összerakják, és ezáltal minden csoportnak kijött egy kép Jónás életéből, amit aztán feltettünk egy táblára, és akkor egész héten, a hét további részében meg tudták tekinteni. Napzárás, és akkor körülbelül ennyi volt a csütörtöki napunk. Péntek, ez is egy olyan nap volt, ahol kihívás várt a gyerekekre. A reggel felkészültek a tornán, ismét az izmaikat bemelegítették, mert egy olyan nap következett, ahol persze először volt a jellemnevelő, ez minden nap, hogyha nem is mondjuk így ki, de minden nap ez egy alap dolog volt, hogy ez egy olyan program, ami soha nem marad el. A jellemnevelő után a gyerekek részt kellett vegyenek egy exatlon nevű tevékenységben. Ez arról szólt, hogy ismét felosztottuk a gyerekeket csoportokra, viszont itt nem korosztályra, hanem úgy osztottuk, hogy minden osztályból legyen egy-egy a csapatban, kicsitől nagyik, és olyan tevékenységen kellett részt vegyenek, olyan feladatok voltak, ahol amiket csak úgy tudtak igazából teljesíteni, hogyha egymást segítették, úgyhogy nem hagyhatták maguk mögött a kisebbet, vagy a gyengébbet, vagy akár lehet, hogy pont a nagyot, mert ezek olyan feladatok voltak, hogyha négyen voltak a csapatban, akkor oda négy ember kellett ahhoz, hogy át tudjanak menni egy-egy akadályon.
3: Volt vakvezetős pálya, elég hosszú volt, nagyon vagányan megcsinálta a vezető, ott tényleg nagyon kellett a segítség. Volt bátorságpróba, ahol a gyerek felállt egy székre, és hátra kellett ereszkedjen, úgyhogy a társai tartsák meg. Volt olyan, hogy különböző pályák voltak építve, és ugyanúgy párban végig kellett, az pont az egyik vezetőnek a gyereke vezette le, és volt egy érdekes a vizes cső, amikor a gyerekek ki volt lyukaszva egy cső, és hogy úgy kellett segítsél, hogy is
2: úgy kellett pontosan... megfogják igazából, hogy betömjék azokat a lyukakat a kezeikkel, mert hiába töltötték fel vízzel, ugye kifolyik, ezért ide mindent be kellett vessenek ahhoz, hogy valahogy betömjék a lyukakat, ezáltal, ha megtöltötték a csövet vízzel, akkor kijött belőle egy labda. Igen, voltak még különböző más tevékenységek, akadálypályák volt, ahol tanicskázni kellett a gyerekeknek, vagy egymás feje fölött átadni úgy a fűmagokat, hogy az ne boruljon ki lehetőleg. Azért igyekeztünk ennél a tevékenységnél is olyan használni, hogyha már kihull meg minden, akkor hasznos legyen a természet számára, úgyhogy igazából csak segítettünk a fűnek növekedni.
3: Persze a gyerekeknek ezt nem mondtuk el, azt mondtuk, hogy vigyázzatok, hogy minden társatokhoz jusson el az az adag.
2: Ezek is bizonyos akadálypályák voltak, itt meg volt egy logikai feladat, jobb oldalt a sarokban van az a fotó, ahol meg voltak különböző formák, és úgy kellett kirakják, hogy jöjjön ki minden formát felhasználva, jöjjön ki egy négyzet. Át kellett bújjanak különböző úgynevezett alagutakon, ahol akadályok voltak, és az volt itt a lényeg, hogy együtt, tehát például kézenfogva kellett menjenek, hason csúszva, de együtt kellett átjussanak. Ezek a tevékenység után már azért eléggé kifáradva következett a vacsora, amit mindenki örömmel fogadott. Még volt pár szakosítás is. Az egyik szakosítás a bálnák szakosítás volt, és a másik a halak. Ugye, hogyha a Jónás tábor és ha már van a halról szó, akkor igyekeztünk olyan szakosítást választani, ami valamilyen formában összeköthető ezzel. Ezért most a vízi élővilágról tanultak itt a gyerekek. És egy kis kézimunka is járt hozzá, hogy érdekesebb legyen számukra. Az egyiknél egy úgymond bálna állarcot kellett készítsenek, és a másik szakosításnál összekötöttük azt, hogy ugyanúgy, mint ahogy a halaknak is tisztán kell tartani a vizet ahhoz, hogy meg tudjanak élni, mi is kell igyekezzünk a magunk tisztaságára, azért készítettünk szappant a gyerekekkel. Itt egy másik kézi munka látható, amit elkészítettek, ez azt hiszem, hogy már pénteken volt. Igen. Péntek délután. Ameddig készültünk, mi már a vezetők a szombatra, addig pár önkéntes vagy pár vezető vállalta, hogy lefoglalja a gyerekeket, és itt még készítenek valamit, mielőtt ők is elkezdenek készülni.
1: Miről szól a péntek este a szombat a kisüskertáborban?
3: Megyünk arra fele. Itt már a pénteki nap. Hogy elő tudjunk mindennek készülni, akkor gyerekeknek volt különböző tevékenység, mozgásos játék, csapatos játék, és így ők is le voltak foglalva az idő alatt, amíg mi is készültünk. Persze nekik is ugyanúgy napnyugtáig ők is megvolt, hogy rendbe kell rakják a szobájukat, mosakodás, és elő kell készülni szombatra.
2: Péntek estének az egyik különlegessége, hogy az egész héten tanult lelki részt, vagy maga a történetet, azokról készítünk különböző állomásokat, egy úgynevezett múzeumot, ahol a gyerekek végigmenve meg tudják nézni azokat a jeleneteket, amelyikek fontosabbak voltak, és kiemeltünk Jónás életéből. Ezeket csoportokban teszik meg, és amikor végigmennek minden állomáson, utána elvonulunk a tábortűzhöz, ami elő van már készítve. Ez egy még különlegesebb pillanat igazából, és pont ez teszi különlegessé a szombatot is, hogy amikor megkezdtük a szombatot, akkor a tábortűznél van egy avatás. Felavatjuk azokat a gyerekeket, akik bizonyos, tehát ők megfelelnek már ahhoz, hogy fel legyenek avatva, tehát jártak a kisöskerekhez, kisöskerúrákra, kitöltötték a füzetet, és szeretnének kisöskerek lenni, ezért itt van, megkapják azt a lehetőséget, hogy felavassuk őket. Szilárd vezette az avatást, elmondják ilyenkor a kisöskerek a fogadalmat, a vezető felhelyezi a kisösker nyakkendőt, majd ezután fel lesznek avatva, és utána a tábori lelkész mond egy imát a gyerekekért, meg a vezetőkért, ami után lehetőség van arra, hogy az egész tábor, akik már fel vannak avatva, a többi résztvevő, vezetők, mindenki, végig mehetünk és köszönhetjük az új kisös kereket a csapatban.
3: A múzeumra egy kicsit visszatérnék. Ott úgy működik, hogy a csapatokra vannak osztva, és a lelkész jön velük, és az idő alatt nincs beszélgetés, hanem ez csendben, a esti fényben, a fény is úgy van kialakítva, hogy ilyen, tényleg ilyen múzeumi hangulata legyen, és meghitt. És mi, akik minden, hát 6 állomás volt, egy jelenettel, amikor a gyerekek megállnak előttünk, akkor egy jelenettel megmozdulunk, és akkor így mennek végig, végigjárják. Úgyhogy ez egy olyan pillanat számukra, ahol csak csodálkozás van, és úgy ámulnak, bámulnak. Nekem legalábbis ez az egyik kedvenc részem, amikor mi beöltözünk, és lássuk a gyerekek arcán, hogy ez tetszik nekik.
2: A szombati nap az különleges olyan szempontból is, hogy reggel a gyerekeket énekkel ébresztjük, és azzal telik a délelőtt először, hogy átismételik az egész héten tanultakat, levonják a tanulságokat. Itt meg is említeném, hogy 3 fő gondolat volt a jellemnevelőkön. A fő igazából ilyen jellemtulajdonságoknak nevezném, ami fontos a mi életünkben, nem csak a Jónáséban. Az egyik ilyen volt az engedelmesség, hogy Isten, amikor hív minket, akkor ne keressünk kifogásokat, hanem induljunk azon az úton. A másik volt a megbocsátás, hogyha Isten kész megbocsátani nekünk, akkor nekünk is készen kell lenni megbocsátani az embertársainknak, valamint a harmadik a türelem, hogy a jó dolgok nem mindig jönnek egyről a kettőre, nem mindig tudjuk, hogy Isten miért várat valamit az életünkben, de nekünk türelmesnek kell lenni, és ez nagyon fontos volt kiemelni a gyerekeknek, és pont ez volt az egyik feladat, ezt a 3 tulajdonságot, ők meg kellett valamilyen jelenetben elevenítsék, például az engedelmességet ők, hogy látják igazából mi. Ezáltal betekintést nyertünk abban, hogy ők hogy gondolkodnak ezekről a dolgokról, meg a másik

0: Napkezdés után még volt egy áhítat jellemnevelő, amikor, ahogy látjuk, Fotón és Szilárddal körbeültek, átbeszélték még egyszer a tanulságokat, elmondott nekik egy nagyon érdekes történetet, ami által még jobban megértették azt, hogy mi az üzenet számukra. Együtt imádkoztak, amiután volt még egy rövid tevékenység, mindenki készített magának egy kalapot, vagyis megfestette a kalapját, amit elvitt majd emlékbe. Ezt mindenki saját magának személyre szabta, és ezután felvettük ismét az egyenruhát, elvonultunk a zászlótérre, négyszögbe álltunk, és egy utolsó áhítattal és egy nagy öleléssel igazából bezártuk a tábort.
1: Véleményetek szerint célba érkezett a tábori üzenet, gondolata a gyerekek számára?
2: Úgy gondoljuk, hogy a magot azt elültessük, és a Jóisten dolgozik. Úgyhogy reméljük a legjobbakat.
1: Mikor kerül sor a tábori találkozóra? Tudom, hogy minden évben megszervezitek a tábor után egy újbóli találkozó kerül sorra, amikor találkoztuk a fiatalokkal, és visszatekintés kerül sorra.
2: Novemberben. Gondolkodunk, igen.
1: Hát sok sikert kívánunk. Lehet, hogy ott leszünk, lehet, hogy az akkori alkalmat is majd filmezzük, és akkor a gyerekeket is programban majd a szülők és a televíziónézők látni tudják. Egy kérdésem van még. Látom a kitüntetéseket, a jelvényeket. Valamivel gazdagodtatok az idei évben, az elmúlt évben? Melyik a legújabb darab, és mihez kötődik, milyen élményhez?
0: Igazából minden évben kapnak a gyerekek, amit hát most nem hoztuk magunkkal. Nem az ingre kell rátenni, vagy felvarni, hanem van az úgynevezett átló, amit átteszünk magunkon, amin a szakosítást gyűjtik, és minden évben kapnak egy nagyobb jelvényt, amit az átlónak a hátára kell felvarni vagy vasalni, amin rajta van a tábor neve, a helyszín és a motto, hogy ne felejtsék el, hogy milyen táborban voltak, valamint ugye a szakosítása, kettő, amit említettem, részt vettek, arról is kaptak jelvényt, úgyhogy igazából ezzel gazdagodtunk a nyáron.
1: Hogyan csatlakozhatnak más gyerekek, akik esetleg nincsenek kapcsolatban az adventista egyházzal, ezzel a programmal, de látva ezt az adást, szeretnének megkeresni benneteket, hogyan működik a kapcsolatfelvétel?
0: Igazából, ha valaki szeretne csatlakozni, most vannak az iratkozások a Kisösker klubba. Elsősorban meg lehet keresni a helyi gyülekezetnek a Kisösker vezetőjét, viszont hogyha nincs ösker tevékenység abban a gyülekezetben, akkor nyugodtan meg lehet keresni engem, és segítek megtalálni Csillával együtt a legközelebbi gyülekezetet, ahova tudnak csatlakozni a gyerekek. Valamint kisöskerek, és bátorítjuk is őket, hogy hívjanak barátokat az iskolákból, és így bővülhet a csapat.
1: Tehát a kapcsolatfelvétel a gyülekezeten, az adventista gyülekezeten keresztül, az ottani felelős személy, hogyha nem lehet tudni ki az, akkor a lelkészen keresztül lehet ezt kideríteni.
0: Igen.
1: Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a beszámolót, és erőt kívánok ehhez a munkához a továbbiakban is, mert ez egy fárasztó munka, egy nehéz munka, de amennyire fárasztó és amennyire nehéz, annyira áldott és annyira jó lelki állapotot hoz magával, úgy képzelem, úgy tapasztaltam, valamikor úgy tudom. Úgyhogy köszönjük szépen nektek a szolgálatot, amit teljesítettek a gyerekekért az egyházunkban.
0: Köszönjük szépen, mi is köszönjük.
1: Szép napot kívánok nektek a továbbiakban, és minden jót, minden áldást. Köszönöm, hogy velünk tartottak a mai alkalommal. A Jónás Kisösker tábor beszámolóját hallgathatták meg. Kérem, a következő időszakban, csütörtök esténként maradjanak velünk, mert a következő tábori eseményekről is szeretnénk egy rövid beszámolót hozni. Szép estét kívánunk mindenkinek, és várjuk Önöket szeretettel a holnap esti alkalomra is, a viszontlátásra.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségben.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel üdvözöljük Önöket itt a Lépések az igazság útján című műsorunkban. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Köszöntjük ezúttal kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel köszöntelek benneteket ebből az alkalomból, hogy egy ilyen alapvetően nagyon fontos kérdést a múlt heti és az ez alkalommal bemutatott téma keretében fogunk taglalni.
1: Csak nagyon-nagyon rövid emlékeztető is képpen hallgatóknak elmondanám, hogy a múlt szombati adásunk címe az volt, mi történik az emberrel, van-e élet a halál után. Az igazság az, hogy ezt a kérdést csupán félig sikerült körüljárni, mert megnéztük azt, hogy mi az igazság és mi a tévedés a halál kérdésében. Az e kérdésre adott válasz azonban kell, hogy tartalmazza Istennek a halálra adott megoldását, a válaszát is. Ma ezzel foglalkozunk, és éppen ezért egy másik kérdés lett a mai adásunk címe: miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Kiinduló és záró igénk majdnem egymásnak szomszédai, mindkettő a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében található. Kiinduló igénk tehát 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Nem akarom továbbá, atyánfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. 1 Tesszalonika 4, 13 és 14. Beszélgetésünknek pedig a záróigéje ugyanitt van a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében, a 16. valamint 17. versek. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Pál apostol a Szentlélek ihletéséből milyen tévhiedelemből gyógyította ki a tesszalonikai keresztényeket, és velük együtt a minden korszakban élő híveket? Mit tanulhatunk a megdicsülés hegyén történtekből? Még gyermekként hallottam egy kedves történetet, a Lázár halálának és feltámadásának történetét. Ez a történet is hogyan gyújtja fel reménységünket Jézus isteni csodatevő erejéről s a feltámadásba vetett hitünkről.
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, a feltett kérdésre mindjárt belevágunk válaszunkkal. Pontosabban nem a miénkkel, hanem Isten igéjének válaszaival. A tesszalonikai hívők bár nagyon jó keresztények voltak, de kezdetleges hittel rendelkeztek. És azt gondolták, hogy mikor Jézus visszajön a földre, magával viszi az élő keresztényeket, a halottakat pedig ott hagyja a sírban. Pál apostol pedig azzal válaszolt, hogy amikor Jézus visszajön, nem a halottakat hátrahagyva viszi el az üdvözülendőket, a 15. versben így folytatja. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, majd a 16. versben így bátorít. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harcszónával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Nem jó hír-e, hogy meghalt szeretteink csak pihennek? Amit már az előző előadásban is ecseteltünk. Mintha Jézus karjában pihennének, aludnának. Nem tudatosan, nem gondolkodva, csak pihennek. A következő dolog, amiről tudni fognak, az lesz, hogy a sírok megnyílnak, és ők kijönnek pórágyukból, és meglátják Jézust. A 17. vers mondja, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk. Azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Milyen nagyszerű találkozás lesz ott, a felhőkben. A halál sírja nem nyelheti el Isten gyermekét, mert élete Krisztussal van elrejtve Istenben. Amikor Krisztus megjelenik, akkor dicsőségben mi is vele leszünk. Az igaz keresztény számára a halál egyszerűen a dicsőséges feltámadás reggeléig tartó pihenés. Valaki megkérdezhetné, és mi van Mózessel, meg Illéssel? Jézus nem dicsőítetett meg azon a hegyen, és nem látta Mózest, meg Illést? Na figyeljük meg, hogy nem Mózes és Illés lelkét látta Jézus, hanem Mózest és Illést. De hogy kerültek oda? Jézus a hegyoldalon volt, és a Biblia azt mondja, hogy ott dicsőítetett meg. Látta Mózest és Illést, miközben beszélgettek velük. A Biblia szerint Mózes meghalt, de azt is tudjuk, hogy Isten feltámasztotta a testben, előhívta sírjából, és a mennybe vitte. Illés pedig a mennybe ragadtatott, és nem látott halált. Miért engedte meg Isten, hogy az a két ember a második advent előtt a mennybe jusson? Ez egy kérdés. Mózes sírba szállt, de kijött onnan. Isten feltámasztotta előképként, hogy történelmi bizonyítékát adja, a sír nem tarthatja fogva áldozatait. Mózes a sírban nyugvó szeretteinket jelképezi, képviseli, akik feltámadnak Jézus eljövetelekor. Illés pedig felvitetett a mennybe, és nem látott halált. Ő azokat jelképezi, és azokat képviseli, akik életben látják meg Jézust, és soha nem halnak meg. Jézus győzelmet aratott a halál felett. Két csoportja lesz azoknak, akik a levegőjékben fognak találkozni Jézussal. Akik Mózeshez hasonlóan sírba szálltak, és akik Illéshez hasonlóan nem láttak halált, de elragadtatnak, hogy a felhők között találkozzanak megváltójukkal, Jézus Krisztussal, amikor eljön másodszor. Jézus már a kereszt halálra készült, amikor Mózes, Illés látható tanúbizonságként jöttek bátorítani, hogy halála által megszabadítja azokat is, akik második adventje előtt meghalnak, de azokat is, akik életben lesznek eljövetelekor. Nem Mózes lelke ment a mennybe, Mózes teste. Mózes maga vittetett a mennybe. Jézusnak hatalma van a sír felett. Jézus félbeszakított temetési szertartásokat. És Jézusnak a sírból való csodálatos szabadításairól szóló újszövetségi történetek hitünknek azt az alapot adja, hogy Krisztus diadalmas a halál felett. János evangélium a 11. fejezete tartalmazza Lázár, Jézus egyik legközelebbi barátja halálának a történetét. Lázár, ami barátunk, elaludt, mondja Jézus, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt. Ezért a továbbiakban Jézus azt mondta, hogy Lázár alszik, Lázár pihen. A törődöttség, a betegség, a fáradtság, a fájdalom elmúlt. Lázár egyszerűen pihent a második adventig. Tökéletes nyugalomban van, Lázár meghalt. De a történet folytatódik a 23. és egész a 26. versig. Mondanék Jézus, feltámad a te testvéred. Azt mondta-e Jézus, hogy Márta, ne csükkedj, Lázár lelke jó helyen van a mennyben. Nem, hanem az, hogy feltámad a te testvéred. És mit mondott Márta? A vallást közvetlenül Jézustól tanulta, és ezért mondanéki, Márta, tudom, hogy feltámad, hiszen te tanítottál erre. Feltámad az én testvérem a feltámadáskor, az utolsó napon. De Jézus még ennél is többet gondolt el Lázár számára, és a többiek számára. Mondanék ki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, nem hal meg, ha meghal is él. Jézus előhívta Lázárt sírjából, mint egy jeleként annak, amit minden barátja számára tervez. Ismét élve vezette ámuló húgaihoz az újjáteremtés csodája. Isten mesteri tervének jele volt Lázár feltámasztása. Ezen kívül világossá teszi azt is, amit Jézus második adventjekor egyetemes szintén tesz azokért, akik szeretik őt. Jézus odament Lázár sírjához, hogy egyrészt bizalmat ébresszen bennünk, hogyha mi is hívőkként halunk meg, eljövetele előtt, akkor csak nyugszunk, másrészt, hogy bizalmat ébresszen bennünk, szeretteink biztonságban vannak Jézus karjaiban. A sír nem tarthatja fogva őket. Szeretném, ha a szerkesztő testvérem felolvasná János 11.41-től 43. terjedő szakaszt.
1: Olvassuk tehát akkor a János evangélium a 11. fejezetének 41-től 43-ig terjedő verseit. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta: Lázár, jöjj ki! János 11:41-43.
2: Megfigyeltük, hogy Jézus nem azt mondta: Lázár, jöjj le! Hanem azt, hogy Lázár, jöjj ki! Ha valaki, akkor Lázár tehetett volna bizonyságot a mennyről. Ha Lázár lelke valóban a mennyben járt volna, ahogy néhányan mondanák, akkor ez rendkívüli alkalom lett volna Istennek, hogy kinyilatkoztassa a menny csodáit azáltal, aki már járt ott, Lázár által. De Lázár nem járt ott. Egyszerűen csak pihent, ahogy a Biblia mondja. Jézus nem azt mondta tehát, hogy Lázár jöjj le, hanem hogy Lázár jöjj ki. Éppen úgy, mint ahogy az utolsó napon is mondani fogja Mária, János, Péter, György, Ibolya: jöjj ki! A Krisztusban meghaltak pedig felkelnek sírjukból. Úgy tűnik majd, mintha a hívő csak egy pillanatra hújta volna le a szemét, és azután felébred, hogy meglássa Jézust. Krisztus élete az ő élete lett. Azért, mert el van rejtve Istenben, egyszerűen pihent, tudatos létezés nélkül, és mikor felébred, Jézust látja meg mindenek előtt.
1: Kedves hallgatóink, miközben gondolatainkban mélyedünk ezen reménykeltő igazságok hallatán, hallgassunk meg egy énekszámot, kérjük közben maradjanak a készülékek mellett, beszélgetésünk nem sokára folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Beszélgetésünk címe: Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Hogyan értsük meg Jézus kijelentését, amit egy másik alkalommal a kereszten mondott a hozzá forduló Latornak? Ez a történet hogyan hívja fel figyelmünket a Biblia helyes tanulmányozására?
1: Néhány embert zavarba ejtett Krisztus kijelentése, amit a kereszten a Latornak mondott. De gyertek, kedves hallgatóink, vizsgáljuk meg ezt a történetet is. Ne feledjük el, amikor a Bibliát tanulmányozzuk, az egész összhangjára kell törekednünk. Olvastuk már, hogy a halottak nem tudnak semmit. Olvastunk arról, hogy a sírban nincs emlékezés. Mondja a Biblia 53-szor, hogy a halál nem más, mint alvás? Igen. Igaz-e, hogy abban az 1600 esetben, amikor a Biblia a lélekről beszél, sosem mondja, hogy halhatatlan volna? Igaz. És a Biblia egyetlen egyszer sem beszél a halál utáni tudatosságról, vagy pedig arról, hogy az élők kapcsolatba léphetnek a halottakkal. Bámulatos, hogy egy témával kapcsolatban például 15 Biblia szövegünk is lehet. Amikor valaki egyszer azt mondja, na vár csak, én találtam itt egyet, ami valami mást mond. Jobban teszed, ha félredobod azt a 15 szöveget. Na nem, barátom, nem. Úgy kapunk helyes képet, ha a Biblia teljes gazdagságát áttekintjük. Azután, ha találunk egy olyan szöveget, ami látszólag nem illik a képbe, akkor újra értékeljük azt az egyet. Ne dobjuk félre a tömérdek többi szöveget, ami megvilágosítja a kérdésünket. A ma esti előadásban ezt fogjuk tenni. Megnézzük, mit mondott Jézus a tanítványnak, mit mondott Jézus a Latornak, és rá fogunk mutatni, hogy Krisztus nem azt értette ezen, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. A Biblia azt tanítja, hogy maga Krisztus sem ment aznap a paradicsomba. Akkor tehát hogy mondhatta volna a Latornak, velem leszel a paradicsomban? Ezen kívül a Biblia azt sejteti, hogy nagyon is valószínű, a Lator meg sem halt aznap. Lapozzunk először Lukács 23 fejezetéhez, a 42 és 43. versekhez. Először a Lator kérését nézzük meg, majd Krisztus válaszát. És mondta a Lator Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. A Lator kérése ez volt: Uram, ne feledkezzel el rólam, emlékezzél meg rólam. És mondta néki Jézus: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Mondhatja valaki, Állj meg! Ez megzavar engem. Valójában az egész dolog attól függ, kedves barátaim, hogy hova tesszük a kettős pontot. A ma szó elé, vagy a ma szó után. Abban a korban, amikor a Bibliát írták, a görög nyelvben nem tettek ki írásjeleket. Az írásjeleket, pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, csak az 1400-as évek, Krisztus után 1400-as évek közepén írták bele a szövegekbe. Jézus tehát ezt mondta a latornak. Bizony mondom néked ma, amikor a keresztre szegeztek, ma, amikor úgy tűnik, hogy senkit sem tudok megmenteni, ma, amikor minden erőm elhagyott, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Jézus aznap tette ezt a kijelentést, nem azt mondta a latornak, hogy még aznap együtt lesznek a paradicsomban. Nem. Azon a napon, amelyet megnevezett Jézus. Nézzük a továbbiakat. Valaki megkérdezheti, honnan tudod, hogy hová kell tenni a kettős pontot? Honnan tudod, hogy a ma szó elé, vagy utána kell tenni? Egyenes kérdés. Háromféleképpen nyerhetünk teljes bizonyosságot afelől, hogy hova kell tenni a kettős pontot. Először, az első indok. A Biblia azt mondja, hogy a Szentírást nem lehet megtörni. Ha a szövegek túlnyomó többsége azt mondja, hogy a halottak semmit nem tudnak, a halottak nem dicsérik az Urat, a halálban nincs emlékezés, akkor egy apró, oda nem illő dolog elsöpörné az egészet. Második indok. Krisztus maga sem ment fel a paradicsomba aznap. Be lehet bizonyítani, hogy Jézus nem ment fel a paradicsomba aznap? Természetesen igen. Nézzük meg János evangéliuma 20. fejezetét. Mária Magdaléna odament a sírhoz, látta, hogy üres, arra gondolt, hogy Krisztus sírját kirabolták, akkor azonban Krisztus odalépett hozzá. De ő nem ismerte fel. János 20.15-ben mondané ki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondané ki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hova tetted, és én elviszem őt. Mária kora reggel az Urat kereste, meg akarta találni, és Krisztusról azt gondolta, hogy a kertész. Könnyein át csak alakjának elmosodott körvonalát látta. A 16. vers. Mondané ki Jézus. Mária. Senki sem tudta nevét így mondani, mint hogy Jézus mondta. Amikor Mária Magdolna meghallotta, hogy őt Máriának szólítja, megborzongott, mert arra gondolt, hogy ez a mester. Megfordulván mondané ki, Rabboni, ami azt teszi, mester. Oda szaladt hozzá, de mondané ki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én tanítványaimhoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ez pedig a hét első napján történt. Péntektől, amikor Krisztust keresztre feszítették, ez volt a harmadik nap. A Latorral 3 nappal korábban beszélt. Hogyan érthette volna Jézus úgy, hogy aznap vele lesz a paradicsomban? Ha a harmadik napon Máriának ezt mondta, nem mentem még fel az atyához. Gondolod, hogy Krisztus hazudott a Latornak? Amikor azt mondta, hogy aznap találkoznak a paradicsomban? Vagy hazudott Máriának? Már felment az atyához a mennybe, a Latorral, mint győzelmének első jelével. Ó, kedves barátom! Jézus biztosan nem mondott valótlant. És a harmadik indok? Mit jelent akkor az a szakasz Lukács 23-ban? Nagyon egyszerű. Nem a Biblia írói tették ki az írásjeleket, és a Szentírás összhangban van. Jézus a menny és a föld között, haldokolva, függött a kereszten. A kereszt tövénél a római katonák sorsot vetettek köpenyére. Kiabáltak vele. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Gorombán kiáltozták. Ha te vagy a zsidók királya, szállj le a keresztről! De a Lator rápillantott az ott függő Jézusra. És a hitre jutás pillanatában ezt mondta. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hiszem, hogy meg tudsz menteni, Uram. Jézus ezekkel a szavakkal fordult hozzá. Bizony mondom néked, ma, amikor úgy látszik, hogy senkit nem tudnék megmenteni, ma, amikor úgy kell meghalnom, mint egy köztörvényes bűnözőnek. Ma, amikor az ég és a föld között függök a kereszten. Vér folyik a kezemből, és vércsöppek peregnek arcomról. Azt mondom neked ma, hogy velem leszel a paradicsomban. Abban a pillanatban Krisztus garantálta a Latornak, hogy lesz helye vele együtt a paradicsomban.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána folytatódik beszélgetésünk. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy maradjanak továbbra is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Miért várjuk oly hőn Jézus visszajövetelét? Ez a címe mai beszélgetésünknek, amelyben Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Valóban igaz, miszerint kérhetjük, és Jézus meg is adhatja fenntartott helyünket az eljövendő dicsőség országában. Így van ez?
1: Határozottan így. Ó, kedves barátaim! Ma ti is biztosíthattok magatoknak egy helyet a paradicsomban, Isten országában. Krisztus ugyanúgy biztosít ma téged is, kedves barátom, mint ahogy biztosította a Latort. Amikor Krisztus eljön a mennyből, a sírok megnyílnak. Akik Krisztusban pihennek, feltámadnak. A csak pillanatnyinak tűnő pihenésükből életre kelnek. Akik Krisztusért élnek, azok felvitetnek a felhők közé, hogy a levegőben találkozzanak Jézussal. Ó, barátom! Micsoda reménység! Micsoda bizalom! A sír nem a vég. A halál nem sötét üreg a földben, ahol nincs ragyogó reggel, hanem csak pillanatnyi pihenés, míg Jézus el nem jön.
0: Végezetül tudna a lelkész úr egy bántorító, biztos reménységet keltő példával szolgálni a megholtak állapotát és a biztos feltámadást illetően? Ha van egy hiteles példa, kérem ossza meg a hallgatókkal és velünk is.
1: Nemrég jutott tudtomra egy valóban hiteles példa. Az egyik evangélista otthonában volt családjával együtt, amikor egy nap csengett a telefon. A vonal másik végén egy ápolónő beszélt, nagyon idegesen. Megkérdezte, hogy ő a keresett evangélista? Igen. Amikor igennel válaszoltam, írja az atyafi, így folytatta. Szükségem volna a segítségedre, de azonnal. Egy asszony épp most jött be az irodámba, egy halott gyermekkel a karjában. Egy a városunkban élő család gyermeke volt, akire ez az ápolónő vigyázott, mert ez volt a foglalkozása. Kis gyermekekre ügyelt, gondozta őket. Majd sietve hozzátette. Már hazafele tart az asszony. Nagyon-nagyon gyorsan menjen el a családhoz, és mondja el nekik, hogy mi történt a kisbabával. Ez az asszony teljesen kiborult. Miután elmondta a szülőknek, hogy mi történt, aki

Tudják-e már, hogy a kisbabájuk meghalt? Hogyan mondjam meg nekik? Hogyan törhetek rájuk ezzel a hírrel? És akkor a dicsőséges feltámadásra kezdtem gondolni. Arra gondoltam, hogy amikor egy ember meghal, olyan, mintha Jézus karjában pihenne, különösen, ha egy kisbabáról van szó. Hogy a sír nem egy sötét üreg a föld mélyén. A halál szinte csak egy pillanatig tart. Ott nincs fájdalom, elmúlás, minden szomorúság, minden bánat a múlté. Az udvarba belépve azon tanakodtam, hogy vajon a szülők tudják-e a hírt. A lépcső mellett két kisgyerek játszott. Az egyik felnézett, és ezt mondta. A baba meghalt, a baba meghalt. Ebből megértettem, hogy a szülők már tudnak a gyermek sorsáról. Amikor beléptem a házba, oda mentem az anyához, és a vállára tettem a kezem. És azt mondtam, el sem tudom képzelni, hogy milyen nagy fájdalmat élnek át, mert velem ilyen még nem történt. De van valaki, aki megért. A szerető Isten, aki a Golgota keresztjén vesztette el fiát. Ő elvesztette a fiát, hogy az önök kisfia újból életre kelhessen. Ezekről beszélgettünk, és a szülőkben felvillant egy halvány reménysugár. Azután elmentem ahhoz az asszonyhoz, aki telefonált, aki a gyerekre vigyázott. Hisztérizált. Nyilván magát okolta a gyermek halála miatt. Ezekkel a szavakkal léptem hozzá. A jó és a gonosz világában élünk, kedvesem. Olyan világban, ahol néha gonoszság is előfordul. De abban biztos lehetsz, hogy Jézus Krisztusnál van a halál kulcsa. A sír nincs lelakatolva. Bízhatsz abban, hogy Krisztus érted, meghalt. Értem is meghalt. Ezért a kisgyerekért is sírba szállt. Azért vállalta sírba tételt, hogy nekünk ne kelljen örökre a sírba maradnunk. Ez a Jézus új életet teremthet és adhat. Azután beszéltünk a feltámadás reggelének dicsőségéről. Kedves barátom, meghalt-e már valaki szeretteid közül? Van-e a rádió előtt ma este olyan férj, akinek meghalt a felesége, vagy olyan feleség, akinek meghalt a férje? Aki a szívében arra vágyik, hogy férjével vagy feleségével lehessen. Van-e olyan feleség, aki elveszítette férjét? Van-e olyan szülő, akinek gyermeke halt meg? Van-e olyan gyermek, akinek szülei haltak ki? Kedves barátaim, Jézus azért függött a Golgota kegyetlen keresztjén, hogy mi ismét szeretteinkkel lehessünk. Nála van a sír kulcsa. És hamarosan visszatér, hogy kinyissa a halál kamráit.

0: Ó, kedves barátom! Képzeld el ezt a látványt. Az ég elsötétedik, villámok cikáznak az égbolton, a földet át meg átjárja a mennydörgés hangja, azután nagy földrengés következik, minden hegy és sziget elmozdul helyéről, egy felhő jelenik meg a keleti égen. És ahogy a föld felé közeledik, egyre fényesebb és ragyogóbbá lesz. A történelem legkimagaslóbb eseménye lesz ez. Jézus jön. Királyként és győztesként jön. Teljes dicsőségében és ragyogásával. Úgy, amint a szerkesztő testvérem most a Tesszalonika 4. fejezet 16 és 17. verséből felolvassa az örömteli hírt.
1: Olvassuk el akkor beszélgetésünknek beígért, szívünket melengető és belénk reményt öntő záró igéjét, a Tesszalonika belekhez írott első levél 4. fejezetének 16. és 17. verseiből. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. 1 Tesszalonika 4, 16-17.
0: Kedves hallgatói, gondoljuk csak el, a sírok megnyílnak, a kisbabákat angyalok viszik, édesanyjuk karjába teszik, férjek és feleségek, akiket a halál választott szét, újból egymás mellett lesznek, és együtt ragadtatnak el, hogy találkozzanak Jézussal a levegőjékben. Micsoda nap lesz! Milyen nagyszerű találkozás! Mert ekkor győzetik le az utolsó ellenség, a halál, mindörökre. Ezért dicsérd az Urat, dicsérd őt, magasztold az ő szent nevét, ezért a boldog advent reménységért. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Kedves hallgatóink, úgy gondolom, hogy ha nem is merítettük ki teljesen a témát, de most már egy elfogadható és lényeges pontjaiban átfogó válaszunk van arra nézve, hogy hogyan oldja meg Isten a halál kérdését. Visszatérve beszélgetésünk címéhez, feltettük a kérdést, miért várjuk olyhőn az Úr Jézus visszajövetelét? Azért, mert akkor ez a kérdés is megoldódik. Szeretnénk itt megköszönni a hallgatók nevében kedves stúdió vendégünk jelenlétét, és akkor hadd keltsünk érdeklődést újból. A jövő heti beszélgetésünkre nézve, miről lesz szó egy hét múlva?
0: Hát egy hét múlva az előadásnak címe az új élet kapuja. Egy krisztusi hagyaték. Hogy miben áll ez, hadd maradjon rejtély a következő hét előadásáig. De azután majd következik rá egy hétre az evangéliumi keresztség előfeltételei. Mind a két heti előadás ugyanazt a közös témát taglalja.
1: Értsük úgy tehát, hogy ha eddig beszéltünk a fizikai értelemben vett feltámadásról, most már áttérünk a lelki feltámadásra. Megköszönjük szépen, reménységünk az, hogy ezek a beszélgetések elhangzanak, és segíteni fognak azoknak, akik az igazság útján elindultak. Kedves hallgatóink, hallottuk tehát ezeket a bátorító üzeneteket. Magam a szerkesztő nevében zárnám mai adásunkat a Tesszalonikai első levél 4. fejezetének 18. versével. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.